0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat szöcske kóla 2016 óta.
2: A Lamacsony Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a Lamacsony. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Elefánt csontpart zászlaja. Elefánt csontpart zászlaja a francia tricolor mintájára készült. A narancsszín az északi szavannákat és a nemzeti haladás szellemét szimbolizálja. A zöld szín a déli erdőségeket jelképezi, illetve azt a reményt, hogy a természeti erőforrásokra alapozva szebb jövő vár az országra. A fehér az ég és a tisztaság színe, illetve az ország északi és déli részének egységét jelképezi.
1: Ez a Lamacsony hangja. Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

discuss.

0: A Macsó Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A.
1: Műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paikka.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lamacsú Rádió.

0: Amatőr rádió.
1: Na mi van még?
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu/donate oldalon.
3: Lamacsun.
4: Igen!

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Kalmacsúr Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Mémelés.
2: Oké, okay, szóval Jesus és cigizik, szóval ilyen nagyon bohémba van. És ja, igen, és akkor rákészül egy ilyen nagyon extra ütésre, vagy gurításra, amikor így a háta mögött üt, félmesztelen. I call this move.
3: Hát, nem? Hogy ezt a lökést úgy nevezem, hogy? Hát ez most nincs rajta, de mindenki tudja, hogy mi ez.

0: Na mi van még? Na mi van még?
1: Lamacsó Rádió.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
1: Keselyű tonikot.

Not getting that.

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.

0: consent and safer spaces in nightlife.
1: Lakmacsun Rádió.
2: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonik a Lakma bárban?
3: Nyilván.
2: Akkor hozz már egyet.

0: Sziasztok, ez itt a Lamacsun Presents, szerdán délben, a Lamacsun Rádió. Én Bence Bettina vagyok, és a mai vendégem Medgyesházi Éda, a.k.a. Muzika Morália. Szia, Éda!
1: Hello!
0: Különleges interjú, rendhagyó interjú ez, mert most szerda van, és pénteken lesz egy esemény, ami kapcsán ültünk le most beszélgetni. Mi is lesz ez?
1: Az lesz, hogy fellépünk az A38-on.
0: Az lesz.
1: Az lesz.
0: És azért izgélsz, mert több eszámban mondtad, de ide majd megérkezünk ehhez a dologhoz. Mesélnél a kezdetekről, a zenei projekt elejéről, hogy alakult, miért alakult, mit jelent a név?
1: Ezekről.
0: Mindenről.
1: Mindenről.
0: És akkor itt innentől akkor te beszélsz.
1: És akkor most te jössz. Igen, mesélek ezekről a dolgokról. Igazából úgy alakult, vagy kezdődött, hogy engem az anyukám beiratott csellózni, amikor nem tudom, ilyen mennyi volt, 9, nem tudom hány éves, nem emlékszem, hogy hány éves, szóval szolfés, és akkor a következő évben elkezdesz hangszert játszani, és akkor én csellóztam, és aztán bekerültem a Kodályba, és akkor az volt, hogy a nagymamámnak volt egy zongorája, ami egy ilyen 140 éves pianino, amit én aztán meg is örököltem, amikor meghalt a nagymamám, és azon kezdtem el csinálni a Muzika Moráliát. Az a különlegesség ennek a pianinónak, hogy egy oktáv működött rajta. Minden más borzasztóan hamis volt, és akkor így ott így, ja, és akkor az volt, de a fekete billentyűk meg nagyon jól működtek, úgyhogy minden, amit eleinte írtam, az ilyen számtalan B-ben íródott, mert hogy ugye a fekete billentyűkön lehetett rendesen játszani. És akkor az volt, hogy így, nem is tudom, ilyen 16-17 éves voltam, amikor így elkezdődött a Muzika Morália, és akkor nagyon sokáig nem is mutattam meg senkinek, hogy ez így van. És akkor nekem saját zongorám nem volt, de vettem ilyen elektromos orgonákat, amiket ilyen pár ezer forintén a vateráról meg lehetett venni, és akkor így azokon írogattam így a dalokat, és akkor az volt, hogy elmentem egyetemre, és akkor már Angliában laktam.
0: Uh-huh. És mit tanultál?
1: Festészetet. És
0: nem akartál zenét tanulni amúgy így komolyan?
1: Nem, valahogy így nem, mert valahogy úgy voltam vele, hogy hát ez az én kis projektem, vagy igazából ugye tanultam, mert hogy nem tudom, 10 évet csellóztam, meg ott ilyen kőkemény szolfés volt, meg nagy zenekar volt, tehát ilyen szimfonikus zenekarba játszottunk.
0: És miért pont a cselló amúgy, vagy ez?
1: Nagyon anyukáldal. Fura volt, azt szerettél volna az anyukám, vagy a nagyanyám, mert a nagyanyám zongorázott, és akkor az volt, hogy majd én is zongorázni fogok. És akkor így mondtam, hogy nem, inkább csellózni. Nagyon sok koncertre jártunk gyerekkoromban, és akkor inkább így tudtam, ilyen, nem tudom, ilyen 7-8 évesen, mielőtt elkezdesz zenélni, hogy melyik hangszer micsoda. Így az anyukám mondta, hogy hát akkor legyen inkább hegedű, mert azt nem olyan nehéz cipelni. És akkor mondtam, hogy nem, azt nem lehet, nekem bizony csellóznom kell. És akkor valószínű, hogy nem tudom, így meg voltam győződve, de szerintem csak azért, mert le akartam ülni. És akkor ez egy olyan hangszer, amivel így lehet ülni.
0: Hát na.
1: De egyébként én nagyon-nagyon szerettem, nem voltam szuper tehetséges, de úgy el volt, tehát hogy volt egy ilyen triónk, meg volt egy ilyen szextettünk, és akkor csomót játszottunk így együtt a többi csellistával.
0: De és akkor kiköltöztél?
1: És akkor én kiköltöztem, és akkor ez így ment, ez a kis... Ja, és akkor már igazából ilyen gitáron játszottam valamennyit, mert aztán elkezdtem... Volt egy ilyen gitárunk otthon, aminek két húr volt.
0: Ez egy ilyen pattern, hogy ilyen...
1: Csak ilyen hangszerekkel. És akkor azon elkezdtem, aztán vettem magamnak húrokat, meg behangoltam, meg ilyenek. És akkor egy ideig így gitárról így próbálkoztam, de nekem az annyira nem, szóval így nem izgalmas, meg úgy nem... így nem találtam így az izgalmat benne. És akkor volt, hogy csellóval volt a Muzika Morália. Tehát hiszem az első koncertek, azok még ilyen orgona, meg csellós felállással voltak.
0: De akkor első egyedül,
1: akkor még egyedül voltam, és az első koncertem az Berlinben volt, a Madame Claude-ban, mert hogy ez úgy derült ki ez az egész, hogy nekem van ez a projektem, hogy az egyetemen volt egy barátnőm, aki dokumentumfilmesnek tanult. És akkor csinált egy filmet, a Berlinben volt egy ilyen könyvtáros srác, aki azzal foglalkozott, hogy ezeket a holokauszt alatt tulajdonított könyveket, így megpróbálta visszajuttatni hát egy, már csak a leszármazottakhoz lehetett, és akkor így nézte ezeket az exlibriket, hogy vajon ki kicsoda, és akkor ott így, és az egyik barátnőmről csinált egy dokumentumfilmet, és akkor így mondta, hogy jaj, hát kéne zene, és hogy nincs-e kedvem esetleg így csellózni rá, és mondom, hogy jó, és akkor ott írtam valamit a csellón, és közt felvettük, és akkor az rákerült a filmre, és aztán így mondtam, hogy jaj, de egyébként nekem van ez a projektem, és akkor ott így megmutattam neki, és mondta, hogy úristen, ez tök jó, és azon, hogy ők a barátjukkal akkor DJ-ztek sokat Berlinbe, mert ők berliniek eredetileg, és aztán évekig csak ott volt koncertem.
0: Aha.
1: Tehát így kijárogattam Berlinbe.
0: Ja, igen, mert Angliában tanultál.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Akkor Berlin, és akkor Budapest az így totál lekerült.
1: Budapest viszonylag később jött be, így a kon. Tehát akkor már szerintem háromszor voltam Berlinbe. Meg volt, hogy ilyen belga művészlányok valahogy így beszerveztek, meg volt egy másik barátnőm, aki Belgiumba jött, és akkor ott mentünk egy ilyen pár napra Belgiumba, és akkor ott minden nap játszottunk máshol koncertet, meg átmentünk Hollandiába.
0: És utána hazaköltöztél, és utána... És,
1: de akkor már haza voltam költözve, tehát, hogy ez ilyen vicces. És akkor utána még valahogy így itthon is így beindult, aha, hogy...
0: És gondolod, amúgy neked így könnyebb volt itthon zenélni, úgy, hogy már külföldön voltak ezek a fellépések, vagy itthon valahogy, ez lehet, hogy ilyen off record, csak hogy valahogy így legitimálta azt, hogy így lehessen?
1: Nem, mert ezek nem, tehát a Madame Claude volt, meg volt a Badehouse, ami az ottani, mi az a romú kocsma? Mindegy, lényegtelen. Szóval szerintem nem. Uh-huh. Nem, abszolút nem.
0: Csak hogy nem tudom, hogy így ez a magyar közeg, vagy hogy azért ez egy elég nízs dolog, amit csinálsz, vagy
1: igen,
0: csináltál, hogy, hogy azt mondjuk a
1: hát olyan lassan ivódott be igazából, aha, szerintem. Tehát, hogy kifejezetten lassan lett az, hogy így hívnak helyek, és akkor nem... Mert eleinte ugye te vagy, aki így, hello, nálatok lehet játszani? És akkor néha így írogattam helyeknek, és akkor ott így lehetett játszani. És akkor egy ponton ugye abba hagytam, és akkor ez így megfordul.
0: Igen,
1: és
0: igen.
1: És akkor ők írogatnak neked.
0: És volt olyan, hogy mondjuk másokkal összetettek, hogy milyen előadókkal voltál, vagy léptél fel együtt, vagy egy este, vagy hogy mennyire tudták mondjuk ezeket így összeszervezni, vagy mennyire volt ez itthon.
1: Itthon? Egyébként szerintem ilyen tök jó dolgokkal.
0: Ja, definiáljuk azt, amit csináltál.
1: Ja, igen. Nem ártam.
0: Kiderült, hogy... rágógumi pop zene. Nem. Szóval, hogy ezt hogy definiálnád?
1: Ja, igen, ez egyébként minden nehéz nekem definiálni, mert az van, hogy most már ezt mindenki elkezdte, hogy ez a post-folk, amit én csinálok, ami nem létezik. Én ezt kitaláltam.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16-20-02-23-10-06-12-19-es számlaszámon.

0: az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!
1: Első évad, harmadik könyv, tizedik rész. Giovanni Boccaccio, Decameron, negyedik nap, nyolcadik novella, kilencedik novella, tizedik novella. Ötödik nap, és ötödik nap első novella, második novella.
2: Vakok és csökkentlátók szövetségének hangos könyvtára, 855. Giovanni Boccaccio, Decameron. Fordította Révai József, a verseket Jékeli Zoltán fordította. Felolvassa Bodor Tibor. Hetedik novella. Simona szereti Pasquinót, midőn együtt vannak egy kertben. Pasquino megdörzsöli fogait zsája levéllel, és meghal. Simonát elfogják, ki is mikor meg akarja mutatni a bírónak, hogyan halt meg Pasquino, ugyancsak megdörzsöli fogait amaz zsája levelével, és hasonlatosképpen szörnyet hal. Pamphilo bevégezte novelláját, midőn a király ki semmi szánalmat nem mutatott Andreuolóra iránt, rávetette szemét Emiliára, és eképpen értésére adta, hogy kedvére volna, ha folytatná az elbeszélések sorát ama módon, mint a többiek. Kis semmit nem késlekedvén, ekképpen fogott szóban. Kedves társnőim, ama novella, melyet Pamphilo elmondott, arra indít, hogy én is elmondjak egyet, mert csupán abban az egyben hasonlít amarra, hogy valamint Andreuola, aképpen ímes hölgy is, kiről szólni fogok, kertben veszítette el kedvesét. És hasonlatosképpen elfogták, mint Andreuolát, s annak utána nem bátorságával, sem virtusával, hanem váratlan halálával szabadult meg az ítélettől. És miként máskor is elhangzott már közöttünk. Ám bár ámor szívesen lakik nemes emberek házaiban,

más részeibe kalandozván. Nem nagy ideje, még élt Firenzében valamely szép és rangjához képes bájos leány, szegény ember leány, akinek neve Simona volt. S ámbátor, hogy tulajdon kezeivel kellett megkeresnie mindennapi kenyerét és gyapjúfonással tengette életét, azért nem volt oly gyáva lelkű, hogy nem merte volna ámort szívébe fogadni, ki már régóta kívánkozott bejutni abba bizonyos ifjúnak cselekedetei és szavai révén, ki is épp oly ágról szakadt volt, mint a leány, és a fonáshoz való gyapjút hordta neki mesterétől, a posztóstól. Minek utána tehát szívébe fogadta őt amaz ifjúnak kedves képében, ki őt szerette, és kinek neve Pasquino volt, s forró vágyakozásban fonogatott, nem volt mersze előbbre vinni dolgát, s valahányszor egy-egy fonalat tekert az orsóra, ezernyi sóhaj szakadt kebléből, mind valamennyi forróba tűznél, mivel szüntelenül azon jártatta elméjét, ki a fonalat néki hordta. Az pedig buzgón szorgoskodott, hogy a leány ügyesen fonja meg mesterének a gyapjú fonalat, mintha bizony az egész posztónak csupán abból a fonálból kellett volna készülni, amelyet Simona fonogatott. És bizony, ő maga még a leánynál is jobban buzgolkodott. Miközben tehát az egyik buzgolkodott, a másiknak pedig örömet szerzett, hogy nógatják, történt, hogy az ifjú szokatlanul neki bátorodott, a leány pedig levetkőzte régi félénkségét és szégyenkezését, és akkor nagyon nagy gyönyörűségben egyesültek. Ez pedig mindkettőnek oly igen kedvére volt, hogy egyik se várta meg, míg a másik hívja, hanem megelőzni igyekeztek egymásra hivogatásban. És miközben napról napra ekképpen élték világukat, és a folytonos gyönyörűségben egyre jobban lángra gyúltak, történt, hogy Pasquino azt mondta Simonának, minden áron azt szeretné, ha a leány módját ejthetné elmenni vele egy kertbe, hová őt vezetni akarja, hogy ott kényelmesebben és gyanútlanabbul együtt lehessenek. Simona azt felelte, hogy beleegyezik. Apjának pedig valamely vasárnap ebéd után azt vetette ürügyül, hogy el akar menni Szangállóba a búcsúra, és bizonyos Lagina nevezetű barátnőjével el is ment a kertbe, melyet Pasquino megjelölt. Hol is őt bizonyos Puccino nevezetű barátjával lelte, kinek Stramba volt csúf neve. S mivel ottan hamar szerelem ébredt Stramba és Lagina között, ők maguk a kertnek egyik felébe vonultak, hogy élvezetüket töltsék, Strambát pedig Laginával a kertnek másik végében hagyták. A kertnek ama részében, hová Pasquino és Simona ment, volt valamely magas és szép zsályabokor. Letelepedtek tehát annak tövében, és nagyon sok ideig mulatták magukat, és sokat beszélgettek valamely ozsonnáról, melyet amakertben jó hangulatban rendezni szándékoztak. Akkor Pasquino odafordult a dús zsályabokorhoz, letépett róla egy levelet, és azzal dörzsölni kezdte fogait és ínyét, mondván, hogy a zsája pompásan megtisztítja a fogakat mindentől, mi az evéstől rajtuk maradt. S minek utána kevés ideig ekképpen dörzsölte fogait, megint csak az ozsonnára fordította a szót, melyről annak előtte beszélt. S még alig mondott egy-két szót, midőn kezdett az arca színt váltani. E színváltozás után nem sok időbe telt, hogy szeme elhomályosult, szava elállt, és ő maga pillanatok múlva meghalt. Amikor ezt Simona látta, sírva fakadt és sikoltozott, és szólította Strambát és Laginát. Azok nyomban odafutottak, és mikor látták, hogy Pasquino nem csupán meghalt, hanem már egészen felfúvódott, s arca és teste teli van fekete foltokkal, Stramba nyomban elkiáltotta magát: ó, gonosz leányzó, te mérgezted meg! És oly nagy lármát csapott, hogy sokan meghallották, kik a kertnek szomszédságában laktak.
Ezek tehát odaszaladtak a kiáltozásra, és hogy az ifjút hol

nyomtan és felfúvódva lelt, és hallották, amint Stramba jajveszékel és vádolja Simonát, hogy orvul megmérgezte az ifjút, az pedig a váratlan eset miatt érzett fájdalmában, mely kedvesét elrabolta tőle, szintén eszét vesztette, a védekezni se tudott, mindenki szentül meg volt győződve róla, hogy Stramba igazat mond. Annak okáért elfogták a leányt, ki szüntelenül keservesen szokogott, és a városbíró palotájába vitték. Ottan Stramba és Atticciato és Malgevole, Pasquinónak barátai, kik ugyancsak odaérkeztek, sürgették a vizsgálatot, mire a bíró késedelem nélkül hozzáfogott, hogy a leányt kihallgassa az eset felől. Mivel pedig sehogy sem fért a fejébe, hogy a leány ebben a dologban gonoszul cselekedett, avagy bűnös volna, jelenlétében meg akarta tekinteni a holt tetemet és ama helyet és minden egyebet, miről a leány előtte szólott, mivel ott szavaiból nem tudta kihámozni az igazságot. Minek utána tehát minden feltűnés nélkül odavezette, hol még ott feküdt Pasquino teteme feldagadta, mint valami hordó, s maga is odament utána, ámulattal nézte a holt tetemet, s kérdezte a leányt, hogyan történt a dolog. Az pedig odalépett a zsályabokorhoz, és rendre elmesélte az esetnek minden részletét, és hogy egészen megértesse vele a váratlan szerencsétlenséget, úgy cselekedett, miként Pasquino zsálya levéllel megdörzsölte fogait. Miközben tehát Stramba és Atticciato és Pasquino többi barátai és cimborái a leány előadását léhaságnak és hiába valóságnak csúfolták a bíró színe előtt, és még hevesebben vádolták gonoszsága miatt, és követelték, hogy mágja halálra ítéltessék, mivel csak így bűnődik méltóképpen, így nagy gonosz tettért, akkor szegényke, ki szerelmesének elvesztése miatti fájdalmában, és a Strambától követelt büntetéstől való félelmében dermedten állott ottan, minek utána megdörzsölte fogait a zsája levéllel, éppen úgy összeesett, mint annak előtte Pasquino, nagy rémületére mindazoknak, kik ottan voltak. Ó, boldog lelkek! Kiknek ugyanaz napon osztályrészül jutott bevégezni forró szerelmüket és halandó életüket. S még boldogabbak, hogy a más világon összekerültetek. És túlon túl boldogok, ahogy a más világon is van szerelem, s ottan is úgy szeretitek egymást, miként itt a földön. De a mi vélekedésünk szerint, kik túléltük a leányt, a leges legboldogabb Simona lelke, mivel a sors nem engedte meg, hogy ártatlansága elbukjék, holmi Stramba és Atticciato és Malagvole tanú bizonysága miatt, kik talán gyapjú kártolók, vagy még alacsonyabb rendű emberek voltak, hanem sokkal a tisztesebb utat nyitott számára, hogy szerelmeséhez hasonlatos halállal meneküljön gyalázatos vágyjuk elől, és kövesse Pasquinójának lelkét, melyet oly igen szeretett. A bíró a többiekkel együtt, kik ottan voltak, szinte megdermedt az eseten, szólani sem tudott, és jó ideig eltöprenkedett. Végezetül megemberelte magát, és szólott. Nyilvánvaló, hogy eme zsája mérges, holott a zsája nem szokott mérges lenni. De nehogy más valakiben hasonlatos módon kárt tegyen, gyökerestül ki kell vágni és tűzre vetni. Minek utána a kertész a bíró jelenlétében végrehajtotta egy parancsot, alig, hogy kiásta a földből a nagy bokrot, nyomban kiderült, mi volt a két szerencsétlen halálának oka. Ugyanis emes zsályabokor alatt valamely óriási varangyos béka volt, és úgy vélték, hogy ennek mérges lehelete mérgezte meg a zsáját is. Mivel pedig a varangyos békához senki nem mert közeledni, körülötte rengeteg rőzsét halmoztak fel, és azon a zsájával együtt elégették,
és ezzel bevégződött a bíró úrnak a szegény Pasquino halála ügyében folytatott eljárása. Őt tehát Simonájával egyetemben azon puffadtan, ahogy voltak, Stramba és Atticciato és Mocskos Guccio és Malaga Vole eltemették a San Paolo székesegyházban, mivel hogy éppen ama templomnak hívei voltak. 8. novella. Girolamo szereti Salvestrát, Girolamo anyjának unszolására Párizsba megyen. Amikor visszatér, megtudja, hogy Salvestra férjhez ment. Titokban behatol annak házába, és ottan mellette meghal. Annak utána elviszik valamely templomba, hol is holtteste mellett Salvestra meghal. Emilia novellája véget ért, midőn Ney Filé a király parancsára ekképpen fogott szóba. Némelyek azt hiszik, nemes hölgyeim, hogy okosabbak másoknál, holott oktalanabbak. Éppen ezért merészelik, nem csupán az emberek tanácsaival, hanem a természet törvényeivel is szembeszegezni maguk vélekedését. Ez a vakmerőség már roppant bajoknak vált forrásába, jó pedig soha nem fakad belőle. Mivel pedig a természetes dolgok között éppen a szerelem az, mely legkevésbé tűri a tanácsot, vagy az ellenszegülést, mivel olyan a minéműsége, hogy önmagában emésztődik, mint sem óvatossággal meg lehetne szüntetni. El akarok nektek mondani egy novellát valamely hölgyről, ki okosabb akart lenni, mint amilyen volt, és mint várták volna tőle még akkor is. A amaz dolog, melyben okosságát meg akarta mutatni, sehogyan sem volt erre alkalmatos, s midőn ki akarta tépni a szerelmet a szerelmes szívből, hová talán a csillagok plántálták azt, végezetül oda jutott, hogy a szerelemmel együtt a lelket is kiszakította fiának testéből. Él tehát városunkban, miként öreg emberek mesélik valamely fölöttébb tekintetes dúsgazdag kereskedőkinek neve Leonardo Siggieri. Ennek feleségétől fia született Girolamo nevezetű, s alig, hogy ennek születése után minden ügyes-bajos dolgát elvégezte, elköltözött ez árnyékvilágból. A gyermeknek gyámjai pedig anyjával egyetemben becsületesen és hűségesen sáfárkodtak annak vagyonával. A gyermek, ki a szomszéd gyermekkel együtt növekedett, az egész környéken senkivel sem volt oly jó barátságban, mint egy maga korabéli kisleánnyal, ki valamely szabómesternek leánya volt. És hogy korban egyre növekedett, ez a pajtáskodás oly nagy és forró szerelemmé vált, hogy Girolamo csak akkor érezte jól magát, ha a leányt látta. És bizony, a leány is épp úgy szerette, mint az ifjú őt. Midőn a fiúnak anyja ezt észrevette, gyakran korholta és megbüntette őt ezért. Annak utána pedig, mivel Girolamo nem tágított, gyámjainál panaszt tett ellene, s mivel azt hitte, hogy fiának roppant vagyonával a sárból is aranyat csinálhat, szólott hozzájuk eképpen, ez a mi fiunk még alig 14 esztendős, és már is szerelmes szomszédunknak, a szabónak leányába, akinek neve Salvestra. Ezt pedig, ha nem szakítjuk el tőle, talán egy napon titokban feleségül vesz, és akkor örökre gyászba borul az én életem. Vagy pedig elemészti magát, érette, ha megtudja, hogy máshoz megy feleségül. Hogy tehát ezt elkerüljük, javallanám, küldjétek el üzleti ügyekben valahová messzire, mivel ha nem látja a leányt, majd kivegy a fejéből, és annak utána összeházasítjuk valamely előkelő leánnyal. A
Gyámok javallották a hölgy szavait, és megígérték, hogy tőlük telhetőleg ekképpen cselekszenek, miért is lehívatták a fiút a boltba, és egyikük nyájasan imígyen adta fel a szót. Fiacskám, te már nagyocska vagy. Illendő, hogy magad is törődjél ügyeiddel. Miért is fölöttébb örömünkre volna, ha egy időre elmennél Párizsba, hol látnád, miképpen sáfárkodnak vagyonod java részével. Nem is szólván arról, hogy derekabb, finomabb és előkelőbb úr válnék belőled, mint itten, ha látnád amaz urakat és bárókat és nemes embereket, kik ott bőven vannak, és eltanulnád viselkedésüket. Annak utána pedig visszatérhetnél. A fiú figyelmesen végighallgatta, és röviden azt felelte, hogy ez semmiképpen meg nem teszi, mivel vélekedése szerint épp oly jól meg lehet Firenzében is, mint más. A derék emberek ennek hallatára még nyomatékosabban lelkére beszéltek, de nem tudván egyéb feleletet kivenni belőle, megjelentették anyjának. Az pedig szörnyű haragra lobbant emiatt, és nem is annyira azért, hogy a fiú nem akar Párizsba menni, hanem inkább szerelme miatt gorombán összeszitta. De aztán édeskés szavakkal puhítgatta, hízelkedni kezdett, és mézes-mázos beszéddel kérlelte, hogy tegye meg a kedvéért, mit gyámjai kívánnak, és addig-addig beszélt, míg nem a fiú beleegyezett, hogy elmegy oda egy esztendőre, de nem többre. És eképpen történt. Girolamo tehát lángoló szerelmével Párizsba ment, s folytonos halogatás közben két esztendeig ottan tartották. Mikor pedig visszatért, szerelmesebb volt, mint valaha, és megtudta, hogy Szalvesztrája férjhez ment valamely derék ifjúhoz, ki sátorponyva készítő mester volt, és ezen nagyon elbúslakodott. De látván, hogy úgysem változtathat rajta, kieszelte, hogyan vigasztalódjék. Megtudakolta, hol lakik az asszony, és szerelmes ifjak módjára kezdett háza előtt ő gyelegni, abban a hiszemben, hogy az asszony nem feledkezett meg róla, mint ahogy ő sem felejtette el. Csak hogy a dolog másképpen volt. Az asszony nem emlékezett rá, mintha csak soha nem is látta volna. S ahogy halványan mégis emlékezett rá, ennek éppen az ellenkezőjét mutatta. Az ifjú pedig ezt hamar idő múltán észrevette, mégpedig mérhetetlen fájdalommal. Mégis minden követ megmozgatott, hogy újból az asszonynak szívéhez férkőzzék. De látván, hogy mindez semmit sem használ, feltette magában, hogy még az élete árán is beszélni fog vele. És minek utána valamely szomszédtól megtudta az asszony házának elrendezését, egy este, midőn az asszony a férjével valamely mulatságba ment a szomszédságba, titokban belopózkodott a házba, és az asszonynak szobájában kifeszített sátorponyvák mögött megbújt és várakozott, míg nem azok hazatértek és ágyba feküdtek. És amikor úgy hallotta, hogy a férj elaludt, odament, hol Szalvesztrát lefeküdni látta, s kezét annak mellére helyezvén halkan szólott. Alszol már, lelkem. A menyecske, ki nem aludt még, sikoltani akar, de az ifjú hirtelen rászólt. Az Isten szerelmért ne sikolts, mivel hogy én vagyok a te Girolamod. Amikor az asszony ezt meghallotta, egész teste megreszketett, és szólott eképpen. Jaj az Istenért, Girolamo, menj innét! Elmúlt már amaz idő, mikor gyermekek lévén szabad volt szeretnünk egymást. Mint látod, férjes asszony vagyok. Miért is nem szabad immár más férfira vágyakoznom, mint férjemre? Annak okáért Istennek nevében kérlek, menj innét! Mivel, hogyha férjem észrevesz,
Még ha egyéb baj nem is szakadna rám, annyira bizonnyal megadnám az árát, hogy soha többé nyugalomban és békességben nem élhetnék vele, holott mostan szeret, s boldogan és nyugodtan élünk együtt. Az ifjú eme szavak hallatára gyötrő fájdalmat érzett, s eszébe juttatta az asszonynak az elmúlt időt és maga szerelmét, melyet a távolság ugyan nem csökkentett, és könyörögve kérleltes közben dús ígéretekkel árasztotta el, de semmire nem ment. Miért is kívánta a halált, s végezetül kérte, hogy így nagy szerelmének jutalmául engedje meg melléje feküdnie, hogy kicsinyék, fölmelegedjék, mivel várakozás közben szinte megdermedett. Megígérte, hogy egy szót sem szól, egy ujjal sem nyúl hozzá, s a kevéssé fölmelegedett, távozik onnét. Szalvesztrának némiképpen megesett rajta a szíve, és megengedte, hogy melléje feküdjék, ama feltételekkel, miket ő maga szabott. Az ifjú tehát melléje feküdt, de hozzá nem nyúlt, s mikor gondolatjában egybevetette iránta való hosszú szerelmét, s az asszonynak mostani hidegségét és maga elvesztett reményét, föltette magában, hogy egy pillanatig sem él tovább, és visszafojtotta lélegzetét, és mozdulatlanul ökölbe szorította kezét, és ott az asszony mellett meghalt. És kisvártatva a menyecske csodálkozott az ifjúnak tartózkodásán, s mivel félt, hogy a férje felébredt, szólongatni kezdte, no, Zsirolámo, hát miért nem mégy már? De mivel nem kapott feleletet, azt gondolt, hogy az ifjút elnyomta az álom. Miért is kinyújtotta kezét, hogy felébressze, rázogatni kezdte, s amit hozzáért, észrevette, hogy az hideg, mint a jég. Ezen elcsodálkozott, aztán erősebben megfogta, s látván, hogy csak nem mozdul, többször is megrázta, s akkor megismerte, hogy halott. Ezen mód felett megszomorodott, s jó darab ideig nem tudta, mit évő legyen. Végül elhatározta, hogy próbát tesz férjével is, mit javallana az, ha mással történt volna ímez eset. És fölébresztette, és elmondta neki azt, mi véle történt, mintha mással történt volna, és megkérdezte, mit évő lenne, ha vele történt volna ez. A derékember azt felelte, hogy vélekedése szerint a halottat titokban el kellene vinni a házába, és ott hagyni, mivel az asszonyra semmi baj nem háromolhatna, mivel vélekedése szerint semmi bűnt el nem követett. Szólott akkor a menyecske, hát akkor nekünk is ekképpen kell cselekednünk. És megfogván férje kezét, odaérintette a halott ifjúhoz. A férje rémülten felugrott, mécses gyújtott, és semmi pörlekedés nem kezdvén, mivel szentül hitt az asszony ártatlanságában, a holttetemet felöltöztette, késedelem nélkül vállaira vette, és elvitte annak házához, ottan letette, és ott hagyta. Hogy pedig megvirradt, és az ifjút kapuja előtt holttal lelték, nagy elveszékelés csapott a nép, kivált kép pedig az anyja, és minek után az orvosok gondosan megvizsgálták, és semmi sebet, avagy sérülést rajta nem leltek. Egyértelemmel kimondották, hogy csak fájdalmában halhatott meg, amit hogy valóban így is volt. Elvitték hát a holttetemet az egyik templomba, hová is elment a bánatos anyja több más rokon és a szomszédasszonyok, s mint már nálunk szokás, keservesen zokogni kezdtek fölötte, és gyászolták. És miközben nagy hangosan síránkoztak, ama derék ember, kinek házában az ifjú meghalt, mondá Szalvesztrának, enye, vesd csak fejedre kendőt, s menj el a templomba, hová Zsirolámót vitték, keveredj az asszonyok közé, és hallgass ki, mit beszélnek ímez esetről. Én pedig hasonlatosképpen a férfiak közé elegyedem, hogy meghallgassam, ha szólanak-e valamit ellenünk. Az asszony, kiben későn ébredt fel a szánakozás, beleegyezett, és most már holtában kívánkozott látni azt,
kinek életében egyetlen csókkal sem akart kedvére lenni. Elgondolni is csodálatos, mely igen nehéz kifürkészni a szerelemnek elejét. Ama szív, mely egy Girolamo virágzó élete nem bírt megnyitni, most a szomorúságban megnyílott. S a régi lángok mind fellobbantak benne, és hirtelen oly szánakozásra facsarodott, midőn a holtnak arcát meglátta, hogy a fejkendőbe burkolódzván előre furakodott az asszonyok között, s meg sem állott, míg nem a tetemhez ért, ottan pedig hangos sikoltással, arccal a holt ifjúra vetette magát. Arcát pedig nem öntözte bő könnyeivel, mivel alig, hogy hozzáért, a fájdalom kioltotta életét, miként az ifjújét kioltotta. De aztán az asszonyok, akik még nem ismerték meg, vigasztalni kezdték és biztatgatták, hogy keljen föl. De mivel csak nem kelt fel, látták, hogy megmerevedett, és akkor fölemelték, és egyszerre megismerték, hogy ez Salvestra, és hogy halott. Miért is az asszonyokon, kik ottan voltak, kétszeres szánalom vett erőt, és újra kezdték a síránkozást még keservesebben. A dolognak híre ment a templomon kívül, a férfiak között is, és midőn eljutott a menyecske férjének fülébe, ki azok között volt, az nem hallgatott senkinek vigasztaló és biztató szavaira, hanem nagy ideig csak zokogott. Minek utána pedig az ott jelenlevők közül sokaknak elbeszélte, mi történt az éjszaka feleségével s amaz ifjúval, valamennyien nyilván megismerték, mi volt mindkettejük halálának oka, s mind valamennyin erőt vett a fájdalom. Fölemelték tehát a halott asszonyt, s fölékesítették, miként holt tetemeket fölékesíteni szokás, s odafektették amaravatalra az ifjú mellé, s minek utána hosszan elsiratták, mindkettőt egy azon sírba temették, s kiket a szerelem nem tudott egyesíteni életükben, azokat feloldhatatlan közösségben egyesítette a halál. 9. novella. Guglielmo Rossiglione úr megéteti feleségével Guglielmo Guardastagno úr szívét, kit az asszony szeretett, ő maga pedig meggyilkolt. Mikor az asszony ezt megtudja, az ablakból a mélységbe veti magát, és szörnyet hal, és szerelmesével együtt temetik el. Nejféle novellája bevégződött, és nagy szánakozást keltett mind társnőinek szívében. Midőn a király nem akart csorbát ejteni Dioneo kiváltságás, mivel rajta kívül már csak neki magának kellett novellát mondania, eképpen fogott szóba. Eszembe jut egy novella, kegyes szívű hölgyeim, mivel oly igen megesik szívetek a boldogtalan szerelem példáin, ezen épp oly szánakozást fogtok érezni, mint az előbbin. Mivel előkelőbb emberek voltak, kikkel megesett az, mit elmondani akarok, és végzetük is sokkal kegyetlenebb volt, mint azoké, kikről előbb szó esett. Tudnotok kell tehát, hogy miként a Provence-beliek mesélik, élt valamikor Provence-ban két nemes lovag, és mindkettőnek várkastélya és hűbéresei voltak, és egyiknek neve volt Guglielmo Rossiglione, másiknak Guglielmo Guardastagno. Mivel pedig egyik és másik is fölöttébb jeles férfiú volt a fegyverforgatásban, igen szerették egymást, és szokásuk volt minden némű tornákra, mérkőzésekre és lovagi játékokra együtt és egyforma színekbe öltözötten menniük. És ám bár mindegyik maga kastélyában lakott, és egyik kastély a másiktól jó 10 mérföldnyire esett, mégis megtörtént, hogy Guglielmo Guardastagno, feledvén Guglielmo Rossiglione úr iránt való barátságát és szimboraságát,
Halálosan beleszeretett annak gyönyörűséges és kedves feleségébe, és hol ilyen, hol amolyan mesterkedésekkel elérte, hogy a hölgy észrevette ezt, és mivel fölöttébb deréklovagnak ismerte őt, megtetszett neki, és szerelem ébredt benne a férfi iránt olyannyira, hogy nála jobban semmit nem kívánt és nem szeretett, és semmi más nem óhajtott, mint hogy a férfi megkívánja őt. Nem sok időbe telt, és ez is megtörtént, és akkor forró szerelemben egyszer s másszor együtt voltak. Mivel pedig érintkezésükben nem voltak eléggé óvatosak, történt, hogy a férj neszét vette a dolognak, s igen megháborodott olyannyira, hogy Guardastánió iránt való nagy szeretete halálos gyűlöletté fordult. De ő jobban tudta ezt rejtekben tartani, mint a szerelmesek ő szerelmüket, és feltette magában, hogy mindenáron megöli a férfit. Hogy pedig Rossiglione ilyen lelki állapotban volt, történt, hogy Franciaországban nagy lovagi tornát hirdettek, melyről Rossiglione nyomban híradással volt Guardastánionak, és megüzente neki, hogy ha kedve van, jöjjön el hozzá, s majd együtt meghányják, vetik, vajon elmenjenek-e, és miképpen. Guardastánio nagy örömmel feleletül adta, hogy másnap okvetlenül elmegy hozzá vacsorára. Rossiglione ennek hallatára észbe vette, hogy most itt az alkalom Amannak megölésére, és másnap felfegyverkezvén néhány szolgájával együtt lóra szállt, és várától körülbelül egy mérföldnyire valamely cserjésben lesben állott ottan, hol Guardastánionak el kellett haladni, s minek utána jó darabig várakozott rá. Megpillantotta két fegyvertelen szolgája kíséretében, fegyvertelenül, mivel hogy egyáltalában nem tartott tőle. És mikor látta, hogy Amasz helyre ért, hol meg akarta támadni, orvul, és gonosz indulattal rárohant láncsájával kezében, s elkiáltotta magát, most meghalsz. Alig, hogy így kiáltott, abban a pillanatban már mellébe is döfte a láncsáját. Guardastánio védekezni sem tudott, szólni sem, és amint a láncsa átfúrta, összeesett, és kisvártatva meghalt. Csatlósai nem ismerték meg, ki volt a tettes, megfordították lovukat, és sebes vágtában eliramodtak urok kastélyának irányában. Akkor Rossiglione leszállt lováról, késsel felvágta Guardastánio mellét, tulajdon kezével kitépte annak szívét, s minek utána begöngyöltette azt valamely kopja kis zászlajába, parancsolta egyik csatlósának, hogy hozza utána, embereinek pedig megparancsolta, hogy emez dologról senki nem merészeljen szót ejteni. Megint lóra szárt, és az éjszaka beáltával megtért kastélyába. Az asszony, amikor meghallotta, hogy Guardastánio azon este náluk fog vacsorázni, és nagy sóvárgással várta már őt, most, hogy nem látta, fölöttébb elcsodálkozott, és mondá férjének, hogy van az uram, hogy Guardastánio nem jött el. Felelte a férje. Asszony, üzenetet vettem tőle, hogy csak holnapra lehet ittem. Ezen az asszony némiképp megütközött. Rossiglione pedig leszállt lováról, hivatta a szakácsot, s mondá neki, fogd ezt a vatkan szívet, és készíts belőle pompás és ízletes fogást, melyet csak tudsz, olyan pompás legyen, s ha majd asztalnál ülök, tálalt fel ezüst tálban. A szakács fogta azt, és megfeszítvén minden művészetét és minden ügyességét apróra vagdalta, és jóféle fűszerszámokat tett belé, és pompás pecsenyét készített belőle. Midőn pedig ideje volt, Giulielmo úr feleségével együtt asztalhoz ült. Felszolgálták a vacsorát, de a férfinak oly igen marta lelkét az elkövetett gaztett, hogy alig evett valamit. Annak utána a szakács felküldötte Ama pecsenyét, melyet is a férj felesége elé helyeztetett,
és maga úgy tett, mintha ma este nem volna étvágya, de emesz fogást fölöttébb dicsérte. Az asszony, kinek bizony volt étvágya, enni kezdett abból, s íz lett neki, miért is az egészet megette. Amikor a lovag látta, hogy felesége mind az egészet megette, szólott ekképpen. Asszony, hogy íz lett néked ez a fogás? Felelte az asszony, hitemre, uram, pompásan íz lett. Isten engem úgy segéljen, mondotta erre a lovag, meghiszem azt, és nem csodálkozom rajta, hogy holtában íznik néked az, ki életében mindennél jobban íz lett. Az asszony ennek hallatára kicsinyék meghökkent, annak utána pedig szólt, micsodát, mit adtál ennem? Felelte a lovag, az, kit megettél, valóban Giulielmo Guardastagno úr szíve volt, kit te hűtlen asszony oly igen szerettél, és bizonyosra vett, hogy annak szíve volt, mivel hogy tulajdon kezemmel téptem ki kebléből annak előtte, hogy hazatértem. Ne is kérdezzétek, vajon fájt-e az asszonynak, mikor meghallotta ezt arról a férfiról, akit mindennél jobban szeretett. Kisvártatva azonban szólott. Te becstelen és hitvány lovag módjára cselekedtél. Mivel, hogyha én szerelmes páromul választottam őt, ki semmire engem nem kényszerített, s téged ekképpen megbántottalak, én érdemeltem meg a büntetést, nem pedig ő. De Isten mentsen, hogy még valaha más falat lemenjen torkomon, oly fölöttébb nemes étek után, mint oly derék és becsületes lovagnak szíve, minő Giulielmo Guardastagno úr volt. És felkelt, és az ablakon, mely háta mögött volt, pillanatnyi habozás nélkül hátrafelé kivetette magát. Az ablak igen magasan volt a földtől, miért is a hölgy, amint leesett, nem csupán szörnyet halt, hanem szinte darabokra zúzta magát. Giulielmo úr ennek láttára szörnyen megrémült, és észbe kapott, mely gonoszul cselekedett. Mivel pedig félt a néptől és Provence grófjától, nyergeltetett és elmenekült. Másnap az egész vidéken híre futott, hogyan esett a dolog. Miért is Giulielmo Guardastagno úr várának népe, s mint a hölgy várának népe is, keserves gyásszal és síránkozással összeszedte a két holttetemet, s a hölgy kastélyának templomában egy sírba temette mind a kettőt, föléjük pedig verseket írtak, melyek elmondják, kik vannak abban eltemetve, és mi volt az oka haláloknak. 10. novella. Valamely orvos felesége halott gyanánt ládába helyezi alvó kedvesét. A ládát két uzsorás elviszi maga házába. Az ifjú felébred, és tolvaj gyanánt elfogják. A hölgy szolgálója megvallja a bírónak, hogy ő tette be a férfit ama ládába, melyet az uzsorások elloptak. Miért is a férfi megmenekül az akasztófától, az uzsorásokat pedig a láda ellopása miatt pénzbírságra ítélik. Minek utána a király bevégezte elbeszélését, már csupán Dioneónak kellett kötelességét teljesítenie. Ki is tudta ezt, de meg a király is felszólította már, és ezért ekképpen fogott szóba. A szerencsétlen szerelmekről mondott elbeszélések, hölgyeim, megszomorították szemünket és szívünket, miért is fölöttébb kívántam már, hogy véget érjenek. Na, hála Istennek, hogy véget értek, ha csak nem akarnám és iralmas portékát magam is valamely szomorú ráadással tetézni, mitől Isten óvjon. És ezért én nem folytatom tovább e fájdalmas tárgyat, hanem valami vidámabbra és kívánatosabbra térek, és ezzel talán jó utat mutatok abban, miről a következő napon kell majd beszélnünk.
Bizonyára tudjátok, szépséges hölgyeim, hogy nem nagy ideje még élt Salerno városában valamely híres neves seborvos, kinek neve volt Matteo della Montagna mester, ki is agg ember létére valamely városbeli szépséges és nemes ifjú hölgyet vett feleségül, kit a város minden más hölgyénél bőségesebben elhalmozott előkelő és gazdag öltözetekkel és más drágaságokkal és minden egyébbel, mi csak egy hölgynek kedvére lehet. Viszont igaz, hogy a hölgy legtöbbnyire didergett, mivel hogy a mester nemigen törődött vele, hogy betakargassa. Valamint pedig Ricciardo di Cinzica mesterkiről szólottunk, maga feleségét az ünnepekre oktatgatta. Akképpen ez azt magyarázgatta a feleségének, hogy ha ki valamely asszonnyal szerelmeskedett, annak tudom is én, hány nap kell, hogy kipihenje magát, és egyéb efféle ostobaságokat. Miért is az asszonynak keserű zúgolódás volt élete, de okos és kardos menyecske lévén feltette magába, hogy nyakába veszi a várost, és a másokét fogja koptatni, hogy az otthonit kímélje. És minek utána számos ifjút szemügyre vett, végezetül megakadt szeme egyikben, kibe minden reménységét, minden gondolatját és minden javát vetette. Észrevette ezt az ifjú, és mivel neki is tetszett az asszony, hasonlatos képpen forró szerelemmel fordult feléje. Emez ifjúnak neve volt Ruggeri da Jeroli. Nemes származású, de gonosz életű és züllött erkölcsű ember olyannyira, hogy nem volt már sem rokona, sem barátja, ki szerette volna, vagy szívesen látta volna. És mind szerte Salerno városában hírhet volt rablásairól és egyéb hitvány gaztetteiről. De az asszony édes keveset törődött ezzel, mivel hogy mindenki másnál jobban tetszett neki. És valamely szolgálója segedelmével addig-addig mesterkedett, míg nem összekerült az ifjúval. S minek utána kevés ideig élvezték gyönyörűségeiket, az asszony feddeni kezdte őt eladdig folytatott életmódjáért, és iránta való szerelmére kérte, hogy hagyjon fel amaz dolgokkal, hogy pedig módot adjon neki erre. Kezdette kisebb-nagyobb summa pénzekkel segíteni őt. Miközben nagy óvatosan ekképpen élték világukat, történt, hogy az orvosnak gondjaira bíztak valamely beteget, kinek fájós volt egyik lába. Mikor a mester megvizsgálta ennek baját, megmondotta hozzátartozóinak, hogyha ki nem veszik ama szuvas csontot, mely a combjában vagyon, akkor le kell vágni a tőből a combját, vagy pedig belehal. S ha kiveszi a csontját, meggyógyulhat ugyan, de ő csak úgy vállalja a gyógyítást, mintha a beteg már is halott volna. A hozzátartozói beleegyeztek ebbe, s rábízták a beteget halott gyanánt. Az orvos abban a meggyőződésben, hogy a beteg elaltatás nélkül nem bírja ki a fájdalmat, és nem hagyja majd vagdalni magát, mivel a műtéttel estig kellett várni, reggel valamely keverékből oly italt szűrt, mely azt ki megissza, oly hosszú időre elaltatja, ameddig az ő vélekedése szerint a fájdalmas gyógyítás eltarthat. Ebez italt hazahozatta, letette szobájában, de senkinek nem szólt, mi az. Hogy pedig a vecsernye ideje elérkezett, és az orvosnak éppen indulnia kellett volna betegéhez, üzenetet kapott bizonyos Amalfi-beli Kebel barátaitól, hogy hagyja ottan minden dolgát, és nyomban jöjjön hozzájuk, mivel hogy nagy verekedés volt ottan, és sokan megsebesültek. Az orvos tehát másnapra halasztotta a combnak gyógyítását, bárkára szállott, és elment Amalfiba. Miért is az asszony tudván, hogy férje nem tér haza éjszakára, szokása szerint titokban elhívatta Ruggerit, és bebocsátott a szobájába, és bezárta abban, míg nem a háznépe mind aludni tért. Ruggeri tehát ottan várakozott a szobában,
és már vagy azért, mert sokat fáradozott napközben, vagy mert sós ételt vacsorázott, vagy csupa megszokásból rettenetesen megszomjazott, és akkor megpillantotta az ablakban az üveg vizet, melyet az orvos a beteg számára készített, és abban a hiszemben, hogy ivóvíz, szájához emelte, és fenékig kiitta. És nem sok időbe telt, hogy szörnyű álmosság fogta el, és elaludt. Az asszony, mihely csak szerét ejthette, bement abba a szobába, és hogy Ruggierit álomba lelte, költögetni kezdett, és suttogó hangon szólítgatta, hogy keljen föl, de mit hiába. Az bizony meg se mukkant, meg se moccant. Miért is az asszony némiképpen bosszankodott, s erősebben megrázta mondván, kelj fel, álomszuszék, mentél volna haza, ha aludni akartál, ne jöttél volna hozzá. Ruggieri a ráncigálástól földre zuhant a ládáról, melyen feküdött, és oly érzéketlennek látszott, mint valami holttetem. Ezen az asszony némiképpen megrémült, próbálgatta felemelni, erősebben rázogatta, megráncigálta az orrát, megrángatta a szakállat, de mint hiába. Na, az bizony, jól elnyomta a buzgóság. Miért is az asszony félni kezdett, hogy ne talán meghalt, mégis még jól belecsípett a húsába, és gyertyalánggal égette, de hiába. Az asszony tehát, ki nem volt orvos, miképpen férje orvos volt, szentül halottnak hitte. Mivel pedig a világon mindennél jobban szerette, mondanom se kell, mely igen elbuslakodott. És mivel nem mert lármát csapni, csendben siratni kezdette, és szomorkodott eme szerencsétlenségén. De kevés idő múltán az asszony attól tartván, hogy veszteségét gyalázattal tetézi, gondolta, késedelem nélkül módját kell ejtenie, hogy valamiképpen eltávolítsa a holttetemet a házból. És mivel ebben nem tudott kiokosodni, halkan szólította a szolgálóját, s elmondván neki szerencsétlenségét, tanácsát kérte. A szolgáló fölöttébb elálmélkodott, és maga is rázogatta és csipkette az ifjút, de látván, hogy nincs benne élet, azt mondta, amit az asszony mondott, hogy tudnélik, ez valósággal meghalálozott. Tehát tanácsolt, hogy vigyék ki a házból. Felelte erre az asszony, hát hová vihetjük, hogy holnap gyanút ne fogjanak, ha látják majd, hogy innen viszik ki. Felelte erre a szolgáló. Madonna. Ma este későn láttam szomszédunknak, az asztalosnak műhelye előtt egy nem valami nagy ládát, s ha még a mester nem vitte be házába, éppen kapóra jönne nekünk, mivel hogy abba beletehetjük ímeztetemet, aztán 2-3 törzszórást ejthetünk rajta, és ott hagyjuk. Ha ki megleli őt ebben a ládában, nem tudnám miért hinni, hogy éppen innét vitték oda, nem pedig máshonnan, sőt, azt fogja hinni, hogy mivel garázdalegény volt, bizonyosan rosszba sántikált, és valamely ellensége leszúrta és beletette ebbe a ládába. A hölgy javallotta szolgálójának tanácsát, csak épp a törszúrásba nem egyezett bele, mondván, a világért sem veszi lelkére, hogy ilyesmit cselekedjék, és kiküldötte megnézni, hogy vajon ott van-e még a láda, ahol látta. Az pedig visszatért, s megjelentette, hogy ott vagyom. Tehát a szolgáló, ki fiatal és izmos leány volt, az asszonynak segedelmével vállára vette Ruggierit, és miközben az asszony előre ment kémlelni, ha nem jönne valaki, odaértek a ládához, beletették az ifjút, rázárták a fedelet, és ott hagyták. Kevés napoknak annak előtte beköltözött ott az egyik házba két ifjú, kik uzsorára kölcsönöztek, és szíves örömest beseperték a pénzt, de csak nagy nehezen adtak ki egy garast is. Mivel pedig házi bútorra volt szükségük, s előtte való napon látták a mazládát, összebeszéltek, hogyha éjjelre is ott marad, beviszik házukba. Midőn pedig az éjfél elérkezett, kiosontak házukból, ott lelték a ládát,
és nem sokat vizsgálgatták, hanem már kissé nehéznek érezték. Hirtelen bevitték házukba, s letették amaszoba mellett, melyben feleségeik aludtak, s arra se ügyeltek, hogy rendesen a fenekére állítsák, aztán ott hagyták, és aludni tértek. Ruggieri, ki jó nagyot aludt, s már megemésztette az italt, s annak ereje megszűnt, mivel reggel felé járt az idő, felébredt. És ám bár álma megszakadt, és érzékei visszanyerték erejüket, mégis némi kábulat maradt fejében, mely nem csupán amaz éjszakán, hanem még napokkal utóbb is hatalmában tartotta. És felnyitotta a szemét, de semmit nem látott, és akkor kezeivel ide-oda tapogatódzott, és észrevette, hogy ládában van. Akkor pedig kezdte törni a fejét, és ekképpen töprenkedett magában. Mi ez? Hol vagyok? Alszom, vagy ébren vagyok? Arra bizony emlékszem, hogy ma este elmentem kedvesem szobájába, és most, mintha valami ládában volnék. Mit jelent ez? Talán visszatért az orvos, vagy más baj esett, hogy az asszony miközben aludtam, ebben rejtett. Igen, bizonyosan így lesz. Annak okáért csendben maradt, és hallgatódzott, vajon hall-e valamit. S jó darabig, ekképpen maradván, fölöttébb kényelmetlenül érezte magát a szűk ládában, oldala is fájt, amelyen feküdt. Másik oldalára fordult teát, ezt pedig oly ügyesen végezte, hogy egyik csípőjével nekifeszülvén a láda oldalának, mely nem feküdt vízirányosan, megingatta azt, végezetül pedig feldöntötte. Ez pedig estében nagy zaj csapott, melyre az asszonyok, kik a szomszéd szobában aludtak, felébredtek, s megijedtek, s ijedtükben meg sem ukkantak. A Ruggieri a láda zuhanására igen megrémült, de észrevette, hogy zuhanás közben kinyílt, és annak okáért mindenek felett akármi áron is ki akart jutni belőle, mint sem benne maradni. Mivel pedig nem tudta, hol van. Lépésről lépésre kezdett előre tapogatózni a házban, hogy megpróbálja, talál-e lépcsőt vagy ajtót, melyen kiosonhat. Mikor az asszonyok, kik felébredtek, meghallották eme topogást és megszólaltak. Ki az? Ruggieri, nem ismervén a hangot, semmit nem felelt. Miért is az asszonyok kiáltozni kezdettek a két ifjúért, kik mélyen aludtak, mivel sokáig ébren voltak, és semmit nem hallottak mindezekből. Az asszonyok tehát még jobban megrémültek, felkeltek az ablakhoz, sietek, és kiáltozni kezdtek. Tolvaj! Tolvaj! Annak okáért minden felől számos szomszéd szaladt össze, és tódult a házba, egyik a tetőn, másik egyfelől, harmadik másfelől. Hasonlatos képen az ifjak is felébredtek, íme zajra is felkeltek. Ruggierit pedig, ki hogy itten látta magát, szinte magán kívül volt ámulatában, és nem tudta, merre meneküljön, vagy menekülhetne, elfogták. Kezökre adták a városi helytartó poroszlóinak, kik a lármára odafutottak. Mikor pedig a bíró elébe vezették, mivel hogy általában elvetemedett ember hírében állott, késedelem nélkül kínpadra vonták, és akkor megvallotta, hogy rablásnak okáért hatolt be az uzsorások házába. Miért is a bíró késedelem nélkül olyképpen határozott, hogy felkötteti. Másnap szerte egész Salernóban híre futott, hogy Ruggieri rablásnak okából behatolt az uzsorások házába. Mikor pedig a hölgy és szolgálója ezt meghallották, e fordulaton úgy elálmélkodtak, és a dolgot oly igen furcsálották, miképpen szinte már maguk is elhitték, hogy mit az elmúlt éjszakán cselekedtek, nem is cselekedték, hanem csupán álmodták. Ezen felül pedig ama veszedelem miatt, melyben Ruggieri cseppent, az asszony oly nagy fájdalmat érzett, hogy szinte belebalondult. Nem sokkal reggeli 8:30 után az orvos megtért Amalfiból, és szólott, hogy hozzák el
amaz italt, mivel gyógyítani akarja betegét. Lidőn az üveget üresen lelte. Nagy lármát csapott, hogy már az ő házába semmit békén nem hagynak. Az asszony, kit egyéb fájdalom marcangolt, mérgesen felelt, mondván, mit szólnál, mester, ha valamely nagy dolog történne, hogy így nagy hűhó csapsz azért, mert egy üveg vizet kiömlött, hát nincs belőle több a világon? Felelte erre a mester. Asszony, te azt hiszed, hogy tiszta víz volt? De nem úgy van ám, hanem bizony álomital volt az. És még elmondotta, mely célból készítette azt. Az asszony ennek hallatára nyomban kitalálta, hogy Ruggieri megitta ezt az italt, és annak miatta vélték halottak. Szólott tehát, mester, mi bizony nem tudtuk, készíts tehát másikat. A mester látván, hogy egyebet nem tett, még egyszer elkészítette az italt. Kevéssel utóbb a szolgáló, ki asszonyának parancsára lement megtudni, mit beszélnek, Ruggiero felől visszatért és szólott. Madonna, Ruggierit mindenki elítéli, és amennyire én megtudhattam, nincs egyetlen rokona sem, ki segítségére kiállt volna, vagy hajlandó volna kiállani. Mindenek bizonyosra veszik, hogy holnap a vérbíró felkötteti. És ezen kívül más újságot is akarok jelenteni neked, mivel úgy hiszem, megértettem, hogyan jutott be az uzsorások házába. Hallja tehát. Jól ismered itt mellettünk az asztalost, kinél a maláda volt, amelyben Ruggierit rejtettük. Az imént szörnyű civakodása volt bizonyos emberrel, kié nyilván amaz láda volt. Tudnélik, ez az ember kérte a ládáért járó pénzt. A mester pedig felelte, hogy ő bizony nem adta el a ládát, s mi több, az éjszaka ellopták tőle. Felelte erre, amaz nem igaz, eladtad a két ifjú uzsorásnak, miként ők maguk mondották nekem ma éjjel, s magam is láttam házukban, mikor Ruggierit elfogták. Felelte erre az asztalos hazudnak, mivel hogy én nekik soha nem adtam el, hanem ők a most múlt éjszakán ellopták tőlem. Gyerünk csak hozzájuk. És egyetértésben elmentek az uzsorások házába. Én pedig hazajöttem. Én megértem, s magad is láthatod, hogy Ruggierit onnan, hol meglelték, eképpen vitték ama házba. Hogy miképpen támadott fel, azt meg nem foghatom. Akkor az asszony tisztára megértette, hogyan történt a dolog. Elmondta szolgálójának, mit férjétől hallott, s kérte, hogy segítse őt Ruggieri megmentésében, mivel ha akarja, megmentheti Ruggierit, egyúttal megóvhatja asszonyának becsületét. Felelte a szolgáló, Madonna, csak mondd meg, hogyan, és én szíves örömest mindent megteszek. Az asszonykinek bizonyára körmére égett a dolog, hirtelen ötlettel kitalálta, mit kell tennie, s apróra elmondott a szolgálójának. Azt tehát mindenek előtt elment az orvoshoz, és zokogva ekképpen szólott hozzá. Uram, bocsánatodat kell kérnem valamely nagy bűnömért, melyet ellened elkövettem. Kérdezte a mester, ugyan mi az? Szolgáló pedig sűrű könyhullajtás közben szólott. Uram, te tudod, kicsoda Ruggieri Dajeroli, kinek is én megtetszettem, s félig félelemből, félig szerelemből úgy esett, hogy kedvesévé lettem. Mivel pedig tudta, hogy tegnap este nem vagy itthon, addig-addig hízelkedett, míg nem bevezettem szobámba, hogy vélem háljon. Hogy pedig megszomjazott, hamarjában nem tudtam, hová szaladjak vízért vagy borért, s nem akartam, hogy meglássa őt, feleséget, ki a nagy teremben volt. Eszembe jutott, hogy láttam szobádban egy üveg vizet. Elszaladtam hát, értes, odaadtam inni, az üveget pedig visszatettem, odahonnét elvettem. Miért is, mint hallom, nagy lármát csaptál. Hát bizony megvallom, gonoszat cselekedtem, de ki ne vétkeznék néha napján. Szívemből szánom, bánom, hogy elkövettem-e bűnt, s nem csupán ezt, hanem azt is, mi ennek nyomában következett.
Tudnék, hogy Ruggieri hamarosan halállal bűnhődik. Annak okáért minden erőmből kérlek, bocsáss meg nékem, s adj engedelmet, hogy elmehessek Ruggierit megsegíteni abban, mit érette tehetek. Bár az orvos nagyon mérges volt, ennek hallatára mégis tréfálkozva felelte. A penitencián

Klábot minden megengedte, hogy Ruggierivel beszéljen. Akkor a szolgáló kioktatta őt, hogy miképpen feleljen a bírónak, ha meg akarja menteni bőrét, és addig mesterkedett, míg nem bejutott a vérbíró színe elébe. Ki is minek előtte meghallgatta, mivel hogy a szolgáló piros posgás és tűzről pattant leányzó volt, előbb be akarta akasztani Horgát, Istennek egy kis keresztény leányzójába, ez pedig, hogy szívesebb meghallgatást nyerjen, éppenséggel nem húzódozott. Hogy pedig felkelt a köpülésből, szólott. Uram, te tolvajgyanánt elfogadtad Ruggieri da Jerolit, holott nem igaz, amivel vádolják. És elejétől kezdve apróra elmondott néki mindent, elmondta az egész esetet, miképpen engedte be kedvesét az orvosnak házába, miképpen adta néki inni az álomitelt, mivel hogy nem ismerte azt, és hogyan tette a ládába halott gyanánt. Annak utána elmondotta az asztalos mesternek és a láda gazdájának beszélgetését, melyet kihallgatott, és egyként megbizonyította, hogyan jutott Ruggieri az uzsorások házába. A vérbíró, látván, hogy könnyűszerrel megállapíthatja, vajon igaz-e ez, mindenek előtt kihallgatta az orvost, hogy csak ugyan úgy volt-e az álomitallal, és megtudta, hogy valóban úgy volt. Annak utána maga elébe idéztette az asztalost, és a ládának tulajdonosát, és az uzsorásokat, és sok húzavona után megállapította, hogy az uzsorások a múlt éjszakán ellopták a ládát, és házukba vitték. Végezetül maga elé hozatta Ruggierit, megkérdezte, hol tanyázott előtte való este, ki is felelte, hogy nem tudja, hol tanyázott, de arra jól emlékszik, hogy éjszakára elment tanyázni Mazzeo mester szolgálójához, kinek szobájában vizet ivott, mivel hogy kegyetlenül megszomjazott. De hogy aztán mi történt vele, nem tudja, csak annyit tud, hogy mikor az uzsorások házában felébredt, ládában lelte magát. A vérbíró az eset hallatára pompásan mulatott rajta, és a szolgálóval és Ruggierivel és az asztalossal és az uzsorásokkal többször egymás után elmondotta azt. Végezetül megismervén Ruggieri ártatlanságát, az uzsorásokat a láda ellopása miatt 10 unciára ítélte, Ruggierit pedig szabadon bocsátotta. Ne kérdezze senki, mekkora volt ennek öröme, kedvese pedig ugyancsak kimondhatatlanul örvendezett. Annak utána pedig kedvesével és a jóságos szolgálóval, ki a tőrrel meg akarta szurkálni, még sokszor kacagott és mulatott az eseten, szerelmüket és egymás mulattatását egyre nagyobb gyönyörűséggel folytatván. Kívánom, hogy nékem is ez jusson részemül, de ládába ugyan ne dugjanak. Ha az előbbi novellák a bájos hölgyek szívét megszomorították, ez az utolsó Dioneo novellája oly jó ízűen megnevettette őket, különösképpen, mikor azt mondta, hogy a vérbíró beakasztotta a Horgot, hogy egészen megkönnyebbültek am a szomorúságtól, melyet a többi novellák miatt éreztek. De midőn a király látta, hogy a nap immár halványodni kezd, és uralkodásának vége elérkezett, nyájas szavakkal mentegette magát a hölgyek előtt azért, mit elkövetett, vagyis hogy oly komor tárgyat szabott az elbeszéléseknek, minő a szerelmesek szerencsétlensége. E mentegetődzés után felkelt, levette fejéről a babérkoszorút, s miközben a hölgyek kíváncsian várták, kinek a fejére teszi, nagy udvariassan fiametta aranyszőke fejére illesztette, mondván, fejedre teszem íme koszorút, mivel hogy a mai zordon nap miatt bárki másnál jobban meg tudod majd vigasztalni társnőinket a holnapi nappal. Fiametta, akinek aranyszőke göndörhaja hosszan leomlott vakító fehér és finom vállaira, arca pedig gömbölyded volt, s fehér liliomok és piros rózsák egymásba simuló színeiben ragyogott, szeme pedig, mint vándor sólyom szeme. Akkor picin száját mosolyra nyitván, miközben két ajka rubint kő gyanánt megcsillant, eképpen felelt. Filosztrátó, én szívesen elfogadom.

0: hogy jobban észbe vedd, mit cselekedtél, már mostan rendelem. Kiki készülődjék, hogy holnap oly szerelmesekről kell novellát mondanunk, kik kemény és siralmas megpróbáltatások után megnyerték boldogságukat. Ezt az indítványt mindenki javallotta. Ő pedig hívatta az udvarmestert, és vele egyetemben rendelkezett a szükséges dolgok felől, s minek után az egész társaság felkelt ültéből mind a vacsora idejéig nyájasan elbocsájtotta őket. Némelyek tehát elszélettek a kertben, melynek szépségét egykönnyen ugyan meg nem unhatták, mások a malmok irányában mentek, melyek a kerten kívül őrültek, ki erre, ki arra, s hajlandóságok szerint külön-különféleképpen mulatták magukat mind a vacsora idejéig. Mely is, midőn elérkezett, szokások szerint mind egybe gyülekeztek nagy jó kedvben a gyönyörű szökőkút mellett, és pompásan megvacsoráztak. Asztalbontás után pedig szokásuk szerint táncba és énekbe kezdettek, és miközben Filoména vezette a táncot, szólott a királynő: Filosztrátó, nem szándékozom eltérni elődeimtől, hanem miként ők cselekedték, nékem is szándokom, hogy uralkodásom alatt dalt énekeljetek. Mivel pedig bizonyosra veszem, hogy dalaid is éppen olyanok, mint novelláid, rendelem, hogy oly dalt énekelj, mely néked legjobban tetszik, nehogy ezen kívül még több napunkat felzaklassad szomorúságaiddal. Filosztrátó azt felelte, hogy szívesen, és késedelem nélkül énekelni kezdett, amint következik. Sírásom bizonyítja, valahányszor a szív nyilalik okkal, ámort csapták be rút fondorlatokkal. Ámor, midőn becsempésztett szívembe azt, akiért hitemtől megraboltan sóhajtozom hiába, úgy mutatád, mint kinek annyi bája, hogy érte minden kín gyönyörű volna. Hisz te küldéd nekem, te, és én vártam őt esengve, s hogy tévedésem későn ismerém fel, szívem tele búval s keserűséggel. Ráébredvén, hogy álnokul kiátszott, s hogy az, ki volt egyedüli reményem, cserben hagyott, beláttam, akkor, midőn legnagyobb boldogságban úszván, hittem, csak én vagyok kegyében, s szívemben gondok, vádak, célpontot nem találtak. Megtudtam, hogy örömet másnak érlel, s számkivetve mehetek tőle én el. Látván magam ilyen sorsnak kitéve, szívemnek keserű sírása támadt, mely máig benne reszket. Szidom is váltig a napot, a percet, amelyben legelőször rátapadtam izzóan szép szemére, mely annyi jót ígére, s csalatkozott hittel, megtört reménnyel átkozza lelkem, mely sírván enyész el. Hogy mi vígasztalan-e kín, s kegyetlen, uram, érezheted, oly fájdalommal panaszolom tenéked. Mondom, oly szörnyen s iszonyúan éget, hogy a halált várom bizodalommal. Várom, uram, szünetlen, hogy végre már kietlen sorsom lezárja egy áldott ütéssel, s oda vigyen, hová egy kín nem ér el. Gyászomban egy maradt vígasztalásul s menekülésül közeli halálom, küld hát gyorsan, könyörgöm, ámor, szüntesd meg kínjaim e földön, hol nyugtomat többé már nem találom, csalódtam, jaj, elárdul, végság, öröm, csalárdul. Hadd töltse holtom azt örvendezéssel, ki már lobog új szerelem hevével. Balladácskám, nem baj, ha nem találhat örömet benned valaki, nincs még egy, ki, mint én, úgy dalolna, csak egy kérésem volna. Keresd meg, ámor, s hadd sírja ez ének, milyen keserű bánat jegyzett el a halálnak, és kérd meg, jobb kikötőbe vivén el, jön meg engem örök békességgel. Eme dalnak szavai nyilván megmutatták Filosztrátó lelkének állapotját és ennek okát. És talán még világosabban elárulta volna ezt egyik hölgynek arca, ki a táncban volt, ahogy a leszálló éjszaka el nem födözte volna az arcába szökkenő pirulását. De minek után a dalát bevégezte, több mást elénekeltek még, míg nem elérkezett a nyugalomra térés ideje. Miért is a királynő parancsára Kiki szobájába vonult. Végződik a Dekameron negyedik napja. Ötödik nap. Végződik a Dekameron negyedik napja, kezdődik az ötödik, melyen Fiametta uralkodása alatt oly szerelmesekről lészen szó, ki kemény és siralmas megpróbáltatások után megnyerték boldogságukat. Keleten immár egészen kivilágosodott, és a fellövellő napsugarak egész féltekénket megvilágosították, midőn Fiametta a madarak édes dalaira, melyek a napnak első órájában szerte a fákon vidáman felcsattogtak, felkelt és felkeltette mind a többi hölgyeket és a három ifjút, s lassú léptekkel leszállott a mezőre s a tágas síkságon a harmatos fűben sétálgatott társaságával, különb-különféle beszélgetésekben, míg nem a nap jó magasra hágott. Demidőn úgy érezte, hogy a napsugarak immár forrón tűznek, a ház felé irányította lépteit. Midőn pedig odaérkeztek, pompás borokkal és csemegékkel üdítette csekély fáradtságukat, és akkor a kellemetes kertben szórakoztak mind az ebéd idejéig. Mely is midőn elérkezett, és a figyelmes udvarmester ahhoz mindent előkészített. Néhány táncdalt énekeltek, s akkor a királynő kívánságára vidám hangulatban asztalhoz ültek, s minek utána rendben és jókedvben megebédeltek. Nem feledték a táncnak eleddig megtartott szokását, hanem ének és zene kísérettel néhány kört lejtettek. Annak utána pedig a szundítás idejére a királynő valamennyit elbocsátotta. Némelyek pedig szundítani tértek, mások szórakozás okából ott maradtak a pompás kertben. De a királynő kívánságára kevéssel 3 óra után valamennyien egybegyülekeztek a szokott módon a szökőkút mellett. És minek utána a királynő pro tribunáli helyet foglalt, Pamfíló felé fordulván mosolyogva parancsolta neki, hogy kezdje meg a szerencsésen végződő novellák sorát. Ez pedig készséges hajlandósággal megfogadta annak szavát, és szólott eképpen. Első novella. Csimónénak a szerelemtől megjön az esze és kedvesét, Ifigéniát hajón megszökteti. Rodoszban börtönbe kerül, melyből Lizimákó kiszabadítja. Akkor annak segítségével elrabolja Ifigéniát és Kasszandrát menyegzőjük napján, és velük együtt Krétába szökik. És minek utána mindegyik feleségül veszi kedvesét, velük együtt hazahívják őket. Sok novella kóvályog a fejemben, kedves hölgyeim, melyeknek elbeszélésével a mai napot, mely vidámnak érkezik, megkezdhetném. Ezek közül egy különösképpen kedvemre vagyon, mivel hogy ebben megláthatjátok nem csupán a boldog véget, mely mai elbeszéléseink tárgya, hanem azt is, mely szentek hatalmasak és jótékonyak ámornak erői, melyeket sokan kárhoztatnak és becsmérelnek, azonban igaztalanul, mivel nem tudják, mit beszélnek. E megismerés pedig, ha nem tévedek, bizonyára kedvetekre leszen, mivel úgy vélekedésem szerint magatok is szerelmesek vagytok. Tehát, miként a ciprusiak régi történeteiben olvassuk, élt Ciprus szigetén valamely főnemes úr, kinek neve volt Aristippó, ki minden földi javakban gazdagabb volt minden földiénél, és minden másnál boldogabb ember lett volna, ha hogy egyetlen dologban nem szomorította volna meg a sors. Ez pedig az volt, hogy egyéb gyermekei között volt egy fia, ki nagyságban és szépségben ugyan külön volt, mint a többi ifjaknál, de szinte hülye és félkegyelmű. Igazi neve pedig Galézó volt. De mivel sem tanítómestere fáradozással, sem atya kedveskedéssel vagy veréssel, sem bárki más semmi módon nem tudott a fejébe verni némi nemű tudományt, vagy gyóerkölcsöt, továbbá durva és idétlen hangja, és inkább állathoz, mint emberhez illendő viselkedése miatt csúfolkodásból mindenki Cimone néven nevezte, mi is az ő nyelvükön annyit jelent, mint a miénken az, hogy félkegyelmű. E fiúnak kárba veszett élete miatt atya igen nagyon búslakodott. Mivel már letett minden reményről, parancsolta neki, menjen ki valamely birtokára, s ottan éljen jobbágyai között, hogy fájdalmának ímez oka ne legyen szüntelenül szeme előtt. Minek is Cimone igen megörült, mivel hogy a paraszti emberek erkölcsei és szokásai inkább kedvére voltak, mint a városiak. Cimone tehát kiment a falura, és ottan paraszti munkákban foglalatoskodott. Történt pedig egy napon, hogy délidő után, midőn vállára vetett bottal éppen által ment egyik birtokról a másikra, betévedt valamely kis erdőbe, amely a legszebb volt ama vidéken, és mivel éppen május hónapja járta, már egészen kilombosodott. Amint ezen keresztül haladt, miként sorsa vezérelte, sudár fákkal környékezett tisztásra bukkant, melynek egyik sarkában gyönyörű és hidegvízű forrás mellett a zöld pázsiton megpillantott egy gyönyörűséges alvó leányzót, akinek a testét oly lengeruha fette, hogy vakító fehérségéből szinte semmit el nem rejtett, és csupán övétől lefelé födözte hófehér vékony takaró, lábainál pedig ugyancsak két nő meg egy férfi aludt eme leánynak szolgái. Midőn Cimone a leányt meglátta, mintha még soha életében nőt nem látott volna, botjára támaszkodván megállott, és némán határtalan elragadtatással elmerült a leány szemléletében, és bárgyú lelkében, melybe ezernyi oktatás nem tudott szikrányi nemesebb érzést beojtani, érezte valamely gondolatnak ébredezését, és most pallérozatlan és durva elméjében föltámadott a gondolat, hogy ez a leggyönyörűbb teremtés, kit földi ember valaha is látott. És annak utána sorra szemügyre vette testének részeit, és magasztalta haját, melyet színaranynak vélt, homlokát, orrát és száját, nyakát és karjait, különösképpen pedig keblét, mely még alig domborodott. És parasztból hirtelen a szépségnek ítélő bírájává emelkedvén, fölöttébb kívánkozott látni szemét, mely mélységes álomban elnehezülten zárva volt, és hogy csak láthassa már-már, felébresztette a leányt. De mivel sokkal a szebbnek látta, mint mindam a nőket, kiket eladdig látott, gondolkodóba esett, ha vajon nem istennője, és mégiscsak volt annyi eszemmel megítélhette, hogy isteni személyek nagyobb tiszteletre méltók a földieknél, és ennek okáért tűrtőztette magát, és várakozott, míg nem az magától felébred. És ám bár túlságosan hosszúnak érezte a várakozást, a szokatlan gyönyörűség oly igen lenyűgözte, hogy nem tudott elmozdulni onnét. Történt tehát, hogy a leány, kinek neve Efigénia volt, nagy idő múltán felébredt, mégpedig előbb, mint bármelyik cselédje, és felemelte fejét, és kinyitotta a szemét. Mikor maga előtt látta Csimónét botjára támaszkodva, fölöttébb elálmélkodott, és mondá, Csimóné, mit keresel itt az erdőben ímez órán? Csimónét mind Deli termetéről, mind faragatlanságáról, mind pedig atyának nemességes gazdagsága révén e szigeten szinte mindenki ismerte. Az ifjú semmit nem felelt Efigénia szavaira, de mikor látta, hogy szemét kinyitotta, mereven rábámult, és úgy érezte, hogy abból oly édesség árad, mely soha nem érzett gyönyörűséggel tölti el. A leány ennek láttára kezdett attól tartani, hogy ez a merev bámészkodás még majd olyas valamire ösztökéli annak paraszti otrombaságát, hogy abból magára szégyen háromolhat, miért is szólította cselédeit, fölkelt és mondotta néki, Csimóne, Isten áldjon! Felelte erre Csimóne, én veled megyek. És ám bátor a leány még mindig félt, és ezért nem fogadta el kíséretét, mégiscsak akkor tudott megszabadulni tőle, mikor az már egészen a házáig elkísérte. Innen pedig Csimóne atyának házába ment, és kijelentette, hogy semmi áron nem megy vissza többé a birtokra. Bármilyen kellemetlen volt ez atyának és öveinek, mégis belenyugodtak otthon maradásába, mivel meg akarták tudni, mi ok késztette arra, hogy eddigi életmódját megváltoztassa. Minek utána tehát Csimóne szívébe, melybe eleddig semmi némű tanítás nem tudott behatolni, Efigénia szépsége által behatolt ámornak nyilvessze, hamar idő után elméje egyre jobban kibontakozván, csodálatba ejtette atyát és öveit és mindenki mást, aki csak ismerte. És mindenek előtt megkérte atyát, hogy járassa őt olyan ruhákban és minden egyéb ékességekben, mint ahogy testvérei jártak, mit is atya nagy örömmel megtett. Annak utána pedig deréki fiakkal társalkodván eltanulta tőlük a viselkedésnek mindam a módjait, melyek nemes urakhoz és különösképpen szerelmes ifjakhoz illenek. S mindenek igen nagy csodálkozására hamar idő múltán nem csupán a betűvetést tanulta meg, hanem egyikeivé vált a legműveltebb embereknek. Annak utána pedig, mivel mindennek oka Efigénia iránt való szerelme volt, nem csupán durva és parasztos hangját váltotta illendő városiasra, hanem mesteri módon megtanult énekelni és muzsikálni, és a lovaglásban, és mind a tengeri, mind a szárazföldi hadviselésben fölöttébb ügyes és vitéz emberré vált. Egy szó, mint száz, hogy ne soroljam fel apróra minden jelességét. Négy esztendő sem telt el a manap óta, hogy szerelembe esett, és már is a legkedvesebb, legszeretetreméltóbb ifjúvá fejlődött, és semmi jelességben nem volt hozzája fogható ifjú Ciprus szigetén. Nos tehát, bájos hölgyeim, mit gondoljunk Csimóne felől? Bizonyára azt, hogy ama kiváló jelességeket, melyekkel az ég ez ifjúnak nemes lelkét megáldotta, az irigy szerencse erős kötelékekkel lenyűgözte, és elzárta szívének valamely rejtett zúgába, melyeket is ámor sorra letépett és összetört, mivel hogy ő a sorsnál is hatalmasabb, és mint a szunnyadó tehetségek ébresztője, azokat a szörnyű homálynak sötétjéből maga erejével fölhozta a ragyogó világosságra, nyilván megmutatván, mely minden némű helyekről kiszabadítja a néki hódoló lelkeket, és hová vezéreli őket sugáraival. Ám bár Csimóne Efigénia iránt való szerelmében ifjú szerelmesek gyakori szokása szerint bizonyos dolgokban túlságba tévedt. Mégis Aristippó, meggondolván, hogy Ámor változtatta birkából emberré, nem csupán türelmesen békén hagyta, hanem még biztatta is, hogy szerelméért mindenben maga kedve szerint cselekedjék. De Cimone, ki nem engedte, hogy Galesónak nevezzék, visszaemlékezve, hogy Efigénia is e néven hívta őt, tisztes végre akarván juttatni szándokát, többször is kérőket küldött Cipszeóhoz, Efigénia atyához, hogy adja hozzá a leányt feleségül, de Cipszeó mindannyiszor azt felelt, hogy ő már odaígérte a lányt bizonyos Pazimunda nevezetű rodoszi nemesi fiúnak, és esze ágába sincs megszegnie néki adott szavát. Mikor pedig Efigénia mennyegzőjének ideje elérkezett, és jövendőbeli férje érte küldött, Cimone ekképpen szólott magában: most itt az ideje megmutatnom, ó, Efigénia, mennyire szeretlek. Általad lettem emberré, és ha megnyerhetlek, bizonyosra veszem, hogy boldogabbak leszek akármely Istennél, és bizony, vagy megnyerlek, vagy meghalok. És ekképpen töprenkedvén nagy titokban összeszedett néhány nemes ifjút, akik barátai voltak, és titokban felszereltetett egy hajót mindennel, mi a tengeri csatához szükséges, és tengerre szállott, várakozván ama hajóra, melynek Efigéniát férjéhez kellene volna vinni Rodoszba. Efigénia pedig, miután atya pompásan megvendégelte férjének barátait, tengerre szállott, és akkor Rodosznak fordították a hajó orrát, és útnak indultak. Cimone semmit nem aludt. Másnap rajtuk ütött hajójával, és a hajó orráról nagy hangon átkiáltott azokhoz, kik Efigénia hajóján voltak: megálljatok, vonjátok be a vitorlákat, vagy pedig legyetek készen, hogy erőt veszünk rajtatok, és a tengerbe süllyesztünk. Cimone ellenfelei a fedélzeten fegyvert fogtak, és készülődtek a védekezésre. Miért is Cimone, minek utána így beszélt, felkapott egy vascsákját, áthajította a rodosziak hajójának farára, s miközben azok nagy sebességgel eloldalogni igyekeztek, hajójukat roppant erővel odahúzta maga hajójához, s egy szál egymaga átugrott a rodosziak hajójára vadul, mint az oroszlán, mintha csak semmibe venné őket, mind ahányan vannak. És mivel Ámor sarkantyúzta, csodálatos düvel ellenségeire vetette magát, törrel kezében, és jobbra-balra szurkálván levágta őket, mint holmi birkákat. Ennek láttára a rodosziak földre vetették fegyvereiket, és szinte egyértelemmel megadták magukat. Mondotta akkor nekik Cimone: ifjú uraim, nem a zsákmány sóvárgása, nem is az irántatok való gyűlölet indított arra, hogy Ciprusból felkerekedjem és nyílt tengeren fegyveres kézzel rejátok támadjak. Az, mi engem erre indított, a legnagyobb boldogság számomra, ha ugyan megnyerem. Nektek pedig nem nagy dolog szépszerével átengednetek nekem. Ez pedig Efigénia, kit a világon mindennél jobban szeretek, de mivel atyától barátságos békésszerrel nem tudtam megkapni őt. Ámor arra kényszerített, hogy ellenségetek gyanánt fegyverrel szerezzem meg. Mivel pedig az akarok lenni számára, minek a ti barátotok Pazimunda volt kiszemelve, adjátok őt nekem, és menjetek Isten hírével. Az ifjak, kiket inkább az erőszak, mint maguk nagy lelkűsége indított erre, sírván átadták Efigéniát Cimónénak. Ez pedig, mikor látta, hogy a leány sír, szólott eképpen: nemes hölgy, ne légy kicsinyhitű, én vagyok a te Cimónéd, és kitartó szerelemmel sokkal te jobban megérdemeltelek, mint Pazimunda az eljegyzéssel. Cimone tehát, minek utána a leányt áthozatta maga hajójára, s a rodosziak semmi egyéb kincséhez nem nyúlt, visszatért bajtársaihoz, és a rodosziakat útjukra bocsátotta. Cimone tehát, ki határtalanul boldog volt, hogy a drága zsákmányt megszerezte, minek utána kevés időt annak szentelt, hogy a síránkozó leányt megvigasztalja, bajtársaival együtt olyképpen határozott, hogy egyelőre nem szabad visszatérniük Ciprusba. Miért is valamennyiük egyértelmű vélekedése szerint Kréta irányába fordították a hajónak orrát, mivel úgy hitték, hogy ottan valamennyien, kiváltképpen pedig Simón és velük együtt Efigénia régibb és újabb rokonságok és számos barátaik révén biztonságban lesznek. Ám a sors, amely meglehetősen könnyűszerrel kezére juttatta Cimónénak a hölgyet, nem volt álhatatos, és hirtelen szomorú és keserves sírásra fordította a szerelmes ifjúnak kimondhatatlan vígasságát. Még 4 óra sem telt el azóta, hogy Cimóne a rodosziakat útjukra bocsátott, amidől leszállt az éjszaka, melyetől Cimóne soha még nem élvezett gyönyörűségeket várt. És egyszerre csak tomboló, dühös orkán kerekedett, mely az égboltot fellegekkel, a tengert pedig pusztító viharokkal töltötte be. Miért is senki nem tudhatta, mit kellene tennie, merre kellene menniük, de még a fedélzeten sem volt senkinek maradása, hogy valamely szolgálatot végezzen. Mondanom se kell, mely igen elbuslakodott ezen Cimóne. Úgy érezte, az istenek csupán azért teljesítették óhajtását, hogy annál keservesebb kínnal elveszejtsék, holott annak előtte ugyan keveset törődött a halállal. Ugyancsak nekibúsultak bajtársai is, de mindenek fölött bánkódott Efigénia, ki keservesen zokogott, és minden hullámcsapásra megreszketett, és zokogván keményen átkozta Cimóne szerelmét, és káromolta annak vakmerőségét, mondván, hogy eme szörnyű vihar bizonyára semmi másért nem támadott, csupán azért, mert az istenek nem engedik meg, hogy Cimóne, ki őt akaratjuk ellenére kívánta feleségül, élvezhesse vakmerő vágyának teljesülését, hanem azt akarják, hogy előbb lássa meg a leány halálát, annak utána pedig maga is nyomban halállal elvesse. Efféle és még keservesebb jajveszékelés közben Rodosz szigetének szomszédságába vetődtek, miközben a hajósok nem tudták, mitévők legyenek, mivel a vihar óráról órára nagyobb erőre kapott, ők pedig nem tudták, nem is sejtették, merre sodródtak. Mivel pedig nem ismerték meg, hogy ez Rodosz szigete, minden igyekezetükkel abban fáradoztak, hogy ha csak lehet, partra vergődjenek és megmentsék életüket. Ebben pedig a szerencse kedvezett nekik, s valamely kicsiny tengeröbölbe vezérelte őket, hová kevéssel annak előtte befutottak hajójukkal a marodosziak is, kiket Cimóne útjukra engedett. Nem is vették észre előbb, hogy Rodosz szigetére vetődtek csak akkor, amikor a hajnal pirkadott, és némi világosságot derített az égboltozaton. Akkor látták, hogy talán nyíllövésnyire vannak ama hajótól, melyet előtte való napon útjára engedtek. Ebben dolgon Cimóne fölöttébb megháborodott, s félt, hogy az történik vele, ami csak ugyan történt. Parancsolta tehát, hogy minden erejüket megfeszítvén igyekezzenek kijutni onnét, annak utána pedig vesse őket a sors bárhová, mivel sehol sem lennének oly kínos helyzetben, mint éppen itt. Megfeszítették tehát minden erejüket, hogy onnan kijussanak, de hiába hatalmas ellenszél dühöngött, s nemhogy kijuthattak volna a kicsiny öbölből, hanem, akár tetszik nékik, akár nem, a vihar a partra vetette őket. Midőn pedig a partra felfutottak, a rodoszi hajósok hajójukról leszállván megismerték őket. Azok közül pedig egyik nyomban elfutott a szomszéd faluba, hová a rodoszi nemes urak mentek, s megjelentette nekik, hogy Cimónét Efigéniával együtt véletlenül idevetette a vihar hajóján, éppen úgy, mint jó magukat. Azok ennek hallatára fölötté megörvendeztek, maguk mellé vettek számos falubéli parasztot, és a tengerpartra siettek, és Csimónét, ki öveivel együtt partra szállott, és abban mesterkedett, hogy valamely közeli erdőbe meneküljön, Efigéniával s mind a többiekkel együtt elfogták, és a faluba vitték. És akkor nagy csapat fegyveres ember kíséretében kijött oda a városból Lizimákó, ki abban az esztendőben Rodosznak legfőbb bírája volt, és Csimónét valamennyi bajtársával egyetemben börtönbe vetette, mivel hogy Pazimunda, ki eme dolognak hírét vette, ennek miatt a panaszt emelt Rodosz szigetének tanácsánál. Ekképpen veszített el Ifigeneját a szerencsétlen és szerelmes Csimóné, alig hogy megnyerte, és anélkül, hogy egyebet kapott volna tőle néhány csóknál. Efigéniát számos rodoszi nemes hölgy vette gondjaiba, és vigasztalta rész szerint elfogatásán érzett bánata, rész szerint a viharos tengeren szenvedett hányattatása miatt. És eme hölgyeknél maradt mind a menyegzőjére megszabott napig. Csimónénak és bajtársainak, mivel előző napon visszaadták szabadságukat, a rodosziak elengedték a halálbüntetést, melyre Pazimunda mindenáron ítéltetni kívánta őket, és életük fogytáiglan tartó börtönre ítéltettek. A börtönben pedig, mint képzelhető, fájdalomban sínylődtek és reménytelenül, hogy valaha még boldog nap virrad rájuk. Pazimunda pedig minden erejével sürgette a készülődést a mennyegzőre. De a sors, mintha csak megbánta volna ama csapást, melyel Csimónét oly hirtelenül sújtotta, megmenekülése okából újabb fordulatot hozott. Volt Pazimundának egy öccse, korban ugyan fiatalabb nála, jelességben azonban méltó párja, kinek neve volt Ormizda. Ez már rég ideje abban fáradozott, hogy feleségül nyerje ama városnak bizonyos szép és előkelő leányát, kinek neve Kasszandra volt, kit is Lizimákó forron szeretett. És házassága különféle okok miatt több ízben is füstbe ment. Nos, amikor Pazimunda meggondolta, hogy mennyegzőjét nagy pompával kell megülnie, legjobbnak vélte, ha nyélbe üthetné, hogy Ormizda ugyanaz napon tartsa mennyegzőjét, hogy ne terhelje még egyszer a költség és az ünnepség. Miért is Kasszandra szüleivel újból tárgyalásokat kezdett, és ezeket sikerre is vitte, és öccsével egyetértésben elhatározták, hogy Ormizda ugyanaz napon veszi feleségül Kasszandrát, melyen Pazimunda mennyegzőjét tartja Efigéniával. Mikor Lizimákó ennek hírét vette, fölöttébb megszomorodott, mivel látta, hogy reménysége elveszett, holott abban bizakodott, hogy ha Ormizda nem veszi el a leányt, akkor ő bizonyosan megkapja. De okos ember lévén bánatát magába rejtette, és törte-törte a fejét, miképpen akadályozhatná meg, hogy ez megtörténjek. De semmi egyéb módját nem látta, mint azt, hogy elrabolja a leányt. Ezt pedig könnyűnek gondolta ama hivatalánál fogva, melyet viselt, de sokkal becstelenebbnek is vélte, mintha nem viselte volna ama hivatalt. Mégis hosszas fontolgatás után a szerelem könnyen legyőzte a becsületét, és elhatározta, hogy akármi történik is, elrabolja Kasszandrát. S midőn arra gondolt, kit vegyen maga mellé társul ennek véghezvitelében, és miképpen hajtsa végre a dolgot, eszébe jutott Csimóné, akit bajtársaival egyetemben börtönében tartott, és úgy gondolta, hogy Csimónénál jobb és hűségesebb társra eme dologban szert nem tehet. Miért is a következő éjszakán nagy titokban felhozatta őt szobájába, és eképpen adta fel neki a szót. Csimóné. valamint az Istenek jóságos és nagylelkű adományozói az emberek javainak. Akképpen nagy ügyességgel próbára vetik azoknak virtusát, s kiket minden sorsokban szilárdnak és álhatatosnak látnak, azokat a legmagasabb jutalmakra méltóknak ítélik, mint mindenkinél derekabb embereket. Ők a te virtusodnak csalhatatlanabb bizonyságát kívánták, mint aminőt mutathattál volna atyád házának négy fala között, kinek mérhetetlen gazdagságát ismerem. És mindenek előtt a szerelemnek hegyes ösztökéjével, mint hallottam, bárgyú állatból emberré nemesítettek, annak utána kemény sorscsapásokkal, mostan pedig gyötrelmes börtönnel próbát kívánnak tenni, vajon most másképpen érezele, mint akkor, midőn rövidke ideig élvezted meghódított zsákmányodat? Ha pedig ugyanazonképpen érezel, akkor soha oly örömet nem adtak néked, mint aminővel most készülnek megajándékozni, ezt pedig értésedre adni kívánom, hogy megfogyatkozott erőidet visszaszerezzed, és újból bátorságra kapj, Pazimund, aki oly igen örvendett balsorsodon, és oly buzgón szorgalmazta kivégeztetésedet, hanyathomlok siet megtartani mennyegzőjét a te Efigeniáddal, hogy eréven élvezze a zsákmányt, melyet a szerencse jókedvében előbb néked adott, annak utána pedig haragjában hirtelen elvett tőled. Magamról tudom, hogy ez bizonyosan mennyire fáj neked, ha oly szerelmes vagy, mint hiszem. Mivel, hogy az öccse Ormizda éppi méltatlanságot akar elkövetni ellenem Kasszandra miatt, kit a világon mindennél jobban szeretek. És úgy látom, hogy a sors semmi némű utat, módot nem hagyott számunkra, hogy eme roppant méltatlanságot és csapást elkerüljük, ahogy szívünk és karunk virtusával, karddal a kézben utat vágunk magunknak, hogy megszöktessük kedveseinket, te immár másodszor a tiédet, én pedig az enyémet először. Miért is, ha szíved gondja, nem akarom mondani, hogy szabadságod, mely kedvesed nélkül ugyan keveset ér neked, hanem kedvesed visszaszerzése, hát akkor ezt az Istenek kezeidbe adták, ahogy velem tartasz vállalkozásomban. Eme szavak egészen eloszlatták Cimone csüggedését, és nem sokat tétovázott a felelettel, hanem szólott. Lisimaco, sem vitézebb, sem hívebb bajtársat nálam nem találsz e vállalkozásra, ha ugyan elérem vele azt, miről beszélsz, és ezért legjobb belátásod szerint mondd csak, mit kell tennem, és majd meglátod, mely csodálatos bátorsággal elvégzem azt. Felelte erre Lisimaco. Mához 3 napra költöznek az új asszonyok férjük házába. Oda tehát mi, te magad fegyveres bajtársaival, s magam is néhány megbízható emberemmel este felé behatolunk, az asszonyokat a vendégsereg közepéből elraboljuk, és elvisszük valamely hajóra, melyet titokban felszereltettem. Közben pedig mindenkit levágunk ki ellenszegülni merészel. Cimonénak tetszett ez a terv, és mind a megszabott ideig csendben várakozott börtönében. Hogy pedig a mennyegző napja elérkezett, fényes és nagyszerű volt a lakodalom, s a két testvérházának minden zugát betöltötte a hangos vidámság. Lisimaco, minek utána minden szükséges dolgot előkészített, Cimonét és bajtársait, s hasonlatosképpen maga barátait, kik valamennyien fegyvert viseltek ruhájuk alatt, előbb áradó szavakkal lelkesítette tervének végrehajtására, és amikor az időt elérkezettnek látta, 3 csapatra osztotta őket, és ezek közül az elsőt nagy óvatosan leküldötte a kikötőbe, hogy senki meg ne akadályozhassa a hajóra szállást, mikor arra kerül a sor, A másik kettővel pedig Pazimunda házához vonult, és egyiket a kapuban hagyta, hogy senki őket benezárhassa, s távozásukat megnegátolhassa, a harmadik csapattal pedig Csimonéval együtt felment a lépcsőn. Időn pedig abba a terembe értek, melyben az új asszonyok számos más hölgyekkel egyetemben már asztalnál ültek az ünnepi lakomán. Előre nyomultak, földre döntötték az asztalokat, kiki fogta maga kedvesét, általatta bajtársainak karjaiba, s parancsolták, hogy nyomban vigyék őket a készen várakozó hajóra. Az új asszonyok jajveszékelni és sikoltozni kezdtek, s hasonlatosképpen a többi hölgyek és szolgák is, és hamarosan az egész házat felverte a lárma és a jajveszékelés. De Csimón és Lizimákó és bajtársai kardot rántottak, miközben semmi ellenállásra nem leltek, mivel mindenki utat nyitott nekik, s eljutottak a lépcsőig. És amint azon lefelé haladtak, szembe jött velük Pazimunda, ki a lármára furkosbottal kezében kirant, akkor Csimóne nagyvitézül fejen sújtotta, és fejét kettészelte. Pazimunda pedig holtan rogyott lábai elébe. A szerencsétlen ormizdát, ki bátyjának segítségére sietett, Csimóne ugyancsak egy csapással megölte, és még néhány más férfit, kik hozzájuk akartak férkőzni, Lizimákó és Csimóne bajtársai megsebesítettek, és visszavertek. Akkor pedig távoztak a vérben úszó házból, melyet fölvert a lárma, a sírás és a jajveszékelés, és akadálytalanul zárt rendben zsákmányukkal együtt eljutottak a hajóhoz, melyre is föltették a hölgyeket, és maguk is felszállottak minden bajtársaikkal egyetemben. És miközben már a part megtelt fegyveres hadinéppel, mely a hölgyek megszabadítására jött, ők vízbe merítették az evezőket, és újjongván nekivágtak útjuknak. És megérkezvén Krétába, ottan számos barátaik és rokonaik örömmel fogadták őket. Annak utána feleségül vették a hölgyeket, nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élvezték zsákmányukat. Ciprusban és Rodoszban sokáig nagy volt a forrongás és a lázongás eme cselekedetük miatt. Végezetül mindkét helyen közben jártak barátaik és rokonaik, és kieszközölték, hogy rövid számkivetés után Csimóne Efigéniával megtérhetett Ciprusba, és hasonlatosképpen Lizimákó Kasszandrával visszatérhetett Rodoszba, és annak utána mind a ketten még nagy időn által vidáman és boldogan éltek szülőföldjükön, feleségükkel. Első novella. Csimónénak a szerelemtől megjön az esze, és kedvesét, Efigéniát hajón megszökteti. Rodoszban börtönbe kerül, melyből Lizimákó kiszabadítja. Akkor annak segítségével elrabolja Efigéniát, és Kasszandrát menyegzőjük napján, és velük együtt Krétába szökik. És minek utána mindegyik feleségül veszi kedvesét, velük együtt hazahívják őket.
1: Lachmacun Rádió.

0: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Mert egyszer hát valahova így le kellett írni, és akkor én azt mondom, hogy akkor legyen ez. És akkor azt, hogy kitaláltam egy ilyen formátumnak, de amit most
2: experimentális
1: csinálok, hogy ez experimentális poszt volt, szerintem annyira nem experimentális, mint ahogy így az emberek néha ezt így gondolják. Szóval, hogy mert például nekem
2: ezt gondolhatják.
1: Ezt gondolhatják, mert nekem például ilyen tök természetes. Tehát, hogy engem mindig az lep meg, hogy mindenki mondja, hogy hát, hogy ez ilyen teljesen szokatlan, de hogy is itt minden tökre egyértelmű, hogy ez így miért ilyen, meg így, hogy épül föl. Tehát, hogy így vannak dolgok, amik így érdekelnek, és akkor azoknak így utána megyek, vagy próbálom úgy megcsinálni, de most azért, mert tényleg, mert ugye az van, hogy tavaly márciusban elkezdtünk egy ilyen zenekaros felállást.
2: Igen, amikor nem egyedül, ez az esemény.
1: Ez az esemény, igen. Ja, igen, mert azt nem mondtuk el, azt a nagyon fontos információt, hogy egy ponton elkezdtem cimbalmon játszani, mert hogy mert ugye nagyon
2: nagyjából
1: tetszik.
2: Nagyjából az mikor?
1: Hát már a második berlini koncert, aha, az már cimbalommal volt. Igen.
2: Lehet, hogy az az experimentális elem.
1: Lehet, hogy az az experimentális elem.
2: Igen, de hogy azért, mert nagyon érdekelt, vagy...
1: Ja, igen, hogy az nagyon vagy így nagyon tetszik az, hogy a cimbalomnak ilyen nagy rezgése van, és nekem nem ez a klasszik ilyen asztali cimbalmon van, aminek pedálja van, hanem egy ilyen ukrán cimbalmon van, ami kisebb, és ezért nem is nagyon, tehát hogy nem kontrollálható az, hogy meddig szól egy hang, azon kívül, hogy ütöd meg, de hogy így a pedállal nem tudod ezt irányítani. Aha. És ezért ilyen nagy, tehát ilyen öblös hangja van, és akkor az engem így nagyon-nagyon, az nagyon tetszett. Mert ugye az ilyen elúszós, és akkor viszonylag kevés hanggal lehet ilyen atmoszférát teremteni hozzá. Mert azért ott két ütőd van, ha nagyon ügyes vagy, akkor meg tudsz fogni négyet, én nem tudok. És igen, és akkor azzal a két ütővel kell ott mindenféle kitöltened a üres részeket.
2: És ez a zenekari felállásban megmarad nálad?
1: Meg. Tehát ott is megvan a cimbalom, csak most van egy basszusgitár, egy ilyen gitár, a Peti játszik, és ő néha ilyen szintén is játszik, tehát ő is csinál ilyen tereket. Meg van egy dob. Uh-huh. Úgyhogy abszolút ilyen rock and roll felállás.
2: És olyan a hangzás is? Nem gondolnám.
1: Nem. De az ugyanolyan, mint amilyen volt.
2: De hogy jött ez, hogy zenekarban?
1: Ez úgy legyen. Jött, hogy ezt a Peti mondta, Jaka Peti, aki gitározik, meg szintizik nálam, meg ő a kiadómnak, tehát ők csinálták a kiadót, a kliniket.
2: És náluk jelent meg 12-ben, meg 16-ban?
1: Nem,
2: is?
1: A 12 az ilyen saját volt. A 16 az már akkor tájt volt, de azt, uh-huh, lehet, hogy ez még a Normafán jelent meg. De aztán kijött a Bird Machine, és az már náluk jelent meg a Kesson is, amik, uh-huh, ilyen szingelek voltak. És szóval, ahogy ő mondta, hogy lehet, hogy kéne ilyen zenekaros felállás, hogy egy picit ilyen könnyebben, nem tudom, hogy így tere legyen az egésznek, meg valahogy így könnyebben befogadható legyen. És igazából eleinte így, nem azért, mert nem akartam, hogy könnyebben befogadható legyen, csak ilyen nagyon nehéz elengedni a
2: elmond
1: kontrollt.
2: Igen,
1: nem akarok, de hát én elmond vagyok. Hanem, hogy így nem akartam ugye
2: hát
1: kontrollt elengedni.
2: Hát de amúgy, mert ha belegondolsz, tényleg ez egy olyan projektnek indult, ami először még csak te voltál.
1: Hát ez 8 évig, senkinek nem beszéltem.
2: Mikor
1: róla.
2: Kezdted pontosan?
1: 16 évesen.
2: Szóval, hogy érthető az, hogy mondjuk nem akartad, vagy nem tudtál, mondjuk még nem tudtad kiterjeszteni ezt a projektet egy zenekari felállásba, meg lehet, hogy nem tudom, hogy volt-e, vagy ez tudatos volt benned, vagy ez valami
1: nem, ilyen... szerintem annyira nem volt tudatos, mert közben meg arra vágytam. Tehát, hogy amikor így zenekarba játszol, vagy nekünk az van, hogyha mi együtt játszunk, akkor ilyen teljesen más ilyen energia áramlások vannak. Tehát, hogy amikor egyedül játszol, akkor az van, hogy odamész, és akkor így kifelé adod a dolgokat. És a végén így tökre elfáradsz. Ilyen jó érzés, tehát nem az van, hogy így lenullázódsz a végére, hanem úgy azt érzed, hogy így elfáradsz tőle. És most például, amikor zenekarban vagyunk, akkor mindig azt érzem, hogy így adok, de hogy a többiek is adnak, és amit a többiek adnak, abból te is kapsz. Uh-huh. És akkor igazából így nem érzed annyira azt, hogy most így mindent kiadtál magadból, és ettől viszont tökre tudsz a másikra így figyelni, hogy így tudom, hogy jaj, most ott tart, akkor jó, akkor most így figyelünk, meg akkor most ez fog jönni, meg ez fog jönni, akkor én most egy picit ott várok, hogy ez a hang még ott így ki tudjon csengni, lalalala, és szóval, hogy ilyen sokkal komplexebb gondolkodás, de viszont teljesen más ilyen energiáid maradnak meg, meg teljesen más energiákat adsz ki. Meg egy csomó olyan dolog is, tehát, hogy például a zenekaros felállásban én azt érzem, hogy sokkal ilyen komplexebb tudok lenni, mint előadó, mert egész egyszerűen nem én vagyok felelős mindenért, és ezért sokkal több mindent ki tudok próbálni, úgy, hogy ne az legyen, hogy félek, hogy jaj, de hogyha most egy kicsit elúszom mondjuk abba az irányba, akkor...
3: Lamacsun Rádió.
4: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
5: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
0: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

sour grapes.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: elrontom, akkor az egész megy vele.
1: Aha. És akkor ez tavaly indult el?
0: Ez tavaly márciusban indult.
1: Na, egy éve.
0: Egy éve. Na. Ez ilyen, ja, és az a nagyon vicces, hogy tavaly márciusban az Ádám, amikor az első zenekaros koncertünk volt, akkor az Ádám szülinapja volt. Most meg Citrom Ádámé, most meg a Király Marci szülinapja lesz.
1: Hát üdvözöljük őket innen is.
0: Boldog szülinapja.
1: És volt már fellépés?
0: Volt, akkor. volt. Mennyi, négy, azt hiszem négyszer vagy ötször léptünk föl együtt. Uh-huh. Már, igen. És akkor az első az ott a Gödörbe volt, és akkor az egy ilyen nagy klinikas esemény volt, az összes klinikás előadó ott játszott, mert a klinik volt 5 éves, azt hiszem. És akkor az volt a debütant bálunk.
1: De akkor már korábban kezdődött ez a folyamat, nem? Hogy
0: persze,
1: így együtt
0: elkezdtünk próbálni. Az nem úgy, hogy ott megérkeztünk.
1: Ja, de hogy az is mikorra tehető.
0: Az egyébként nagyon meglepő módon a koronavírus előtt kezdtük el, és akkor lett, aha, is próbatermünk, amit aztán úgy be kellett. Az akkor tájt kezdődött, amikor lebontották a Dürert, mert ott volt a próbatermünk. Uh-huh. És akkor az így tolódott jó sokat. Amíg nem lehetett megint koncertezni.
1: Beérett. Meg tök jó, hogy nem az volt, hogy...
0: gondolkodni rajta rengeteget.
1: Hát igen, vagy hogy nem az volt, hogy elhalt, mert így nem... Mert
0: igen, egyébként igen, az is lehetett volna.
1: A lelkesedés, igen, benne, meg az idő. Gondolom a jövőben akkor, ugye, amit már az elején is mondtunk, hogy akkor ez már nem egy szóló
0: igen,
1: dolog lesz.
0: Igen, igen,
1: hanem
0: igen,
1: innentől akkor
0: együtt, kéz a kézben.
1: Négyen?
0: Négyen.
1: És akkor ilyen fesztivál fellépések, meg ilyeneket is terveztek, vagy ez mennyire?
0: Hát, hogyha a fesztiválok terveznek minket, akkor mindenképp.
1: Jaj, nem mondd ezt.
0: Ha majd szeretnek minket a fesztiválok, akkor igen.
1: Gondolod, hogy nem?
0: Fesztivál, hát a Fekete Zaj szeret minket.
1: Mert ott meg tavaly a szóló.
0: Nem, most, nem, tavaly szerintem nem voltam. És most nyáron volt a zenekaros, és előtte
1: ja, mert
0: meg
1: az március után
0: voltak.
1: Volt, oké, okay, én igen, is tök lelképben vagyok a hónapokkal. Na, hát az tök jó, hogy akkor volt már 2 fellépés is. És az milyen volt?
0: Nagyon jó.
1: Nagyon ja, a Fekete Zajt szeretjük, innen is üdvözöljük.
0: Igen.
1: Hát akkor hát, ha oda is. Csak hogy én sem láttam, meg nem tudom, hogy milyen lesz így a... Sok energia, vagy biztos,
0: ja, tényleg,
1: hogy lesz.
0: Nem,
1: nem, úgyhogy...
0: Vagy mi felállást.
1: Hogy azért is, hogy ez hogy lehet. De aztán akár alakulhat mindenfele. És ilyen más zenei projektet te nem csináltál, vagy nem akarsz, vagy...
0: Amilyen saját?
1: Aha.
0: Nem.
1: Vagy másokkal, vagy ilyesmi. Gondolom, azért nem, nincs olyan rengeteg időd, így ennyi mindenbe belerakni.
0: Igazából nem, mert hogy kitölti a muzika morália. Vagy hát ugye van az Exotic, ahol basszusgitározom, de hogy...
1: A tényleg, igen, hát igen. Azon se voltam még. Hát szígyen, gyalázat. Igen, az Exotic Girlfriend. Pótolnyfom. Ja, tényleg.
0: De hogy ilyen másban nem... Tehát hogy mondjuk egy ilyen más irányzatban... Vagy nem annyira gondolkodtam. Uh-huh. Ugye tölti az agyamat a muzika morália, vagy hogy azt érzem, hogy amiket így kitalálok, hogy mit szeretnék, azt ott így próbálom, vagy hogy az így alkalmas, hogy megvalósítsam.
1: És megtartottad a nevet erre a felállásra
0: a
1: is.
0: Igen.
1: Mit jelent az, hogy muzika morália? Megérkeztünk ez a kérdéshez is itt.
0: Ez egyébként egy nagyon vicces, mert úgy igazán picit nem, szerintem nem hangzik olyan jól, hogy muzika morália.
1: De.
0: Igen?
1: Szerintem igen, jó. Itt most ezt mondom.
0: Jó. Onnan van a név, hogy az Adornónak volt egy ilyen szöveggyűjteménye, és annak az előszava volt muzika morália, amit nem ő írt, hanem aki ezt a gyűjteményt összeszerkesztette, de hogy...
1: Linkeljük az infoboxba.
0: Igen, mindenki olvasom, minél több Adornón.
1: Igen.
0: Éljen a frankfurti iskola. és akkor annak volt a címe muzika morálja, és igazából a leírás arról szól, hogy az a zene, ami ilyen helyén való. És akkor nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy én tökre szeretnék olyan zenét csinálni, ami szerintem ilyen helyén való. Tehát, hogy ami így jól van. És akkor így lett muzika morálja.
1: Ez nagyon sokféleképpen sokfele vihet. De hogy interjúban olvastam, hogy csendes zajként hivatkozol,
0: igen,
1: zenére. Ez mit jelent?
0: Igen, egyébként rájöttem, hogy ez sem a legjobb megfogalmazás, mert hogy...
1: Főleg most. Főleg egy zenekari felállásban. Azt megnézném.
0: De egyébként nem, tehát nem vagyunk ilyen borzasztóan hangosak most se, tehát nem az van, hogy átalakultunk egy ilyen metal zenekarra.
1: Ki bár tudja, ilyen metal, megérkeztek ahhoz a híthoz is.
0: Feldolgozás a muzikamrájánalomnak, azt így meghallgatta. Szintesen. Szóval, hogy igen, azt szoktam mondani, hogy csendes zaj, és azért szoktam azt mondani, mert hogy azt gondolom, hogy amikor van zene, és amikor nincs zene, az is olyan fontos egy ilyen kompozícióban, mint amikor van. Tehát, hogy igazából ez az egyensúly egy ilyen tök fontos dolog, mert hogy én nem úgy írok számokat, hogy tehát, hogy egy kicsit ilyen szokatlan struktúrákat szoktam használni, hogy nem az van, hogy van egy versszak, és akkor egy refrén, és akkor egy versszak, és egy refrén, és akkor egy kiállás, és akkor a refrént még négyszer tapsolva, hanem ilyen darabjaim vannak. És egyébként úgy is építek föl egy dalt, hogy általában rengeteg ilyen darabok vannak a fejemben, meg így fel van véve, meg így tudom, meg le vannak írva, és akkor ugye az embert mindig más érdekli, és akkor egy időszakban valami érdekel téged, és akkor ez így összecsúszik, és azért nagyon sokszor van, hogy mondjuk van olyan dal, amit így évig írok, mert mondjuk már megvan a vége, és akkor az eleje csak később jövök rá, hogy az így, tudom, hogy nézek valamit, vagy olvasok valamit, csak...
1: Dokumentumfilmet
0: nézem. Dokumentumfilmet nézek. Nézek valami dínos dokumentumfilmet, és akkor rájövök, hogy ez milyen jó lesz nekem az ott.
1: De ez tök szép, ahogy most ezt mondtad, hogy így felépül ez. Igen. És hogy nincs meg az eleje, az egy ilyen elég igen. Szokatlan.
0: Igen, igen.
1: Módszer benned.
0: Hát, hogy van, amikor így vannak részek, amik ide csúsznak, vagy oda csúsznak, van, amikor kiveszek, mert azt érzem, hogy tudod, így eltelik az idő, és akkor azt érzem, hogy jaj, de erről már nem így gondolkodom, úgyhogy ez most már nem kell ide, és hogyha majd megint fogok erre gondolni, akkor majd azt ott fel fogom használni.
1: És a zenekarral is így írtok, vagy egyébként a zenekar az átírta a szóló projektes számokat is, így hangszereltétek?
0: Alapvetően, tehát a dalokat, azokat én írom. Tehát a dalszöveget, meg magát a dalt. És akkor ők meg igen, így átírták. Tehát, hogy nekik is van benne ilyen

0: voltam, ott eljátszom nekik, és akkor például pont a Flatland az egy olyan, amit már így együtt írtunk meg, meg én azt már egy kicsit úgy írtam meg a fejembe, hogy majd lesz egy zenekar, és aztán egy picit át is kellett alakítanom, hogy így működjön a fiúkkal, tehát egy kicsit más játszom, mint hogyha szólóban játszanám.
1: És stúdiózni fogtok, vagy már
0: igen, nagyon kéne stúdióznunk, mert igazából már kész van ez az anyag, csak föl kéne venni, és én vagyok ebben egy picit ilyen lassú, hogy így kitaláljuk, hogy akkor mikor, meg nem tudom, meg így össze, valahogy így összehozni ezt, hogy meg bennem egyébként szerintem van egy ilyen félelem a stúdiózással kapcsolatban, hogy akkor az így az, tudod. Hogy
1: ja, hogy ott fixálódik egy...
0: Fixálódnak a dolgok.
1: És nincs meg az az ilyen...
0: Igen, mert a koncerten...
1: Ebbe, igen, abba kicsit
0: igen,
1: lehet.
0: Igen, mert koncerten azt csinálsz, amit akarsz, tehát, hogy különösen én régen egyedül, hát figyelj, amit nem szégyeltem, tehát, hogy így...
1: Jó. És egyébként, hogyha úgy adódna, és lennének ilyen megkeresések, akkor szólóba is még vállalnál fellépést amúgy?
0: Igen. Szoktam, hogyha valaki...
1: Ja, hát hülye vagyok, vágya. Most is volt nemrég a három hallóban is. Vagy
0: igen,
1: az szóló
0: igen,
1: volt,
0: az szóló volt. És gondolkozom, hogy meg volt a... Ez mikor volt? Össze volt, azt hiszem, a Lumenbe. Még egy szóló. Ilyen lányos est volt, igen. Az nagyon jó volt, azok a lányok.
1: Igen, igen, arra emlékszem. Csak arra is basztam elmenni, mert nem tudom miért. De külföldi fellépés, vagy külföld felé mennyire mennétek?
0: Hát igazából annyira hogy mennénk, is hogy most van a Dani, aki csinálja a menedzsmentet, mert eddig nem
1: innen is üdvözöljük őt.
0: Menedzseltük, igen. Nem menedzseltük a dolgokat. És ő ebbe fog nekünk segíteni. A világ hírnév felé való lépegetésben.
1: Illetve az előzenekar bukkolásba is ő segített?
0: Azt egyébként nem tudom, hogy nem hogy mondtuk. Lett végül. Igen, mert egy nagyon fantasztikus előzenekarunk lesz a hajón, a Nero Kane, akikkel egyébként már léptünk föl, úgyhogy annyira jó, hogy megint jönnek. Egy olasz zenekar, és ilyen nagyon, nagyon kicsit ilyen színháziabbak, vagy ilyen színházias, amit csinálnak, de nagyon-nagyon izgalmas, meg kicsit ilyen dárkabb.
1: Jó lesz.
0: De marha látványosak, Stella és Nero, és ketten vannak, és nagyon-nagyon élvezhető. De hogy ilyen...
1: De a látvánnyal együtt?
0: Mindennel együtt, tehát ilyen tök jó atmoszférát teremtenek.
1: És ők lesznek először.
0: Ők lesznek előttünk, és akkor utána mi leszünk.
1: Na, hát akkor ez nagy öröm. Igen. Szóval, hogy bocsánat, a külföld, az hogy fejezted be? Hogy...
0: Úgy fejeztem be, hogy a
1: igen, Dani a menedzser, aztán beleszóltam. Bocsánat,
0: baj.
1: Szóval, Dani.
0: Nyugodt.
1: De hogy a új menedzseretek...
0: Igen, ő... igen, és akkor ő most majd...
1: Ráfekszik
0: erre? Ráfekszik erre is, szegény. Mindenre rá kell feküdnie.
1: Aha. Hát de ez tök jó, vagy hogy
0: igen, meg
1: érted,
0: nagyon,
1: ha nektek nincs
0: szuper,
1: erre úgy érkezésetek, meg időtök,
0: én nem tudom, hogy kell ezt csinálni, őszintén szóval. Szóval, hogy az, meg ennek van egy ilyen, szóval, hogy az, hogy valaki oda megy, hogy hello, Édácska vagyok, és szoktam dalokat írni, nincs kedved esetleg, szóval, hogy ez szerintem annyira nem működik. Meg neki meg vannak a csatornái, rutinos, tehát, hogy én meg nem vagyok ilyenekben rutinos.
1: És ő hogy, mióta van veletek?
0: Viszonylag friss, mert a Jazzy Kielt is ő menedzseli most, és akkor én így gondoltam, hogy olyan jól Dani, mert ő ilyen tök kedves, meg így tökre érzi a dolgokat, meg mindent meg lehet vele beszélni, meg ilyen szuper nyitott, és akkor így egyszer így kérdeztem a Petit, hogy figyelj, nem kérdezett meg a Danit, hogy esetleg nem lenne kedve a muzikaórát is menedzseli.
1: Nem lehetne.
0: És akkor így írt nekik a Peti, és akkor annyit írt viszont, hogy ezen már mi is gondolkodtunk. És akkor onnan így lettek ezek a dolgok.
1: Hát ez szépen összejött akkor, igen. Ez a kis csipet csapat.
0: Csipet csapat.
1: Ilyen tök trúnak érzem ezt az összeállást, együttállás, sok.
0: Igen.
1: Sokat.
0: Igazából az számít, hogy jó emberekkel dolgozz együtt.
1: Ezt mindenkinek üzenjük innen. Nagyon fontos.
0: Déli életvezetési tanácsadás.
1: Szed fél egykor, ezt itt most megfejtettük. Hát de tényleg, egyébként, meg tök jó, hogy azért itt a itthoni közegben van egy ilyen ember, aki tudja így igen. Az utatokat egyengetni, mert igen, nem is tudom. Nem akarok
0: én
1: itt ilyen kritikus lenni.
0: Én ezekben nagyon rossz vagyok, tehát, hogy...
1: Csak azért egyre kevesebb hely is van,

0: Egyébként ilyen nagyon szembetűnően kevesebb hely van. Kevesebb igen. hely van, állítólag kevesebben is járnak koncertekre. Aha.
1: Hoppá.
0: Ez is ilyen fura, hogy valahogy így belassultak az emberek.
1: Akkor igen. várunk szeretettel mindenkit. Vagyis hát ti, én meg ott leszek.
0: Igen. De akkor te is. És várunk szóval... szeretettel mindenkit április 14-én az A38 hajón, a Muzika Morália koncerten és Nero Kane koncerten.
1: Igen, és kövessétek után. A Muzika Morália további tevékenységeit. Reméljük lesz album is idén.
0: Reméljük.
1: Igen. Igen. Éda itt felnézett a zégre.
0: Csillagokra.
1: A mikrofon mögött. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm, és hogy meghívtál. És hogy mesélhettem.
1: Az album premiéren találkozunk ugyanitt akkor.
0: Jó.
1: Köszönjük nektek is, hogy hallgattatok bennünket, és most néhány szám még érkezik, úgyhogy maradjatok a rádión. Nagyon szép szerdát, és pénteken találkozunk. Sziasztok!
0: Hello!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Na mi van még?
1: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Egyszínű kuszkusz. Egyes tudósok nemrégiben azt állították, hogy az egyszínű kuszkuszt inkább a strigokuszkusz nembe kellene sorolni, mert a koponyája a többi falanger fajéhoz csak kevéssé hasonlít, a strigokuszkusz celebensis nevű kuszkuszfaj koponyája azonban igen sok szempontból hasonló. A legújabb biokémiai vizsgálatok eredménye nyomán azonban a tudósok újra a falanger fajok között tartják számon az egyszínű kuszkuszt.
0: Lamacsun Rádió.
2: Ez a dalmat a

out here like row row, freaks only. We're all out here like woo!

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lahmacsun.
2: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
3: Félsz, Potter?
4: Az Andorban szerintem az a nagyon izgalmas, hogy képes optimista maradni, vagy hogy képes valahogy a mozgalmiságnak valamiféle formát adni, meg képes valahogy egyébként a nézőjét is lelkesíteni egy csomó ponton. Tehát, hogy egy olyan sorozatról van szó, ami abban az elképesztően, borzasztóan individualista kortárs popkultúrába gyakorlatilag előirányozza, hogy képes legyél feladni önmagadat részben azért, hát hogy hordozójává válhass valami többnek.

Sziasztok! A mai adásunkban aktuális, populáris filmekről és sorozatokról fogunk beszélgetni baloldali szemmel és a szokásosnál kötetlenebbül. Az érdekel minket, hogy az idei év néhány meghatározó mozgóképes alkotása hogyan beszél az elköteleződésről, a közösség erejéről vagy a közös valóságunkról. Beszélgetőtársam András Csaba kultúrakutató, ő a nemrég megjelent konszenzuális mozi, a kortárs emancipatórikus tömegfilm politikai esztétikája című könyv szerzője. A könyvmutatóról készült felvételünket megtaláljátok a csatornáinkon. Csabival együtt választottunk ki négy művet, a mai adásban a Paul Thomas Anderson féle Egyik csata a másik utánról, az Oscar-díjas magyar rendező Nemes Jeles László új filmjéről, az Árváról, és az idén egy-egy új évaddal jelentkező Andorról és a Különvállásról fogunk beszélgetni. Célunk, mint mindig, a felszabadítás. Tartsatok velünk az optimistákkal, az öröm és az utóbb.

0: Itt van már velem vendégem, András Csaba.
1: Üdvözlök mindenkit.
0: És mielőtt rátérnék különböző filmekre és sorozatokra, Csabival megbeszéltünk néhány dolgot, amiről szívesen beszélgetnénk, mindkettőnek vannak gondolatai, meglátásai róla. De mielőtt erre rátérek, Csabi, kicsit még a könyv kapcsán fogadnálak. Tehát, talán egyik legérdekesebb számomra, hogy már a könyve címében amellett állsz ki, hogy a kortársi tömegfilm lehet politikai értelemben felszabadító, ugye emancipatórikusnak hívod. Ez miért nagyon egyedi, sőt, akár egyenesen hagyománysértő állítás egy bizonyos szempontból nézve? Miért van az, hogy amikor meglátom ezt a címet, akkor egy hihetetlen újdonságérzés van, tölt el engem, baloldali kultúrálmélet felől jöve?
1: Hát igazából igen, itt én a tömegkultúrával foglalkozom ebben a kötetben, és azt hiszem, hogy a leggyakoribb eljárásai a kortárs kritikai elméletnek az az, hogy a művészetben lehetőségeket lát, a tömegkultúrát meg jellegzetesen virálni szokta. A kultúriparnak a bírálata az egy egyre jobban bejáratott dolog, gyakorlatilag, hogyha az ember körbenéz a YouTube-on, akkor annyi ideológia kritikai videót fog találni, hogy alig tud betelni velük. Gyakorlatilag a tömegkultúrának egy ilyen tünetként való felfogása vagy elemzése, az nagyon népszerű. Miközben a művészet területén pedig nagyon hangsúlyos az, hogy keresik az emancipatorikus lehetőségeket. Mit tud csinálni a művészet, milyen új ábrázolási lehetőségei vannak, milyen új esztétikai lehetőségei vannak, mit tud változtatni a befogadóján, és így tovább. Az én pozícióm pedig tulajdonképpen az, hogy engem az érdekel tulajdonképpen ebbe a könyvbe, hogy a tömegkultúrában milyen pozitív, affirmálható, támogatható, előremutató tendenciákat azonosíthatunk. Ezzel nem akarom azt állítani, hogy az egész tömegkultúra, mint olyan, mint ahogy én használom a tömegkultúra fogalmát, abban az értelemben csak a pozitív értelembe vett populáris kultúrára használom a tömegkultúrát, ami a tömegek felszabadítását célozza, valahogy így határozom meg a könyvben. Szóval nem akarom azt mondani, hogy az egész populáris kultúra, meg a kultúripar minden termékét valahogyan föl kéne szabadítanunk az elefántcsonttornyok elnyomása alól, csak azt akarom mondani tulajdonképpen, hogy szerintem számos pozitív tendenciája van a tömegkultúrának, számos olyan sémát azonosíthatunk a populáris kultúra területén, ami joggal tarthat számot a kritikai érdeklődésre.
0: Szerintem én tovább is megyek, hogyha jó. Rá is térünk ezekre a filmekre. Az első film, amiről beszélgetni szerettünk volna, már csak aktualitása okán is, az Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik utánja. Hogyha esetleg ezt még nem láttátok volna, egyrészt valószínűleg le fogjuk spoilerezni a tartalmát, tehát így hallgassátok. Másrészt röviden összefoglalva, ez a film arról szól, hogy van Amerikában, nagyjából meghatározhatatlan, de így közel hozzánk kortársi helyzetben egy forradalmi, French 75 nevű forradalmi sejt, aki különböző tárolt cselekményeket nevezzük így, vagy különböző erőszakos cselekményeket hajtanak végre, és az ő életüket követjük nyomon már 20 évvel vagy x évvel később, miután ennek a ilyen időszaka elmúlt, egy apukát és a lányát, illetve az utánuk nyomozó Lockjaw tizedes, azt hiszem így nevezték a filmben. Az igazság, hogy én erre a filmre, milyen Paul Thomas Anderson neve, ő egy nagyon jó nevű amerikai filmes mellett, én nagyon nagy reményekkel ültem be a neve miatt is, meg amiatt is, mert azt éreztem, hogy itt az milyen fikciósan, valamiképpen elemelve, de mégiscsak az amerikai mozgalmi múltról lesz szó. A Black Panther mozgalomnak az ilyen ízét éreztem már a trailereken is, hogy azt láttam, hogy ez, ahogy be van mutatva ez a mozgalmi dolog, az nagyon a Fekete Párduc pártra emlékeztet nagyon erősen, meg folyamatosan láttam már az ilyen nevezetes anyagokon is, hogy utalgatás van arra, hogy a Donald Trumpi fasizálódó Amerikában képzelünk el, hogyha létezne egyáltalán egy ilyen forradalmi dolog, az mit csinálna és miért csinálná. És azt éreztem benne, ami nagyjából egyébként a mostani értelmezések is e felé haladnak, ugye a nyugati sajtóban, New York Times, meg ilyen helyeken lehet olvasni, hogy ez a film arról szól, hogy ha nem is ért egyet ezekkel a mozgalmi dolgokkal, de keresi a mozgalmi lehetőségeket egy ilyen útkeresés, egy ilyen kiélezett helyzetben. Szóval, amit csak mondani akarok, hogy én kifejezetten úgy jöttem be, hogy szeretni akartam ezt a filmet, és nagyon vártam, hogy na Paul Thomas Anderson mit csinál az amerikai mozgalmi múlttal. Nagyon csalódva jöttem ki. Leginkább azt éreztem, hogy semmit. És azt hiszem, hogy te is csalódva jöttél ki, Csabi. Uh-huh. Úgyhogy először téged kérdeznélek, mi volt a csalódásod tárgya?
1: Jó, oké, igen. Igen, szóval nem tudom, hogy mennyire felelünk meg majd végig a bevezetőnknek, mert tényleg elég sok bírálandó, vagy bírálnivalónk lesz a későbbiekben. Nagyon érdekes ennek a filmnek a recepciója, nagyon ünneplik most ezt a filmet, és ez szerintem főleg annak köszönhető, hogy filmszerű, vagy hogy így filmként viselkedik. Egészen egyszerűen ma úgy alakult át a médiafogyasztásnak, a kortárs normái úgy alakultak át gyakorlatilag, hogy egy konvencionális értelemben működő film az már a nosztalgia tárgya tulajdonképpen. És valahogy, hogy most megjelenik egy film, ami nem egy vidámparki élményre hasonlít, vagy nem úgy tűnik, mintha egy mesterséges intelligencia írta volna, hogy jól szerkesztett, meg vizuálisan erős, az már eleve népszerűvé teszi. Másrészt meg ugye bemutatja ezt a mozgalmi küzdelmet, amit itt látunk benne, aminek ugye van itt két oldala, mind a kettővel ironikus, vagy mind a kettőtől távolságot tart. Ilyen értelemben ilyen jellegzetesen posztmodern emlékeket idéző alkotásról van szó, vagy annak a korszaknak a kultúrájára emlékeztet, de azért az egyikkel kevésbé kritikus, ez elég világos, tehát ez a mozgalommal felé azért mutat valamiféle...
0: Legalábbis empatikus, igen.
1: És hogy emiatt egyébként nyilván itt a kultúrharcba ágyazódik, vagy a kultúrharcnak meg a kortárs amerikai politikai küzdelmeknek a kontextusában jelenik meg, és az egy nagyon komoly kérdés, hogy van ezen valamennyire túlmutat-e. Én nekem is az a benyomásom, hogy nem. Szóval, hogy alapvetően én is kedvelem Paul Thomas Andersont, azt hiszem, hogy vannak olyan filmjei, nem a társadalom az ő fő témája, nem, vagy nem a társadalmi totalitásról szokott beszélni, de tud olyan filmeket csinálni, amik relevánsak ebből a szempontból. Szerintem, amikor egyfajta ilyen melodramatikus humanizmus jegyében beszél arról, hogy az egyén mennyire magányos, vagy hogy van, mekkora távolság van az egyén és a közösség között, mondjuk például a Magnólia című filmjében, azt szerintem tök szuperül csinálja.
0: Hát meg, szóval, hogy amit mondasz, hogy nem nagyon szokott a társadalmi totalitás szintjére jutni, vagy a társadalom egész érben megfogalmazni állításokat, tehát a politika szintjén beszélni, hogyha másik nyelven mondom ugyanazt. De hogy ez általában szerintem ez egy nehéz dolog a film, hogy általában a film egy romantikus műfaj, általában kevés karaktert mozgat, rövid történet, rövid időt fog át a története, erre gondolok, hogy romantikus műfaj, hogy novellaszerűen működik gyakorlatilag, hogy irodalmi formák köré próbálom szorítani. Tehát kevés ember, szűk emberi kapcsolatok, azok akár milyen ábrázolva, viszonylag a cselekmény is általában kevés időt öl el. Nyilván vannak ellenpéldák, sokféle film van, de mondjuk a hagyományos konvenciális film ezt csinálja, tehát egy nagyon pici mikrovilágot tud csak bemutatni abban az adott időkeretben. De hogy az igazán ügyes filmek, az én szempontom szerint, amelyek valahogyan társadalmi szintre jutnak, képesek a személyes drámát allegórikusan vagy metaforikusan kiterjeszteni úgy, hogy értjük, hogy ez a személyes dráma, amit történik előttünk, ami két ember, egy szerelmi viszony, egy szakítás, bármicsoda, az valahogyan metaforikusan kiterjeszthető egy sokkal nagyobb közösségre. Tud társadalmi eseményé válni az az adott ábrázolt személyes viszony. És pont Paul Thomas Andersonnak, igen, a Magnolia nagyon jó példa, de a Vérző olaj a másik nagyon kiemelt filmje, ott is az apa-fiú viszony személyes ilyen és traumatizált jellegében, hogy végigelem ez a film, az egész amerikai társadalomnak a viszonya a saját keletkezéséhez, a tőkés viszonyokhoz, apa a nagy tőkés, aki megalapítja az Amerikát, és létrehozza ennek a rendszerét, aki ez egy ilyen tiszta hősies, heroikus alak, aki közben ugye a saját fiát meg szétraumatizálja. Uh-huh. És itt valahogy a személyes, és a politikai, meg a társadalom, meg a történeti, ugye így össze vannak fűzve. Nincs erős állítás, az se téve, nem arra van szó, hogy Paul Thomas Anderson, nem tudom, mozgalmi filmes lenne, ezt nem állítom, a Vörz Olaj sem mozgalmi film, de mégis valahogy az amerikai múltról, történelmről, az olajiparról és az emberi viszonyokról ebben valahogy gondol valami, hogy ezek így metszik egymást.
1: Igen.
0: És ebben a filmben így az egész film egy ilyen családdráma körül forog valójában,
1: igen,
0: kikinek az apja, meg a gyereke, és az anyuka hogyan hagyta el a lányát. És a tanulság, amire kifut végül, az ez, hogy legyünk jó szülők. És ez így a film zárlata, a film végén az anyuka küld egy levelet, az anyuka, aki elhagyta a lányát, hogy megbántam, és szeretnék, bárcsak jó szülő lettem volna. És ez az egész politikai kontextus, ami körülöttem van, ez a mozgalmi mindenféle bombázás, meg nyomozás, az mind csak egy ilyen díszítés, egy nagyon konform családi üzenete, azt hiszem. Tehát, hogy így, amikor jöttem a moziból, ezt mondtam a barátaimnak, hogy csak amerikai forradalomról szóló film lehet ennyire konzervatív. Mert hogy egész egyszerűen csak annyit mond, hogy éljünk szeretetteljesen a szeretteinket, a családunkat, ugye, kettő összeomosva, azokat priorizáljuk, és
1: igen, abszolút egyetértek veled ebben is. Meg tényleg az is van, hogyha már pozitív példákat akarunk keresni például tömegfilmre, akkor én egy pozitív példának tekintem Bong Joon-ho-nak a Snowpiercer című
0: abszolút
1: filmjét.
0: Abszolút, szeretem.
1: És ami például a te kritikádban is megjelenik a Mickey 17 című filmjével kapcsolatban, hogy egészen egyszerűen ugye ez az egész trumpizmus, mint egy ilyen gravitációs erő, valahogy elviszi ezeknek a kritikáknak nagyon sokszor az élét. És itt is valami ilyesmi történik szerintem. Ami engem kiábrándított, vagy ami nekem kimondottan rossz esett ebbe a filmbe, hogy ez a szatirikusan bemutatott szélsőjobboldali hatalommal küzd ugye ez a mozgalom, ami egy ilyen teljesen tartalmatlan és teljesen gondolattalan aktivizmus.
0: Igen.
1: És hogy van a perfidia, az egyik szereplő, aki az anya karakterét játssza itt tulajdonképpen, aki kb. Tisztán libidinális okokból forradalmár, tehát ő erre izgul konkrétan így szexuálisan.
0: Ez a filmállítás.
1: Igen, van a partnere a Bob, aki egy ilyen sodródó, füves arc tulajdonképpen. Egyébként még a legrokonszenvesebb ellenálló az a Sensei-ként emlegetett karakter.
0: Del Toro játszik.
1: Igen, akinek ilyen Wes Anderson és Tarantino filmekbe illő vibe-jai vannak, igen. És ő ott a háttérben, mint hogyha ő tényleg csinálna valamit, de ő meg egy ilyen mellékszereplő a történetből, hogy nem ráfigyel alapvetően az egész.
0: Ugye az ő szállában az van, hogy ő amellett, hogy ennek a forradalmi csoportosulásnak segít, amellett ő egy közösségszervező, egy kisebbségi közösséget, egy spanyolajkú kisebbségi közösséget szervez, és az ő életfenntartásukat, életszervezésüket támogatja. Tehát valódi mozgalmi munkát végez abban az értelemben, ahogy te meg én mondjuk mozgalmi munkáról gondolkodunk, hogy ez egy olyan dolog, ami a mindennapi élet szervezésének a szerves része. A mozgalom az nem az, hogy bombákat helyezünk el helyeken, hanem az, hogy elviszük a nagyit a bolban. Tehát ez a mozgalom, amikor a társadalmat magát újra szőjük aktivizmusból.
1: Igen, és több filmes barátom ismerősöm őt emelte ki, csak akkor meg zavar, hogy miért nem rákoncentrál valahogy.
0: Akkor miért róla van szó.
1: Egyébként ennek kapcsán hoztam egy idézetet, amit meg akartam mutatni neked, meg a hallgatóknak. Egy nagyon picit hosszú, úgyhogy nem biztos, hogy teljesen podcastba illő dolog, de hogy nagyon szívesen. Oké, kösz. Ezt Alain Badiou, egy francia filozófus írta, van egy szövege, az a címe, hogy eszme nélküli mozgalmak és egy eszme mozgalmaknak, ez a címe. És tulajdonképpen a kortárs mozgalmi állapotról szól, arról, hogy hogy áll ma az ellenállás. És azt írja a Badiou, hogy a kortárs mozgalmak egysége szigorúan a negativitáson alapul. Lázadhatunk a kínai kormány hongkongi fellépése, az algéri katonai klikkek hatalomátvétere, az iráni vallási hierarchia szorítása, az egyiptomi despotizmus, a kaliforniai nacionalista és etnikai reakció, a francia hadsereg Maliban zajló beavatkozása, a braziliai neofasizmus, az indiai muszlimok üldözése, az abortusz és a nem hagyományos szexualitás lengyelországi retrográd stigmatizálása ellen, és így tovább. De ezekben a mozgalmakban nincs semmi más, és különösen semmi, ami általános ellenjavaslatot jelentene. Az egységesítő tagadás nem hordoz magában semmiféle megerősítést, sem kreatív akaratot, sem a helyzetek elemzésének aktív koncepcióját, sem azt, hogy milyen lehetne, vagy milyennek kellene lennie egy új típusú politikának. Mindezek hiányában a mozgalom végső egységének formájához jutunk, amelynek lényege, hogy az a rendőri elnyomás ellen határozza meg magát, amelynek áldozata volt. Röviden, a mozgalom pusztán a mozgalom hatóságok általi tagadásának tagadása lesz. És tulajdonképpen ezt látjuk a filmben, és ez tök jó lenne, hogyha erre építene valamit, mint ahogy egyébként a regény, amit adaptál, ez egy Thomas Pynchon regény, a Vineland, amit adaptál, az pont valahogy a forradalmi energiák kimerüléséről szól, és ilyen értelemben reflektál erre a helyzetre, de ez a film ábrázolja valahogy ezt a típusú ürességet, de nem épít rá valamiféle reflexív réteget, nem tud erről mondani bármit, pusztán ábrázolja, és igazából felhasználja talán arra, hogy a háttere legyen valamiféle tényleg ilyen komikus, szórakoztató, néha picit gicses történetnek.
0: Ez egyetlen állítás, amit tesz, az az, hogy oké, halott a mozgalom, ilyen a mozgalom, a következő generáció majd talán elér valamit, talán jobban fog küzdeni, és adni a dolgunk, hogy a következő generációt felneveljük, és
1: bízzunk
0: a fiatalokban, mert a fiatalok megmentenek Trumptól, ugye. Nagyon érdekes ez, mert annyira érzem, hogy a koncepció ott van a filmben, tehát, hogy ami pont mondasz, hogy a mozgalmi energiák kimerülése, hogy még vizuálisan is erre a 60-as évek vége, 70-es évek elejére utalgat a film, hogy fel van véve, úgy néz ki, mint egy B-film. Úgy néz ki, mint egy 70-es évekbeli exploitation film. Nagyon sokszor. Nyilván annak egy megemelt művészfilmes formája, sokkal több pénzből és sokkal jobb kamerákkal, de mégiscsak utalgat egy olyan filmes időszakra vizuálisan is, amely időszak ebben az első amerikai mozgalmi kimerülés korszakában játszott, ugye a 60-as évek nagy mozgalmi felfutása, és a 70-es évek hát mint Európában is ugyanaz a sztori, tehát ez egyszerre történt a 68 mindenhol a nyugati világban egyfajta megcsömörlése ennek, hogy nem, hiába van hippi mozgalom, hiába van a spiritualitás, a szabad szexualitás, ezekkel a dolgokkal nem sikerül nagyon áttörni. a hatalom üvegplafonját, nem tudtuk megváltoztatni a világot, pedig hatalmas energiák szabadultak el a 60-as évek végén, tényleg, mivel ez mai napig az amerikai kultúrának mélyen a része. És nekem nagyon fura ez, hogy látom, hogy a rendezőt őszintén érdekli, hogy őszintén végig gondolta, hogy milyen filmet akar csinálni, úgy, hogy nincsen végül semmi mondani való, hogy egy ekkora lélegzetvételt venni ahhoz, hogy aztán pukizzunk egyet, az elképesztően furcsa nekem. És ott vannak az elemek, tehát látom, ahogy utalgat a Black Panther Party-ra, amit korábban is felhoztam, de mégis a lényeget elveszti, mert ez egy szomszédsági mozgalom volt, az emberek, fekete elnyomott közösségek egymásnak a túlélésért próbáltak segíteni. Kaját osztottak, meg ilyen mindenféle jótékonysági aktivizmust kell elképzelni, és ebből építettek aztán politikai hatalmat, és az már sokadik lépés, hogy a rendőri elnyomás ellen hogyan küzdöttek és miért.
1: Igen, igen. És azért lenne érdekes egyébként pont a Sensei-nek a világa ilyen értelemben.
0: Igen, pontosan.
1: Akinek egyébként igazat ad a film, tehát például nagyon sokan kiemelik a végén annak az autós üldözésnek a jelenetét, ami egyébként egy vizuálisan is nagyon jól megkomponált jelenet, és a hullámzásnak a képe jön vissza, amit a Sensei korábban javasolt a Bob nevű karakternek. Igen. Tehát kvázi filmnyelvileg egyébként igazat ad ennek a karakternek, úgyhogy én még egyet is tudok érteni azokkal, akik itt látnak benne például egy ilyen pozitív aspektus, csak az a helyzet, hogy ez nekem egy ilyen kihagyott zicsernek tűnik. Hogy igen, amire fókuszál, az viszont pont nem az, amire talán érdemes.
0: Nem, amire fókuszál, még is tudom olvasni, ez egy nem létező mozgalom. Tehát és nem csak úgy értem, hogy fikciós, persze filmet nézünk fikciós, hanem úgy értem, hogy nem tudok elképzelni ilyen mozgalmat, ami ennyire nem gondolja semmit semmiről. Igazán ellenbe jönnek persze, hogy gyakran így néznek ki gyakorlatban az ellenállások, de hogyha már mozgalmat szerez ember, és összejel velük, van egy jelenet, ahol a tűz körül ülnek és beszélgetnek, hogy persze vicces, az ember nevet rajta, hogy ha-ha, baladaliak, őrűségeket beszélnek. Tényleg vicces, csak valahogy ez lejön a vászonról. A Paul nem jön le a vászonról, hanem a mozgalmiságról kialakult popkulturális képet reprezentálja vissza.
1: Abszolút, igen.
0: Szimulákrum problémában vagyunk, hogy ez soha nem volt dolog, de van kialakulva róla egy kép már 1000 millió másik film meg diskurzus által, és azt visszadobja elénk, hogy aztán arra elmondja, hogy azért egy rossz mozgalmiság, és hát valóban, de hogy mi értelme ennek, ez eleve egy képzeletbeli mozgalom, tehát hogy igen, ez valóban rosszul működik így.
1: Kimondottan. Tehát tényleg ez a problematika érvényesül itt, hogy ami mondjuk az amerikai közgondolkodásban azok, akik nem ismerik ezt a mezőt, mondjuk akiknek vannak ilyen, mondjuk konzervatívak, és vannak valamiféle félelmei az antifával kapcsolatban, teszem igen, azt, ami nyilván tudjuk, hogy nem is egy ilyen olyan értelemben
0: nem
1: konkrét
0: szervezet,
1: mint ahogy ezt manapság a szélsőjobb oldal beállítja, de hogy azok képzelnek el valami ilyesmit, vagy hogy valahogy így néz ki ez az egész dolog, és itt viszont tényleg arról van szó, hogy ebből a filmből, na ha úgy tűnik, hogy mintha lenne egy ilyen politikai vállalása, gyakorlatilag nincsen politikai vállalása, gyakorlatilag tényleg csak ezekkel az amerikai közéletben nagyon virulánsan jelenlévő képeket veszíti egymásnak.
0: Hát, hogy a csalódásainkat folytassuk, azt hiszem, hogy ideje áttérnünk a mai második aktuális filmünkre, amit megegyeztünk benne, hogy beszélgetni fogunk róla. Ugye az Árvára, ahogy már a felvezetőben is említettem, Nemessy Lessy László új filmjére. Ez a film igen-igen sokat vállal, Budapesten játszódik 1957-ben, tehát 56-os forradalom után, és Andort követjük nyomon, akinek az apja hát eltűnt, valószínűleg megölték, nem tudjuk pontosan, de hát Amerikán menekült, ez nem egyértelmű a filmből. És nyilván a film egy magyar rendezőtől ennyire egy ilyen még igazából generációsan is az emlékeinkben élő, hiszen még a nagyszüleink generációja átélte 56-ot, az én nagyszüleim átélték 56-ot. Még velünk élő magyar társadalmi traumáról kíván mondani valamit a film, és egyben megpróbálja megmutatni azt, hogy működik a kiépülő magyar szocializmus életmód alkúja, hogyan megyünk bele, hogy hajlom ember a magyar társadalom ebben a szituációban, az 6-os forradalom után kiépült a Kádár rendszer. Ezek nagyon-nagyon durva és nagy vállalások. Ilyen szempontból megint az a szituáció, az ember úgy ül be, hogy úgy ülhet be esetleg, nem mondom, hogy én pont így ültem be, de úgy ülhet be esetleg, hogy reményei vannak, hogy itt most valami komoly, nagyszabású, a saját életünkben, a saját társadalmunkban tényezővel bíró dolgokról lesz szó. Most szerintem nem így volt, röviden is tömören, de nagyon izgalmas, hogy miért nem így volt. Először megkérdezett téged, hogy neked mi volt a véleményed, most én felvettem a sajátomat, hogy láttad ezt a filmet, így első élményeid mik voltak vele?
1: Hát ugye itt egy olyan rendezőről van szó, akinek az első filmje, Saul fia, az borzasztó nagy sikert adott, rengeteg nemzetközi díjat kapott, és tényleg egy ilyen általánosan elismert műről van szó, amire igazán komoly szerzők is reagáltak, és tényleg aminek nagyon komoly jelentősége van. Én nekem az a filmmel is van olyan szempontból problémám, hogy nagyon erősen egy ilyen etikai perspektívát tükröz, és nagyon ajánlom a hallgatóinknak, Ellen Bagyúnak, a már említett filozófusnak az Etika című könyvét, ami nagyon jól rávilágít arra, és nagyon izgalmas érveléseket tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy az etikai megközelítésnek hol vannak a határai. És a napszálltában a formáját erre az arcra koncentráló perspektívával dolgozó
0: hosszú felvételes.
1: Igen. Ezt megismételte. Én szerintem ott az már nem igazán működött. Valahogy úgy éreztem, hogy nem igazán tud mit kezdeni azzal a korral, amit ábrázol. Valahogy ilyen nagyon nagy általánosságok sültek ki belőle. Volt egy karakter, aki úgy általában képviselte talán a radikalizmus, de nem voltak lekötve valahogy azok a történelmi erők, mint hogyha nem a történelmi szituációról akarna mondani a film valamit, hanem valahogy így elszállna valamiféle ilyen furcsa metafizikus irányba, ami nem igazán kibogozható. Kíváncsi voltam, hogy mi fog történni itt ennél a harmadik filmnél, az Árvánál, és hát itt elszakad egy kicsit ugye ettől a nagyon szűk kameratekintettől, de alapvetően az ábrázolási séma megmarad, hiszen itt is egyetlen egy fiúra fokalizál.
0: Az ő szempontját viszük végig.
1: És igazából én folyamatosan azt akartam ezzel a filmmel csinálni, hogy ahogy néztem, valahogy azt akartam végig gondolni, hogy mit gondol akkor ez az 57 utáni időszakról ez a film. Mit mond erről az időszakról, van-e valamiféle koncepció erről. És egyébként fel is lehet építeni egy ilyen allegorikus olvasatot, hogy a kisfiú családjához megérkezik egy férfi, aki az anyját bújtatta, és aki itt kvázi behajt valamiféle ilyen adósságot ezzel, és bejelenti, hogy innentől ő lesz az apa, és a fiúnak meg kell, hogy változzon a neve.
0: Sőt, azt is lehet, hogy ő az igazi apja, ugye ez valószínűleg hazugság, de nem derül ki, vagy nincs.
1: Nem egyértelmű, igen, de nagyon úgy tűnik egy ponton már, mintha az igazi apja is lenne egyébként.
0: Igen.
1: És akkor ezt próbáltam valahogy allegorikusan olvasni, és nem is lenne ez elképzelhetetlen az 56 utáni időszakra. A nemzet új apja, aki megköt velünk egy ilyen jóléti kompromisszumot, hogy jól fogjuk érezni magunkat, lesz
0: hentes,
1: óriás
0: lesz
1: kerék, minden lesz hús, és akkor alapvetően csak annyit kér, hogy a múltat felejtsük el, vagy tagadjuk meg a
0: saját identitásunkat.
1: Így van. És alapvetően ez nem lenne túl sok, de még az is nagyon érdekes, hogy még csak nem is ez tűnik kibontakozni belőle tulajdonképpen, hogyha az ember meghallgatja például a rendezőnek a nyilatkozatait, persze nem kell feltétlenül egy filmet a rendező álláspontja szerint olvasni, nyilván más is lehet érteni, de folyamatosan arról beszél a Nemes Jeles, hogy ez a kisfiú, hogy az a kisfiú magára maradt, az az én történetem is, hogy ez egy személyes történet, ennek nem kell politikai történetnek lenni, ezek idézetek a megnyilatkozásaiból, és nekem az volt igazából a moziban főleg a tapasztalatom tulajdonképpen, hogy ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Szóval, hogy engem az érdekelne, hogy mit mond az 57-es évről, mit mond erről a korszakról, mit mond a közös történetünkről, vagy akár nem kell feltétlenül pont a nemzetről, vagy Magyarország történetéről beszélnie, de hogy valamit állítson erről, hogyha ez egy teljesen személyes dolog, akkor viszont ezt én úgy tudom csak kezelni nagyjából, hogy oké, akkor sok sikert ennek a feldolgozásához, és ezzel nekem nincs sok gondom.
0: Igen, mi a nyilvánossági funkcióit?
1: Igen.
0: Mégis csak az a filmet nyilvánosan mutatják a mozikban, ez elvileg a nyilvánosság érdeklődésére számot tart valamilyen szempontból.
1: Igen, és nekem ez volt az érzésem tulajdonképpen, azt hiszem először is nagyvonalban, hogy így belebeszik ebbe a típusú személyességbe, ami tényleg nagyon jól látszik, hogy itt valamiféle családi történetet dolgoz föl a rendező, ez tényleg nagyon sokszor kiteszi az erre vonatkozó indexet különböző beszélgetésekben, elmondja, hogy gyakorlatilag valami nagyon hasonló történt az ő nagymamájával, és hogy a különböző ilyen névváltoztatás ez a családjában is felmerült, és így tovább, és amikor egyre inkább úgy éreztem, hogy itt valamiféle ilyen személyes traumafeldolgozás történik, akkor ebben én egyre inkább úgy éreztem, hogy ebben nekem nem nagyon értem, hogy miért kell ebbe tulajdonképpen részt vennem. Szóval egy picit elidegenített.
0: Ez érdekes, amit mondasz, mert én meg végig próbáltam már csak azért is politikai filmként olvasni, és közben a film a díszletei által, meg a jelenetezése által folyamatosan, mint hogyha mégiscsak politikai allegóriát próbálna mondani, mégiscsak be akarná mutatni ezt a korszakot. Tehát, hogy igen, a fókusz a kisfiú, meg a kisfiú identitás válságán, de közben, hogy járkál a világban, folyamatosan a kamera rácsaklizik ezekre a dolgokra, hogy mi történik 57-ben Magyarországon, és ilyen szempontból is azt érzem, hogy a rendező valahogy ugyanabban maradt, de nem csak kamerakezelésileg, vagy ilyen film esztetikai szempontból, ez is persze esztetikai szempont, de más, hanem narratív szempontból is ugyanabban maradt. Azt éreztem ezt a filmet nézve, egy lágerfilmet nézek. De azt éreztem, amikor a kisfiú járkált a világban, és körülbelül történt egy dolgok, hogy ez ugyanaz az esztétikai keret, mint a Saul filmben, hogy vagyunk egy ilyen kiélezetten erőszakos helyzetben, ahol folyamatos nyomás alá vagyunk helyezve, bármikor a rendőr elvihet, bármikor megerőszakolhatnak, embereket baszhatnak a katonák, emberek egy nyílt utcán lelőnek, és nem azt akarom állítani, hogy lehet, ez ténylegesen megtörtént, hogy ez nem tudom, nem vagyok történész, nem akarok történeti állításokat tenni, de ahogy a film ezt ábrázolja és megmutatja, az azt állítja implicitán az ábrázolás módjával, hogy az a szocialista Magyarország 1957-ben az egy nemzetméretű láger volt, hogy, hogy nincs vége a Auschwitzban a lágernek, hanem tovább ment, hogy a kelet-európai rendszerek tovább vitték a lágert. Ami egyrészt nagyon-nagyon közel van a Fidesz szocializmus értelmezéshez. Ez Schmidt Mária, ez a terrorháza. A terrorházában az ember ezt a történelmi filozófiát látja. Egyébként nagyon hasonlót mond, és ez az összevetés, be akarom dobni, egy irodalmi összevetés lesz. Ott van Kertész Imre Sorstalansága, és utána a Kudarc című könyve. A Sorstalanság az egy lágerkönyv, ráadásul egy nagyon nem konvencionális lágerkönyv, mert egy tört nyelven megírt, kicsit autisztikus gyerek, hogy mondjuk el így, persze nem erről van szó, igazából kamüi nyelv van használva. És a Sorstalanság pepitában, vagy egyik vonulatában, vagy egyik nagyon fontos állítása az az, hogy ezt mondja Köves Gyuri ki, ez kimondható, pont ezért kell az ilyen tört nyelv. Ezt mondja ki a fiatal főszereplő, hogy a láger olyan, mint az iskola, a láger olyan, mint az életem, amit ismerek. Ez nem konkrét idézet, de újra és újra visszatér a Sorstalanság, hogy valahogy a haláltábor és a modernitás többi intézmények között van folytonosság. Ennek az állításnak azt hiszem, hogy nagyon-nagyon komoly tétje van. A Sorstalanság nem lehet Nobel-díjas könyv, nem egy tipikus lágerregény, hanem az egész nyugati modernitásnak egy nagyon mély kritikáját adja. Na, és akkor utána a Kudarcban folytatja ezt a kritikát. A Kudarc arról szól, hogy a fiatal Köves Gyuri felnőve már a szocializmusban hogyan válik ugyanolyan elkövetővé, hiszen börtönszolgálatosként dolgozik, és börtönszolgálatosként ugyanazt a hatalmi viszonyt alakítja ki, amit vele kialakítottak a börtönőrök a lágerben. És itt mutatja meg az, hogy egyrészt itt maga a főszereplő is megbukik, de maga a főszereplő is valamiképpen ugyanannak a sorsnak, a modernitás sorsának az áldozata lesz, meg a folytonosság itt, ebben a Kertész Imrei, ebben a kontextusban, ez mint a modernitás kritikája, így értjük a folytonosságot, hogy az iskolától, a lágern át, a szocialista börtönökig, ez ugyanaz a hatalmi rendszer, ugyanazok a formák, attitűdök, habitusok, ugyanaz az ember, emberkép, ugyanaz munkál a mélyén. Hát ehhez képest azt hiszem, hogy a Nemesi lesz is valami ilyesmit, vagy nem tudom, mit akar, nem az intenciót akarom elemezni, hanem a film mit állít. Hát, hogy valahogy a film is megpróbálja ezt mondani valójában, hogy a szocializmus folytatta azt, amit a nácik elkezdtek. És ezt nem azt akarom mondani, hogy ezt nem lehet állítani, de ebben a formájában, ha így állítjuk, hogy itt van állítva, történelmi hamisítás, mert a lényeget azt, hogy milyen, ahogy a Kertész Imrei regényekben úgy van megcsinálva, hogy olyan kritikával van ágyazva, amely kontextusban ez egy állítható mondat szerintem. Igen, a létező szocializmus, vagy a nyugati rendszerek, most a keleti rendszerek, de a nyugatiak is, hogyha már itt kezdjük, tehát a kertészi kritika nem áll meg a vasfüggönynél egyébként, de mindegy, ezt most tegyük félre, és maradjunk Kelet-Európában. Valóban van összefüggés, de nem az összefüggés nem az, és ebben a filmben tényleg ilyen nevetséges jelenetek voltak. Tehát, hogy a főszereplőnk természetesen zsidó származás, az apukája zsidó, és ez nagyon fontos is, hogy a zsidóság lesz itt az identitásképző elem, ami őt különlegessé, vagy ami az autonómiáját nyújtja. A zsidó elmegy egy zsidó találkozóra, találkozik a Héber Bibliával, stb. Tehát, hogy valamiképpen ezek az ilyen kis szabadság, meg az saját autonóm lényeinek a elemei, és újra és újra jelenetet kapunk, mint hogyha ezen az implicit állítás, hogy az 57 szocializmusa ugyanúgy üldözi a zsidókat, már megint megtörténik ugyanaz, mint ahogy annó a nácik vagy a nyilasok Magyarországon üldözték. A rendőrkapitánya rendőrőrsön nyilván, amint kiderül, hogy zsidó származások elkezd nyilasként viselkedni, ami megint valóban el tudom képzelni, hogy volt nyilasok, voltak aztán bürokratikus pozícióban. Nem az állítás, hogy történetileg hazug, hanem történelem filozófiájában hazug, hogy nem ez az egy per egyes megfeleltés van a két rendszer között. A film folyamatosan utalgat erre az ilyen folyamatos sorscsapást, meg a sorscsapások ismétlődésére. Valahogy ott maradtunk a lágerben, és a szocializmus sajátosságait megértenénk, és tényleg megértenénk, hogy milyen alakút köt a magyar társadalom, és mik az összefüggések e között, meg a fasizmus között, vagy e között, meg általában a modernitás hatalom formái között, ehhez semmit nem tudunk meg, semmi specifikusat. Tehát vagy ki akarjuk adni, az az, hogy szerintem, ha egy filmnek komoly történelmi filozófiájtásai vannak, akkor kötelessége alázatosnak maradni a korszakhoz, amit ábrázol. Itt érzem magam, hát igazából sértve magyarként. Úgyhogy ennek a társadalomnak a tagja vagyok, nyilván megoszlanak a vélemények arról, milyen volt a létező szocializmus, nekem nincs jó véleményem róla egyébként, megoszlanak a vélemények arról, mi történt 56-ban, 57-ben, politikai vita tárgya, hogy a 56-os forradalom egy jobboldali forradalom volt, egy baloldali forradalom volt, ahogy Tamás Gáspár Miklós mondja. és nem fogok én ebben igazságot tenni, de az biztos, hogy ez az értelmezés senkinek nem ad igazságot. Nem tudom, te mennyire érezted ezt, hogy mennyire érezted, mert lehet, hogy túlságosan ráfokuszálok a díszletre.
1: Nem, de nagyon, nagyon meggyőző, amit mondasz, és alapvetően illik is a képbe, amit a nemes jeles munkásságáról jobbára gondolok. Ő egyébként is most ugye a kortárs nyilvánosságban főleg azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy állást foglalt az izraeli háborúval kapcsolatban, Izrael palesztinánál viselt háborújával kapcsolatban, és ugye azt nyilatkozta, hogy Európában ma a zsidóság legnagyobb része megint fenyegetve érzi magát, és ez nem sok embercsoportról mondható el. Azért nekem lennének még ötleteim embercsoportokra egyébként, de hogy alapvetően ebbe is valami ilyesmit tükröződik szerintem, hogy itt egy perspektíva van, ami valahogy azért így leárnyékolja alapvetően egy adott szituációnak a komplexitását, és ez nem jelenti azt, hogy egy film ne fejezhetne ki egy perspektívát, csak tényleg alapvetően, hogyha valamiféle történelmi korszakról kívánunk beszélni, és hogy ráadásul ekkora hiány van arról a korszakról való beszédben, akkor egészen egyszerűen minden erre vonatkozó jel és megoldás felerősödik, megkapja azt a típusú jelentőséget, hogy felmerülnek kérdéseink, hogy akkor hogyan is gondolkodunk tényleg erről a korról, és itt azt hiszem, hogy végeredményben aztán már nem a korról gondolunk.
0: De és nem is tudom, hogy miről, és nyilván itt 2025-ben nagy szükségünk lenne újraértelmezésekre arról, mi történt ebben a történelmi periódusban, és ilyen szempontból nagyon hiánypótló is lehetne ez a film, hogy társadalmi diskurzust indít, csak hogy innen indítani azt hiszem, hogy nem jó, hogy ha innen indítunk, onnan nem nagyon fogunk eljutni sehová.
1: Igen, és olyan fontos, amit mondasz, tehát, hogy nem az a kérdés, hogy történhetett-e pont ilyesmi valaha, vagy akkor történt. Nyilván. Hanem a kérdés tényleg az, hogy amikor egy film szerkezetébe kerül, akkor ez egy más típusú jelentőségre tesz szert.
0: Vagy szimbolikus,
1: más állítással válik, igen. Egy ilyen olyan típusú figuratív jelentésre tesz szert, ha nem valamiféle olyan típusú realista kódok alapján fog megjelenni, ami alapján tudjuk ennek a helyzetnek a partikularitását értelmezni. Tehát, hogyha egy olyan film születik, mint amilyen ez a film, akkor ezeknek a jeleknek az a kézenfekvő értelmezése, amit te állítasz szerintem.
0: Hát, szóval köszi Csabi, ezt kibeszéltük ezt a két filmet. Direkt az adás elére tettük a kritikáinkat, és most rátérnénk a mai adásunknak a pozitívabb vagy örömteli oldalára. Először is, mert a következő két műre, amit még kijelöltünk Csabival a beszélgetésre, rátérnénk, előtte egy új adáselem, ezt nemrég találtuk ki, Cool Tippek a mércéről, különböző barátaink, ismerőseinket fogunk megkérni arra, és ez már most történik, hogy mondjanak 2-3 jó dolgot, amivel találkoztak. Múzeum, film, zene, bármicsoda, ez egy szabad forma. Ezúttal hamarosan a bejátszóban Réz Anna fogja megosztani a tippjeit velünk, hallgassuk tehát Réz Annát.
2: Hello!
3: Szia Anna, itt vagyok az Optimistáktól. Azért kereslek, hogy megbeszéltük, hogy elmeséld nekünk, hogy miket ajánlasz a hallgatóinknak.
2: Igazából egy sorozattal meg egy könyvvel készültem nektek ma. Melyikkel kezdjem?
3: Legyen mondjuk a könyv akkor.
2: Jó, de nagyon-nagyon csalódott leszel szerintem, ez egy bölcsészekhez méltatlan beszélgetés lesz, mert igazából az a helyzet, hogy valami az elmúlt egy-két évben magam is meglepődtem rajta, de egyre több non-fiction-t olvasok, és most éppen Keszthelyi Gabriella olvastam el a Milyen színű a valószínű című könyvét, ami a véletlen matematikájáról szól, meg valószínűségszámításról, meg statisztikáról.
3: Wow.
2: És csodálatos élmény volt, és azt gondoltam, hogy hát ha sokan vannak vele úgy, mint te, meg én, szóval, hogy olyanok, akik már mióta felnőttek, így ritkán látnak képleteket, meg formalizálásokat, meg úgy egyáltalán számokat, legalábbis ha nem muszáj nekik. Tehát nekem nagyon-nagyon-nagyon jól esett.
3: És mi volt benne, ami teljesen megfogott, azon kívül, hogy a matematikát újra felfedeztette veled ezek szerint?
2: Egyrészt maga a véletlen iszonyú izgi téma, meg azért nyilván ez a filozófusok, mondjuk főleg azért a tudományfilozófusok, meg metafizikusok foglalkoznak, akiktől én valamennyire messze állok, de hogy nyilván vannak a véletlennel kapcsolatos nagyon izgalmas filozófiai kérdések is, amik egyébként nagyon viccesen köszönnek vissza ebben a könyvben, ami egyszerre prezentál egy csomó ilyen nagyon izgalmas a véletlennel kapcsolatos paradoxont, meg neked az alapvető ilyen számítási logikáját a valószínűség számításnak, meg a statisztikának, de közben egyébként felrajzol egy tudománytörténeti sztorit is, amiben ilyen egymással betélkedő csapatok próbálják értelmezni azt, hogy mi is egyáltalán a valószínűség, és ez a része, ez filozófusként volt nekem nagyon érdekes, és maguk a paradoxonok meg rettetesen szórakoztatóak.
3: Na jó, szerintem a bennem élő bölcsész érdeklődést is felkeltetted. És akkor rátérve a sorozatra,
2: ott még az történt, hogy egy nagyon megbízható és nagyon jó ízlésű ismerősöm már 1000 éve mondta, hogy nézem meg a Nathan Fielder-nek a Dirigyors című sorozatát. Te ezt már láttad?
3: Én a Nathan For You-t láttam, azt mondtam, kapcsolódik-e ide, vagy nem?
2: Igen, abszolút abból nőtt ki a Nathan For You-ból. Okay. Nekem az se volt meg egyáltalán.
3: Az nagyon jó szerintem, nagyon szórakoztató.
2: Nagyon. Most abban is, tehát azt is letöltöttem, és így próbálom magam átdolgozni rajta. És akkor az volt, hogy elkezdtem nézni, és mármint a próbát, uh-huh. és annyira durván cringe-eltem az első részem, hogy állandóan abba hagytam. Mert hogy annyira, tehát hogy szerintem, ha az ember nem látta a Nathan For You-t, akkor azért beledobni magát a próbába, az azért nagy megpróbáltatás, mert hogy egyáltalán nem érted, hogy ez a csávó miért ennyire retteltesen kínos, amit csinál.
3: Röviden el tudod mondani a hallgatóinak, akik nem ismerik, hogy képzeljék ezt el, hogy mit csinál ez a csávó?
2: Igen, a Nathan Fielder az egy kanadai komikus, és ugye a Nathan For You-nak annak az volt a koncepciója, hogy Nathan, mint friss diplomás, bekopogtat mindenféle amerikai kisvállalkozóknak az ajtaján, hogy üzleti tanácsokat adjon nekik. És hát ezek borzasztó üzlet.

0: kapcsolatos kérdések állnak, meg az azzal kapcsolatos kérdések, hogy mered-e csinálni a dolgokat. És végső soron a nagyon-nagyon sok réteg alatt ilyen nagyon mély egzisztenciális kérdések rajzolódnak ki.
1: Nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, meg a Nathan For You abszolút fannyaként. Én mindenképp tenni fogok ezzel egy próbát. Nagyon szépen köszi, Anna, hogy megosztottad ezeket. És akkor elköszönök, remélem hamarosan találkozunk egyszer majd a stúdióban is.
0: Én is nagyon remélem. És a legjobbakat.

0: Na hát, Anna szuper dolgokat ajánlott. Nagyon szépen köszönjük, hogy vállalta ezt a szerepet. Nem könnyű elsőre egy új formátumban szerepelni. És mi most a problémáink, kritikáink mellett most kicsit rátérünk olyan dolgokra, amelyeket lehet szintén funkrizálni is, de hogy alapvetően Csabival úgy beszéltük meg, ezek a dolgok tetszettek nekünk. Legelőször az Andorról fogunk beszélgetni, ami nekem egy nagyon-nagyon kedves sorozatom, és a Csabi is azt mondta, hogy ő is nagyon szereti. Tony Gilroy rendezte ezt a sorozatot. Ő a Zsivány 1-es nevű Star Wars prequelt, vagy előzményfilmet forgatta, és utána kapta meg, hogy csinálj meg ennek az előzményfilmnek az előzményfilmjét. Nyilván az ember ettől a lenne jobb hülyeséget várná, ami történt, hiszen elképesztő rossz alaphelyzet. És mégis ebben, talán pont emiatt, hogy ilyen ennyire egy franchise másod, harmad, negyedik vonalában lévő történetről van szó, lett egy olyan szabad tér vagy terület, ahol a Gilroynak a saját érdeklődései kaptak teret. Egyébként ő a Bourne filmeknek a rendezője, általában az ilyen spy filmes, összeesküvés elméletes dolgok érdeklik őt, és itt is gyakorlatilag egy olyan sorozat van, ahol ez elve az ilyen konspirációs, vagy ilyen nem is konspiráció itt a hangsúly, hanem tényleg ez a kém, ügynökök, folyamatos hatalmi játékon van a hangsúly, és ennek az etikai vonatkozásait is folyamatosan kérdőre vonja, nagyon izgalmasan. A főszereplő pedig ugye Cassian Andor, Diego Luna, akit én például a Dirty Dancing 2-ből szeretek és ismerek. De miről is van szó, miért is ilyen fontos ez? Ugye itt azt mutatja be a sorozat, hogy hogyan jön létre az ellenállás, a lázadás, a lázadók hogyan alakulnak meg Andor történetén keresztül, hogy az első évadban Andor lázadó a válását mutatja meg, és ennek milyen belső, individuális és milyen külső strukturális vagy társadalmi meghatározottságai vannak. És ami nem érdekes ebben, amikor az ember elkezdi, nyilván egy Star Wars sorozat, az ember nem feltétlen vár ettől. Kalandokat vár, könnyed dolgot vár a Star Warsnak, megvannak ezek az ilyen műfaji sajátosság, ez önmaga műfaja a Star Wars valahol, mostanra, vagy úgy kezelik nagyon sokan legalábbis. És nem ezt kapja, egy nagyon komoly drámát a Star Wars részletei között, szinte nevetséges, vagy valahol önparodisztikus módon, erre is kérdezni akarlak, nagyon komoly drámát kapunk, ami lassan folyik. Van benne persze lövedezés, mert nem tudom, de hogy nem úgy építkezik, ahogy egy Star Wars kaland szokott valóban. Az Andort ilyen szempontból bátornak érzem. Avval együtt, hogy ennek a szituációnak, hogy egy Star Wars sorozatként próbálunk meg valami komoly drámát csinálni a lázadás etikai és politikai vonatkozásairól, ennek megvan nyilván, ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet a világon, és vannak hátulütői, de nagyon izgalmas, és ami talán a mi beszélgetésünknek egy kulcs szempontja, erős is meg, vagy cáfolj meg, az az, hogy ilyen módon ez a történet sokkal-sokkal több emberhez eljutott, ez az etikai elmélkedés arról, hogy milyen mozgalmárnak lenni. Úgyhogy nagyon érdekes ennek a sorozatnak a pozíciója, és igen, erről akarlak talán első körben kérdezni, hogy mit gondolsz erről, hogy hova érkezett az Andor, és hogyan tud, miért fontos, hogy egy Star Wars sorozat a lázadásról, meg a mozgalmi munkáról, a mozgalmi, mindennapi mozgalmi munka ilyen szenvedéseiről szól.
1: Igen. Kontextus ugye az, hogy a Star Warsnak egy hatalmas reneszánsza volt a közelmúltban, és egy olyan szintű túltermelése volt a Star Wars contentnek, azt hiszem, hogy tényleg a content a legjobb szó erre, ami borzasztóan kimerítette a befogadókat, és rengetegen kritizálták a felületességét, az irányt, amiben ez az egész franchise tart. Ehhez képest, hogy ettől radikálisan eltér tényleg az Andor, végülis valamilyen értelemben nem is volt nehéz dolga, persze bizonyos értelemben nehéz dolga volt, más értelemben meg nem volt nehéz dolga, mert egy olyan mezőbe érkezik, olyan Star Wars kontentek közé, amik annyira borzasztóan üresek, felületesek, egyszerűek, naivak, hogy ahhoz képest már tényleg még kevesebb is nagyon komplexnek tűnt volna. De ehhez képest megérkezett ez az Andor sorozat, egy borzasztó feszes dramaturgiával, nagyon jól megírt monológokkal, fantasztikusan feszes és tudatos szerkezettel, egy nagyon tudatos lassítással, ami ebbe az őrületes gyorsulás vezérelt korban tényleg egy ilyen

0: külön élmény, hogy valami mer lassú lenni. És hogy tényleg egyfajta realista irányba vitte el valahogy a Star Wars világának az ábrázolását.
1: Ezt konkrétan is kell jelenteni, hogy AK-47-esek a lézerfegyverek, úgy néznek ki. Hát, hogy a Star Warsnak az ilyen külcséjével is elkezdi közelíteni a valósághoz ilyen abszolút finom módokon, ilyen átmenetekkel, ilyen nemetséges néhol a Coruscant, vagy a nagy Star Wars bolygó több felvételen New Yorknak néz ki. Egyszer csak New York. Például kicsit skifisen, de hogy valahogy annyira közelíti a valóságunkhoz, hirtelen ez a távoli galaxis közel jött.
0: Igen, igen, és az benne szerintem a nagyon üdítő, vagy hogyha most egy dologba kéne megfogalmaznom, hogy szerintem miért nagyon erőre mutató az Andor, amellett egyébként, hogy tehát, hogy az én felfogásomban ez a sorozat, ez nem állít kimondottan újat, viszont nagyon jól hozzáférhetővé tesz nagyon fontos kérdéseket, tartalmakat, sémákat, de hogy ami miatt szerintem különösen izgalmas, az az, hogy amikor egy ilyen realista fordulatot szokás bevezetni valamiféle ilyen típusú franchise-ba, vagy a kortárs popkultúrába, akkor általában az a realizmust egy ilyen nagyon sötét, ilyen dark and gritty, lerántjuk az mindenfajta idealizmust, nem tudom, az utca sarába, és hogy alapvetően nem tudom, mint a Christopher Nolan Batman filmje, stb. Igen, nézzünk igen, szembe, de ennek egyébként megvan a képregényes hagyománya, a Dark Knight Returns, stb. A Mark Fisher, a Kapitalista Realizmus című kötetének az első fejezetében ír erről, hogy ez a sötét, kiábrándult, ilyen edgy szembefordulás mindennel a világban, hogy ez is mennyire problematikus, de hogy az Andorban szerintem az a nagyon izgalmas, hogy nem ezt csinálja tulajdonképpen, hanem hogy képes emellett optimista maradni, vagy hogy képes emellett valamiféle ilyen utopikus impulzust felvillantani, képes valahogy a mozgalmiságnak valamiféle formát adni, meg képes valahogy egyébként a nézőjét is lelkesíteni egy csomó ponton. Tehát, hogy nem a realizmussal jelenzetesen hozzá csatort ilyen kiábrándultságot, azt nem teljes egészébe veszi át.
1: Igazából heroikus szinten emeljük a karaktereket, tehát hogy azt mondja, hogy azok a karakterek, amit beáldoznak a mozgalomért, az heroikus, és önmagában tiszteletem miatt, a Lutannak ugye a nagy monológia arra, hogy mi mindent áldozottuk fel azért, hogy ez működjön.
0: Igen, igen.
1: Egyfelől, másfelől meg folyamatosan ezt az individuális szinten túlra mutató közösségellenállást mutatja föl.
0: Igen.
1: Az első évad nagyját, amikor eltemetik Andor édesanyját, és ott megindul a tömeg a zenére, egy gyászzenére, a rendőrséggel, akit úgy néznek, mint a rendőrök megint, tehát megint a közelítés a valósághoz, az egy úgy van fölvéve rendezve, mint egy ilyen, igazából ilyen régi tömegfilmes jelenetek ugranak be, nagyon régi filmekben, amikor a tömeget ábrázolják a felszólítóként, az annak egy ilyen letisztultabb kortársi formája, igen, de ott a tömeg örömmel, tehát hogy nagyon nyíltan és egyértelműen az, hogy a tömeg együtt erőt mutat, és az van.
0: Igen, és ez egy fantasztikus jelenet. Szóval igen, alapvetően egy temetésen vagyunk, ahol igen, egy olyan bolygón járunk tulajdonképpen, ahol miután a közösség tagjaként meghaltál, utána a hamvaidat gyakorlatilag, ha jól értem, téglába, egy téglába helyezik, és azt beteszik az épülő városnak a falába, és hogy gyakorlatilag ennek a folyamatánál lehet hagyni egy utolsó üzenetet a többieknek, és ugye ebben hangzik el egy fantasztikusan jól felépített forradalmi beszéd, és nagyon jó egyébként ez a ilyen gyászindulóként is működő, de később de már egyfajta ilyen mozgalmi dalként működő zene, amire megérkeznek, és hogy tényleg annyira felemelő ez a jelenet, hogy például ezt és más monológokat is, amik előkerülnek az Andorba, azok már felkerültek a YouTube-ba.
1: És nagyon nagyot mennek, igen.
0: És tehát azt látom alatta a kommentekben, hogy már 20-szorra nézem, 51-szorra. Szóval, hogy az emberek egyszerűen vágynak valahogy erre, hogy arra, ami nagyon sokáig egy ilyen tiszta naivitásként volt beállítva, hogy mondjuk én lelkesedek valamiért, meg hogy így felemelődöm ezáltal, hogy így itt tényleg az nagyon fontos, amit mondasz, hogy itt végig áthelyezi egy ilyen közösségi szintre,
1: igen,
0: ezt a dolgot.
1: Igen,
0: tehát
1: igen,
0: mindig a kollektivitásnak van valamiféle öröm.
1: Folyamatos, és a kollektivitásnak való, itt fogott meg engem nagyon, ezt szerintem, mert valamit nagyon ért a Tony Gilroy abból, hogy mi a mozgalmi etika, ez kint a Lukácsi etika ráadásul szerintem, tehát hogy az, hogy és folyamatosan elkörül mozog az Andor karakter az első évadban, hogy én csak szeretném megúszni, szeretnék jól élni, és szép lassan rájön arra, hogy a közösségért tenni, vagy egyrészt muszáj is, ugye az ő történetében ez jön ki, hogy nem lehet elmenekülni a birodalom elől, mindenhol ott vannak, muszáj küzdeni velük, nem lehet elbújni. Egy muszáj helyzet is, de pont ez érdekes a Lukács etikában, valami ilyesmi van ott, hogy Lukács azt mondja, hogy szemben az akaratszabadság, amik mostani hallgatók, én is ebben nevekedtünk föl, hogy az a szabadság, amikor azt tehetem, amit akarok. Ehhez képest Lukács ennek az ellenkezőjét mondja, az a szabadság, amikor azt teszed, amit tenned kell. Ez egy hihetetlen különbség. És hogy Andorban is ez történik, hogy amikor beleállok abba a szerepbe, ami lennem kell, amikor elfogadom a sorsom, amikor elfogadom azt, hogy nekem most lázadnom kell, amikor elfogadom azt, hogy nekem a közösség kedvéért kell tennem, amikor túllépek a saját a vágyaimon, akkor vagyok igazán szabad. Ugye a konvenciós logika az, ugye azt gondolja, hogy nem vagy szabad ilyenkor, de Andor ilyenkor szabadul fel igazán.
0: Igen, igen, abszolút. És tényleg a filmnek a nagy monológiai is sokszor ehhez kapcsolódnak. Igen. Például ennek a Luthen nevezetű karakternek a monológia,
1: amit akkor... Akinek az ilyen mester ennek az összeesküvésnek.
0: Igen, egy ilyen nagyon profi forradalmár, és igen, van egy monológot arról, hogy ő tudja, hogy sose fogja látni ennek a pozitív végkifejletét, és mindent feláldoz érte, de hogy pont ezt az önmagán való, vagy a saját érdekein való túllépést beszéli el. Én nyilván egy kicsit más fogalmi keretben beszélném ezt el, mert az én elméleti keretemben az etika az egy problémásabb fogalom. Igen. Könnyen látnám úgy ezt a sorozatot, hogy a főhős az részesévé válik egy politikai mozgalomnak, felismeri ennek az igazságát, és utána ez hűségessé válik. Szóval, hogy ez azt hiszem, hogy egy más elbeszélése, de ugyanarra a dologra fut ki itt, ami mindkettőnk szempontjából fontos itt ennél a sorozatnál, hogy egy olyan sorozatról van szó, ami abban az elképesztően, borzasztóan individualista kortárs popkultúrába gyakorlatilag előirányozza, hogy képes legyél feladni önmagadat részben azért, hát hogy hordozójává válhass valami többnek. És nagyon nagy erénye, hogy így átélhetővé tesz bizonyos élményeket, vagy valahogyan közvetít nekünk ilyen típusú a forradalmi kollektivitásnak különböző képzeteit, meg hogy magát ezt a forradalmi mozgalmiságot rendkívül komplexen ábrázolja tényleg, felvett egy csomó ilyen kérdést, hogy mit és hogyan áldozunk fel érte, és hogy mit jelent egy ilyen típusú elköteleződés, és ilyen értelemben egészen komikus, hogy mondjuk az egyik csata a másik utánhoz mérten igen. Mennyivel gazdagabb.
1: Igen, az, hogy mit gondol a mozgalmiságról, meg az elköteleződésekről, az... Igen. Összemérhetetlen a kettő. Azt hiszem egyébként, mint ahogy nem tudom, bakadétlen ezek pár éve menők lettek, ez a fajta elköteleződés felé, van ebben egy hiány a világban valahogy. Még a régi filmekben is sokkal több van ebből. Nem feltétlen mozgalmi filmek, de hogy az elköteleződés, meg az, hogy embernek vannak eszméi, amiért kiáll, még egy ilyen 50-es, 60-as évben egy tök átlag hollywoodi polgári filmben ott van, hogy a nők és a férfiak abban a filmben, hogy a karakánon határozottan eszmék mellett, ilyen, de leírható, de látom a forgatókönyvírót, hogy leírja, hogy ez a karakter emellett áll ki. És ez ugye a kortárs filmben szerintem nem létezik, mert az emberek csak úgy vannak, akarnak igen. dolgokat csinálni, de nincsenek eszméik.
0: Abszolút, és ugyanez van a közösségiséggel is, amit szintén igen, emlegettünk. Igen. Tehát a Gilles Deleuze foglalkozik ezzel, francia filozófus, aki filmtörténeti, filmfilozófiai munkát is írt, hogy pont ezekben a például az 50-es évek amerikai filmjében olyan erős közösségiség van, igen. az emberek spontán elkezdenek közösen énekelni a buszon, ami ellen küzdenek, az, ami bomlasztani akarja a közösséget, és oké, nyilván itt is megfogalmazható kritikák, de hogy ez még akkor egy élő koncepció volt, vagy egy olyan koncepció, ami a mai kornak ebbe az egészen radikális individualizmusában, ebbe az új típusú individualizmusában egyre kevésbé elképzelhető, szóval ez egy komoly tett szerintem, aki valamilyen módokon megpróbálja ennek a képzeteit valahogy visszavezetni.
1: Komoly tett, és azt érzem, hogy az emberek épp azért, mert hiány van ebből, én azt hiszem, hogy ez nagyon mélyen része az emberek ilyen igényeinek, vagy vágyainak, hogy legyen erre példálottunk ezekre az ilyen komoly mély elköteleződésekre, és annak minden, tehát nem a gicsre vágynak, vagy a gicsre is vágynak emberek, nem tudom, mire vágynak az emberek, de hogy az Andornál ezt azért még alá akarom hozni, nem feltétlen valamikor gicses lehet, de hogy nem a gicsről van is szó, mert annak komolyan van véve egy, hogy egy ember gicsnek érez, vagy legalábbis én így éltem ezt meg, hogy itt komolyabb téteket mozgat annál, hogy ez is egyszerűen gicses legyen. Abszolút. Nem egy könnyed felszabadulásról van itt szó egyáltalán.
0: Igen.
1: Ami még zavart az Andorban, és eleve már át akarok kötni a következő témánkra. Az a legelején volt ez, gyorsan el is dobta a sorozat, de éreztem az ilyen kötelező kör, ez a Hug motivációs szál, hogy a Andor eredetileg a Hug után nyomoz, hanem egy ilyen, berakunk a sorozatba valami titkot, van itt valami rejtély, és te kíváncsi vagy, hogy hova, mikor derül már ki a lényeg, a legelején eldobunk ilyen labdákat neked, földobunk, nagyon sokáig fenntartjuk őket, általában ennek az a vége, hogy kipukkadnak, tehát hogy semmi, sehová nem jutnak a rejtélyek.
0: Lostra mondta azt egy oktató, akit most nem fogok megnevezni, de nálunk tanítottak az egyetemen annó ilyen sorozatokkal kapcsolatban voltak kurzusaim is, és nem tudom, hogy hozzájárulna a megnevezéséhez, azért nem nevezem meg, de ő mondta ezt, hogy amikor beszélgettünk a Lost végéről, hogy akkor át akartak fingani, hogy beszartak.
1: Hát igen, tényleg erről van szó, hogy így folyamatosan elhúzzák a mézes madzagot, ezt nagyon utálom, és majdnem minden kortárs sorozat ezt csinálja. Tehát, hogy ez valamilyen, valahol valaki kitalálta, hogy így lehet az embereket odaszögezni a képernyő elé, hogy a titok van.
0: Igen, és akkor szoktak a sorozatok elromlani, amikor az ember egyre inkább érzi rajtuk, hogy alapvetően ebbe a végtelen kitartottságba
1: pontosan.
0: Minden eszközt kihasználnak, és az eszközöket már nem az motiválja tulajdonképpen,
1: hogy a
0: kérdése tulajdonképpen a sorozatnak, hanem alapvetően csak a mi ott tartásunk, és egyébként tényleg ez történik a különállással, szóval.
1: És igen, és most itt akarok én is ráfogni erre, hogy az Andorban ez eleinte egy kicsit probléma, hogy az első, nem tudom, nem volt olyan bizalmak az első pár részben, ezt, és gyorsan is dobják valamikor az Andor anyja mondja, hogy hugod, nem érted túl, ez nem fontos szám. Közlik a nézővel, hogy lehet, hogy erre figyeltél, ez egész nem érdekes, hagyjuk, nézzük végre a sorozatot, most már tudod, hogy jó, már nem viszél egy részt hozzá, élvezd, illetve kezdve nem fogunk hülyéskedni, nem fogjuk húzni az agyadat. Ez még korrekt, csak vicces, hogy ezt így a táncot el kellett játszaniuk, de a különvállásnál ez, abszolút ez van, és sajnálom, annyira tetszett ez a sorozat, aztán meg annyira nem tetszik, tehát, hogy
0: igen.
1: Nagyon szélsőséges dolgokat gondolok róla, kezdem valahogy nem tetszik, mert így vezettem át, hogy újra és újra sűrni és csavarni akarják a rejtét, és ahogy minél többet csavarják, annál kevesebbet jelent.
0: Uh-huh.
1: És eleinte még élveztem is ezt, hogy azt éreztem, hogy ezt az ilyen kortási rejtély esztétikát használja, kicsit akár parodisztikusan is, de jelentést ad neki, mert a rejtélyek kiderülgetnek, és van értelmük, és aztán egy ponton elkezdett nem túl sok értelmük lenni az igazság.
0: Igen, teljesen egyetértek veled. Nagy vonakban, hogy itt arról van szó ennél a sorozatnál, hogy egy sci-fi-ről van szó, ami egy olyan világot ábrázol, amiben van valami, ugye egy olyan típusú technológiai újdonság, amikor az egész dolog forog.
1: Ez a különvállás, ugye?
0: Ez maga a különvállás, igen, ami a címbe szerepel, ami egy olyan eljárást jelöl, hogy egy ilyen agyba ültetett csíppel gyakorlatilag ketté bontják az embert két énre, és az egyik lesz a munkahelyi énje, a másik pedig a kinti tulajdonképpen. Ezeket ilyen, hogy is nevezik?
1: Ini meg
0: inni
1: outi.
0: És outi.
1: Igen.
0: És ez az inni és az outiknak az életét követjük, akik egyáltalán nem tudnak ugye a másik változatukról, tehát akik a munkahelyükön vannak, azoknak abból áll az élete, hogy minden nap a liftben újraébrednek, és hogy gyakorlatilag nincsen szabadidejük, egy ilyen furcsa, időtlen világban, egy ilyen kafkai munkahelyen, egy ilyen teljesen ideális térben léteznek, ahol valami számukra egyébként nem teljesen érthető munkát végeznek, és van az outi, aki pedig odakint úgy élhet gyakorlatilag, hogy nem kell a munkaterheivel foglalkozni. És hát maga szerintem ez az érdekes benne, szóval teljesen egyetértek a kritikáddal, hogy mifelé tart ez a sorozat, de maga ez az alapszituáció érdekes. Gyakorlatilag ugye ez a törés, amit allegorizál, hogy amire ez az agyba építhető chip lehetőséget ad, hogy van egy dolgozó felünk, és van egy nem dolgozó felünk, és a dolgozó felünk az a nem dolgozó felünknek a rabszolgája kb. Vagy hogy gyakorlatilag így allegorizál valamiféle egy ilyen tudathasadást, ami minthogyha a kapitalizmusban a szubjektumnak a strukturális állapotának lenne valahogy a kifejeződése, hogy amikor folyamatosan, mit tudom én, értékeljük magunkat a teljesítményértékelő rendszerben, meg igyekszünk egy magunknak a még jobb menedzserévé válni, meg valahogyan, ahogy a szabadidőnket megéljük, azzal tényleg, mintha az lenne, hogy az egyik részünket tulajdonképpen a bérmunka rabigájába tartjuk, és közben van egy részünk, ami megéli ezeket az örömöket, és gyakorlatilag ezt fejezi ki valahogy magával ezzel az alap szituációval maga ez a sorozat. Frederick Jameson, aki egyébként nekem is egy nagyon-nagyon fontos szerző, és aki maga is egyébként nagyon nyitott a tömegkultúra irányába, már a Postmoderna vagy a késői kapitalizmus kultúra és logikája című könyvének az elején is azt javasolja, hogy Brechtet kellene ugye revidálni és újra gondolni, hogy...
1: Akinek ez szintén nagyon fontos szerző.
0: Aki szintén, igen. Szóval, hogy a Jameson mondja azt, ugye, hogy a science fiction esetében az a célja, nem elsősorban az a célja a science fictionnek, hogy képeket nyújtson számunkra a jövőről, hanem inkább az, hogy átstruktúrálja a saját jelenünk tapasztalatát. És szerintem erre alkalmas nagyon jól ez a sorozat, hogy tulajdonképpen ezzel az in-out-out-i felosztással, ezzel a novumnak a beiktatásával valahogy elkezdjük igen úgy máshogy érzékelni a hétköznapjainkat.
1: Adjon egy metaforát, vagy egy keretet arra, hogy mi történik közünk a valóságban.
0: Igen, végzed a bérmunkádat, és hirtelen elkezdesz magadra iniként gondolni, és elkezded azonosítani magadban ezt az in-out-i törést.
1: Igen, nagyon hasonlót akartam én is mondani, csak nem Jamesonnal, hanem Veres Attilával, de véletlenszerű, tehát hogy a valóság helyreállítása, ugye egy horror novella sorozat, ahol a horror műfaji kódjaival tud allegórikusan, politikai allegóriát létrehozni Magyarországról. És nekem ez nagyon nagy reláció volt, amikor ezt a könyvet elolvastam, mai napig egy kedvenc kortárs novella füzérem, vagy regényem, vagy nem tudom, hogy nevezzem, novella füzér talán a legpontosabb. Mert arra mutat rá, hogy az új realizmus, az a fajta dolog, hogy a valósághoz hogyan férünk hozzá, az nagyon gyakran műfaji kódokon működik a legjobban, a fikció különböző kódjain. Például az, hogy Magyarországon milyen a társadalom azt a horror kódjaival nagyon jó, hogy könnyű elmondani. Nagyon kézenfekvő, pontos, és mégsem ért az ember magában azt, mert ez sok kortársregény próbálkozik realizmussal, vagy új realizmussal, és általában nagyon szájbarágós. Ezzel szemben a műfaji kódok képesek olyan metaforákat, vagy egyszerűen csak trópusokat használni, ahol pont, hogy te fogalmaztál, a keretadást érezzük, és nem az, hogy számomra ránk van az igazság. És azt gondolom, hogy ez egy a kortárs magyar kultúrának éppen egy útja, hogy egyre több szép irodalmi szerző fedezi föl, hogy a műfaji kódokon való írás nagyon nagy segítség. Egyébként utolsódom történeti szekciónk, ígérem, de hogy ez hosszan nézve ez mindig is így volt, a Arany János balladák, a ballada műfaj, ez nem egy szép irodalmi műfaj volt, Arany János tette azzá, tehát hogy valójában a szép irodalom az mindig is inspirálódott a különböző népi, populáris és mindenféle egyéb irodalom használatból, ez a teljesen normális módja annak az irodalom, hogyan működik, és itt is ezt érzem, hogy itt a science fictionnek egy ilyen tök jó visszatérését látjuk, ami egyedi saját ötlete dolgozik, és nagyon jól működik. Mondjuk ott van nekem. Nem, ez nem kritika, ez csak állítás. Hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy igen, a kapitalizmus helyzetéről beszél, de a kapitalizmust patologizálja. Tehát, hogy nem arról beszél, mint mondjuk egy marxista kritika beszélne, hogy ki vagyunk zsákmányolva, vagy a kizsákmányolásról is van szó, de a problémát inkább ott azonosítja, hogy a tudathasadásban azonosítja, hogy mint egy két különbözetet élnénk. Ugye a marxista kritika, vagy az elidegedés nem tudathasadás, azt hiszem. Uh-huh. Hát, hogy ott nincs. Uh-huh. Épp az a probléma, hogy ugyanaz ember vagyunk benne is, és emlékszünk, és pazaroljuk az időnket, és nem tudunk fejlődni a munkánk által, mert elveszik tőlünk a munkák gyümölcsét, és pénzt adnak helyette. Hát nem tudunk, és nem vagyunk kontrolljában a munkánknak. Ugye ez a fő probléma, hogy valamiképpen kizáródunk a saját tevékenységeinkből, de a kizáródás nem azt jelenti, hogy nem is emlékszünk rá, pont talán az, hogy emlékszünk arra, hogy 8 órát elvesztegettünk egy marxista keretben, de nem azt akarom mondani, hogy a nem marxista, akkor nem jó, csak azt akarom mondani, hogy a kortársi kapitalizmusra nézve nem egy marxista, hanem egzisztencialista vagy szionalitikus problémát rögzít, az identitás problémáját rögzíti, hogy valamiképpen meghasadunk, mint emberek kétfelé.
0: De várja, szerintem bármint értem, hogy mire gondolsz, de hogy tulajdonképpen a sorozatban nagyon kevesen vállalják fel ugye ezt a meghasítást.
1: Igen, igen, igen.
0: És nem úgy használja ezt a sorozat, hogy láthatóvá tesz ez a technológiai innováció valamit, ami egyébként működik bennünk? Mert én lehet, hogy jó indulatú olvasója vagyok tulajdonképpen, de én úgy fogtam föl, hogy ez nem azt akarja állítani, hogy maga a meghasadás a válság, hanem hogy a meghasadás teszi láthatóvá magát a problémát.
1: Igen, de aztán én is eleinte voltam, az első pár rész azt hiszem, hogy így működik, de aztán egyre inkább még mielőtt nagyon a rejtély esztetika miatt úgyis minden mindegy lesz, ami nem minden mindegy, ott egyre inkább az emlékek, az agyműködés, az, hogy azon gondolkodik a sorozat, hogy hogyan viszünk magunkkal a traumákat, akkor is, hogyha nem emlékszünk rájuk. Tehát, hogy valahogy nekem nem a kizsákmányolás, a profit logika és az egyetek a dolgokat be, hanem ugyanannyira fontos, de szinonitikus keretek az ember identitásról, hogyan identifikálódunk, lehetek-e, ha én vagyok-e én, hogyha nincsenek emlékeim magamról. Szóval azt akarom mondani, hogy a sorozat figyelme nem egy marxi elidegenés allegória körül forog, vagy letúlolvasom.
0: Nem, ez szerintem, ugye ez volt a cím, ami ez egy kritika, ami megjelent erről a sorozatról, hogy tetszik vagy nem, a különvállás egy marxista sorozat. Ezt a cikk címet ugye az ember a mércén képzelni el, mondjuk legmagát értetődőben, de egyébként ez a kritika a Telexen jelent meg, Sarkadi Zsolt írta, és hogy én szerintem megkötésekkel igaz ez szerintem. Tehát olyan értelemben, okay, hogy nyilvánvalóan nem az van, hogy egyfajta ilyen marxista módon dekódolható, vagy egy marxista mesterkód által szervezett sorozat, nem, hanem arról van szó, hogy él bizonyos ilyen eszközökkel, ilyen nagyon erős torzításokkal, túlzásokkal, a sci-fi-nek a fantázia lehetőségeivel, ezzel a radikális kafkai stílussal, stb.
1: De itt látjuk ezzel a Terry Gilliam Brazéliától, ami egy kafkai dolog, tehát hogy a vizuálisan igen, is igen, erősen igen, ezt, igen, ezt építi.
0: Igen, és ezzel megbonyolít, vagy felrúg, vagy összekuszál bizonyos kérdéseket, amikre lehet különböző teoretikus keretek felől választ adni. És én mondjuk azt mondanám, hogy lehet marxista irányba fésülni, vagy hogy lehet úgy beszélni tudod ezekről az itt felvetett kérdésekről, hogy ezt fogjuk...
1: Az alapproblémáról mindenképp szerintem, csak azt érzem, hogy maga a sorozat készítői nem afelé terelgetik a kérdésfelvetéseket. De ez önmagában baj, meg arra nagyon is hasznos, hogy erre az alapszituáció, hogy mennyire abszurd a kortárs munkavégzés egy irodában. És maga azt hiszem, hogy Dan Erickson, a készítő is pont ezt szokta nyilatkozni interjúkban, hogy amikor írta ezt, akkor egy irodában dolgozott, és elképesztően mérges volt.
0: Aha,
1: és
0: aha.
1: Ebből jön.
0: De igen, hogy... ezek a munkatapasztalatok, ezek nagyon fontosak. Például a Sorry to Bother You.
1: Igen, igen.
0: Ott is az a helyzet, hogy a rendező a Woods Riley, őnek is ilyen telemarketingesnek kellett lenni, és ez a telemarketingnek talán az egyik legemlékezetesebb film.
1: Igen, abszolút. Ott is ez a harag jön ki. Az egyébként marxista, mint ez szerint.
0: Abszolút egyetértek.
1: Még egy elve van, hogy miért nem marxista egyébként, uh-huh. És ami pont a mi értek, hogy miért vagyunk kizsákmányolva, ez a sorozatban egy rejtély. Nem tudjuk, hogy mit csinálnak benne a dolgozók, hogy mi a rákért csinálják. Ő egyre abszurdabbá válik a munkájuk idővel, vagy egyre értelmetlenebbé. A főszereplőink pedig, ez nagyjából a történet, a főszereplőink itt a tudásért küzdenek. Ők meg akarják érteni, mi történik benne, és folyamatosan valahogy ez nyilván ennek a rejtélyesztetikának, vagy rejtély sorozatának a része, hogy a főszereplők is meg akarják olyan rejtélyt, meg én nézőként is tudni akarom már marhára, és akkor szurkolnék, hogy megoldják végre. Tehát a tudásért küzdenek a szereplők. Na most ehhez képest a valóság nem ilyen. A kapitalizmus nem egy rejtély. Tudjuk, hogy miért működik úgy, ahogy. Nem rejtély, hogy miért zsákmányolnak minket a munkahelyen. Itt ebben a sorozatban, mint hogyha valami alternatív szekta épülne ebből a cégből, valami nagyon furcsa, és egyre furcsább dolog, és nem a profit logika működeti. Az unalmas is lenne, szóval nem azt akarom mondani, hogy miért nem vonalasabb marxista ez a mű, valószínűleg marha unalmas lenne, mert ez egy, mert a valóság ilyenből a szempontból unalmas, a kapitalizmus ebből a szempontból unalmas. Az, hogy miért nyomnak el minket, hogy miért távolítanak el minket a munkánktól, ez valahol a világ legbanálisabb, unalmasabb dolga, hogy miért, mert emberek ezen profitot keresnek. Ez egy sajnos nincs nagyobb rejtélyeben, is jobb összeesküvés.
0: Jó, ebben egyetértek. És tényleg nyilván ez történik a sorozattal. De azért nyilván a kapitalizmus logikájában, a tőke logikájában is vannak azért izgalmas dolgok. És nem tudom, tényleg, hogyha az ember megnézi ezeket azt a munkakörnyezetet, és mondjuk hozzá gondolja ezeket a kortárs munkakritikai szövegeket, az ilyen bullshit jobs,
1: igen.
0: Az ezzel kapcsolatos dolgokat, akkor azért ezt fel lehet fogni egy olyan szatírának, ami igen bizonyos aspektusokra koncentrál, de közben egyébként tényleg egyetértek veled is. Tényleg alapvetően úgy elkezdik fölülírni mellékes dolgok, tényleg ilyen rejtélyek, olyan dolgok, amik jóformán csak kvázi ilyen a sorozat világának valamiféle ilyen design elemei voltak, valahogy egyre nagyobb jelentőséget kapnak, valahogy nem tudom, tényleg ez a szekta logika, meg egy csomó olyan logika viszi el a sorozatot. Gyakorlatilag az történik szerintem, hogy a központi koncepció alapján másodlagos dolgok eluralkodnak. És teljesen egyetértek abban, hogy ez nem ilyen értelme nem marxista sorozat, de mondjuk olyan kérdéseket tesz föl, vagy olyan szituációt létrehoz egy csomó ponton, meg olyan vonásain abszolút vannak, amikre nagyon fontos, izgalmas marxista válaszokat.
1: Nagyon. Például nekem eleinte, amit nem boklosodott nagyon el, ami ez izgalmas volt olyan szempontból, hogy ezek az emberek, akiknek csak innen van emlékük, csak itt élnek, kultúrával és csak az irodai kultúrával találkoznak, annak az elemeivel, van egy bibliaszerűen tördelt ilyen kézikönyvük, ami az alapító által írt ilyen tanácsok, hogyan kell dolgozni, mert nem tudom.
0: Igen.
1: Van egy külön department, ami csak, vagy, nem tudom, részleg, ami csak ezzel foglalkozik, hogy olyan képeket rakjon ki, ami ennek a cégnek az önmítoszát erősíti, amiként a valóságban is látjuk, hogy vannak ezek az önmítoszok cégeként, csak itt nyilván megint a kis fikcióval meg van emelve. És ez önmagában szerintem, amíg nem kezdett el elképesztően mindent felülírni, nem csak erről szólni minden, addig nagyon izgalmas volt, mert ez a gondolat, hogy bele vagy vetve egy kultúrális szituációba, engem most bezárnak egy dobozba, és minden emlékemet elfelejtem, és az a kultúra adott, amit elém tárnak, akkor nyilván az fog tetszeni, vagy az abban kezdek el mozogni, az ízlésem abban alakul ki, hogy nagyon könnyű indoktrinálni, és amúgy a valóság is ilyen, be vagyunk dobva egy kultúrális szituációba, tudjuk, hogy voltak más kultúrák is körülöttünk, és nagyon könnyű normálnak elfogadni azt, ami felháborítóan elnyomó egyébként. És ez szerintem egy nagyon érdekes gondolatkísérlet, hogy mi van akkor, hogyha valakinek nincsenek emléke, és kultúrával találkozik, és kultúrával manipulálják, mert hogy a valóságban is tényleg ez történik velünk, csak az egész életünk során, és ez akkor ez igazán éles és nagyon szórakoztató, amikor véletlen becsempésznek a főszereplő Fugának, a férjének az ilyen bűnrossz motivációs könyvét. Szórakoztatóan nevetséges.
0: Igen.
1: De bent, ebben a kontextusban, egy annyira más szöveg, mint a többi, egy forradalmi kiáltványjá változik ebben a kulturális hegemón állapotban, hogy az ellenhegemónia, ez nekem egy annyira érdekes ilyen, ennek a gramsciánus hegemónia, ellenhegemónia dolognak egy ilyen nagyon izgalmas példázata volt egy-két részen keresztül, aztán hogy ezt is elengedtük, és elmentünk az hülyeségekig, de hogy és ez akkor ez egy konkrét marxista gondolkodó a Gramsci-nak a hegemónia fogalma körül, véletlenül vagy direkt, igazából mindegy, nem tudom a szerző intenciói mi, azt tippelném, hogy nem azért csinálta ezt, mert Gramsci nem volt egy jó ötlete, de hát így működik az alkotás. De mégiscsak egy nagyon szépen illusztrálja azt, hogy mit jelent az, hogy emberek intézményes eszközökkel termelni dolgokat, amely dolgok aztán kitermelnek tudatokat.
0: Abszolút.
1: És ezt látjuk itt, ott főleg az idős karakter, akit aztán egyébként egy szerelmi intim viszony húz ebből ki, de alapvetően ő teljesen elhiszi ezt a céges kultúrát, és ebben él, és ráadásul pont, hogy egy ilyen érzékeny, kultúrára érzékeny emberként van ábrázolva. Mm-hmm. És egyébként ezt, ha még tovább hajtom, akkor ez akár még a polgári ízlés kritikája is, hogy lehetsz-e nagyon érzékeny, kultúra és befogadó, továbbra is lehet, hogy egy hazugságon érzékenykedsz.
0: Abszolút.
1: Hogyha nem tudsz kilépni abból az adott kultúrális keretben, amit kaptál.
0: Abszolút, abszolút. És nagyon jó, hogy behoztad egyébként a hegemónia kérdését is, meg hogy itt említsük is meg Éber Márknak az ellenhegemónia építés című kiskötetét, ami nagyon jó áttekintést nyújt az említett Gramsci-nak a munkásságáról, annak a magyarországi hatásáról, és arról, hogy milyen típusú mozgalmi munkát lehetne erre építeni. És azért akartam erre egyébként is utalni, mert ennek a könyvnek is, az ellenhegemónia építésnek is egyébként az egyik fontos állítása, hogy dolgozóként kéne magunkra gondolni. Hogy például maga ez a középosztályi perspektíva, ami ennyire borzasztóan uralkodó a mai korunkban, ez mennyire lehatárolja, és mennyire ellene hat annak, hogy felismerjük a dolgozó voltunkat.
1: A világot alakítjuk tevékenyen.
0: Így van, és hogy mi, mint dolgozók, ami nem egy identitás, hanem hogy hogyan lehetne valahogy arra az öntudatra ébredni tulajdonképpen, hogy hogy köt össze minket egészen más típusú munkákat végzőkkel az, hogy mindannyian dolgozók vagyunk. És ezért szerintem, hogy ez is egy nagyon fontos aspektus itt a különvállás esetében, hogy egy olyan sorozatról van szó, ami a dolgozóként való létünkkel kezd el foglalkozni. Tehát, hogy egészen egyszerűen ez az aspektus, hogy mindannyian munkát végzünk, és hogy dolgozók vagyunk, ez szinte sose tematizálódik, vagy alig tematizálódik, és hogy ehhez képest ez mennyire üdítő, hogy valahogy ez az ekként való működésünk egyáltalán kérdéstárgyává válik.
1: És amit ott találunk, az ugye abszurd és ijesztő, sajnos sok esetben. Abszolút, igen, ezzel egyetértek. Ami még nekem itt megragadott, talán utolsó gondolatként, visszakötve kicsit az Andorra, hogy furcsa módon, megint ameddig működik a sorozat, addig itt is a gyász lesz egy ilyen nagyon fontos elem, ami a lázadásnak ad valami fajta töltetet, ahogy a Andor első évadának végén egy temetés. Itt is a főszereplő gyásza az, ami valahogy ezt a különvállást képes áthidalni. Van egy nagyon fontos jelenet szerintem, ahol mondja egy barátja, aki bentről is ismeri és emlékszik valamiért, hogy mondja neki, hogy benn is láttuk, hogy te hozol magaddal valami fájdalmat, ha nem is emlékeztél rá, hogy valahogy ez a halál, mint ilyen tapasztalás, meg a halotthoz való hűség, és az a többi emberhez való hűség metaforája nyilván, vagy annak egy ilyen modellje, az képes itt is ez üti át valahogy az egész hazugság hálót, magát a különvállást, és az Andorban is egy közösség gyásza az, ami aztán valahogy ellenállást szül.
0: Hogy rácsatlakozok arra, amit mondasz, azzal egészítenem ki, hogy mind a két sorozatban egészen meghatározó az a tendencia, hogy valahogy ezt a mai korunknak ezt az individuális szemléletét valahogy megbontsák. Hogyha itt is az együttműködéseken keresztül, de nem csak azon keresztül, hanem például azon, hogy olyan karaktereket látunk odabent, akik téblábolnak egymás között, néha úgy viselkednek, mint a gyerekek.
1: Igen.
0: És hogy azzal, hogy nincsen valamiféle olyan magától értetődő identitásuk, és nem csak azzal vannak elfoglalva, hogy őróluk mit gondolnak mások, és hogy hogyan építsék fel magunkat, és hogy áll a közösségi média profiljuk, érted? Szóval egészen egyszerűen felvillant a sorozat bizonyos együttműködésekben, meg bizonyos kooperációkban, meg bizonyos szituációkban olyan a szubjektivitásnak olyan lehetőségeit, ami nem pont az, ami ma uralkodik. És azt hiszem, hogy már ez is abszolút számot tartott az érdeklődésünkre.
1: Meg úgy tűnik, hogy a többiek érdeklődésére is, hiszen ezek nagyon sikeres dolgok, amikről az Andor is, meg a különvállás is kifejezetten sikeres sorozatnak számít, néző szám szempontból is, mennyire én tudom. Azért az mindig egy kicsit visszaadja az ember reményét, hogy rengeteg más ember ott van kint, akiket ilyen történetek is esetleg érik, vagy számukra is inspirálóak, úgyhogy optimisták lehetünk néha egy kicsit, ahogy ebben az adásban is voltunk, és ezzel le is zárom ezt a mostani beszélgetésünket. Nagyon szépen köszi, Csabi.
0: Köszi, hogy itt lehettem, köszi a beszélgetést.
1: Neked hallgató pedig hozzád fordulva, ha tetszett az adás, és szeretnéd, hogy folytassuk, támogasd a mércét egyszeri vagy havi adománnyal. Havi támogatást állítasz be, lehetővé teszed, hogy ilyen terünk, energiánk arra, hogy új és értékes tartalmakat hozzunk létre veletek együtt, pont azt, mint amit éppen hallgattok. A linket megtaláltok a leírásban, vagy a mérce oldalán, a jobb felső sarokban, a támogatom gombra kattintva, és persze köszönjük. Valamint ne felejtsetek el feliratkozni a Mérce Podcast csatornájára, illetve ha vannak észrevételeitek, javaslataitok, kommentjeitek, várjuk őket a kult@mérce.hu címen. Végezetül pedig köszönöm a kollégáim munkáját is, szerkesztő Dobsi Viktória, technikus Bíró Márton, zene F9, én Kőszegi Ferenc vagyok, sziasztok!

0: Lakmacsun Rádió.
1: A Lakmacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lakmacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lakmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lakmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lakmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszá.
1: A fülbevaló.
2: Listen to me.

ask a stupid question, start feeling too ignorant.

Ez a 100. kiadvány fülbevalónak velem Andival május 25-én 2026. Előző héten felkészítettelek erre. A mai műsor az utolsó lesz egy ideig. Az elsőt a mai napra őriztem. The Microphones-tól Get Off the Internet. Ez egy kis lemezen jelent meg 2007-ben a Don't Smoke A oldallal. Kedvenc Microphones kiadványaim közé tartozik ez a gyémánt. A második szám Essential Logic-tól lesz, On the Internet, ami most került elő megint rekordszorté kiadványként. A két Extended Play lemez végre kapható Bakeliten.

Nick Cave and the Bad Seeds-től Do You Love Me, amit a Sonics Do You Love Me számra következtettem. De Sonics előtt a Flip oldal Caroline-nek In My Brain Pierce the Rose-től ment. Turi Cool talált magának bandát, és eljön Európában ősszel, kíváncsiak lehetünk erre. Pierce the Rose előtt a Human Switchboard-tól I Gotta Know ment az 1977-es kislemezükről Clone Records-nál, és azelőtt Essential Logic ment az On the Internet számmal. Stand for a Fire Demon, Rocky Erickson-től lesz most.

Temptations Slayer-től, ami az 1990-es Seasons in the Abyss lemezen jelent meg. Slayer előtt Ozzy Osbourne Steal Away-jel, és előttük Rocky Erickson and the Aliens-től Stand for a Fire Demon. Februárban kellett volna játszom ezt a Slumber Party dalt, amikor ránk váltott a tüzes, ló év. Hey, hey, China! Slumber Party dalt.

diversity, tribal, transgender, Hispanic, green.

drainage, trauma, privilege, uterus.

Bye Bye 25, a 2026-os verzió Kim Gordontól a Play Me lemezről. Kim Gordon előtt ez a Ghost in My House ment The Fall-tól a Friends Experiment lemezről, The Fall előtt Why Can't I Touch It Buzzcocks-tól és azelőtt Slumber Party-tól Hey Hey China. Dramatikusan búcsúzom el tőletek The Doors-tól a The End számmal. Szép nyarat!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
1: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

No.

ahead and inject it. Okay. Put me low on the...

0: as much. Help. Read your lips. It is people talk.
1: Pass.

0: It's one. Closer.
1: Now, once again.

0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék. Aktív életmódot folytat.
1: Mosogatógépben is moshatunk.
0: 1993-ban te voltál az első
2: zongőr.
1: Élvezd hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
3: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatásom.
1: Semmi sem víz kárba.
3: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
4: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
3: Ön a legfontosabb a világon.
0: Már is benne van.
3: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
1: Ne feledje!
4: Lamacsun.hu/donate

0: Ez a lamacsú hangja.
1: Szeretnéd, hogy a Lamacsú Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Az Amatőr Rádió.
1: Na mi van még?
0: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Sziasztok, ez a Graveyard Slot rádió műsor a Lamacsun Rádión. Én Bettina vagyok, és a mai vendégem Muskovics Gyula. Szia!
1: Sziasztok!
0: Kurátor, művész és kutató. Köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Ez az első műsor itt a Pók büféből, úgyhogy ez egy ilyen tök jó különleges alkalom, meg örülök, hogy vendégül tudlak látni itt a műsorban. Mesélj arról, ugye bemutatkozásban kurátor, művész, kutató, hogy nálad honnan indult akár a művészeti érdeklődés, aztán hogy alakult úgy, hogy kurátorként is, művészként is, kutatóként is tevékenykedsz, miből melyik következett, vagy hogy volt, minek következtében jött mondjuk akár a művészeti tevékenység, illetve még azt fontos elmondani, hogy a Holó Művészeti Kollektíva társalapítója is vagy. De még biztos nagyon sok mindent mást is, erre majd kitérünk. Szóval nálad hogy indult így a akár így a legelejétől mondjuk a művészeti irány?
1: Hú, először is én is köszönöm, hogy meghívtatok. Másrészt be kell vallanom, hogy mindig izgulok, mikor ilyen mindent felölelő bemutatkozásra kell, hogy sort kerüljön.
0: Mert, igen, az nem egyszerű.
1: Mert ahogy te is mondtad, elég sok lábon állok. Ennek lehet, hogy majd kitérünk az okaira. Magam se tudom mindig egyébként. De igen, ahogy mondtad, valahol a művészet csinálás és a kurátori szakma, ami általában erősen kutatás alapú, és a performance körüli diskurzus generálás határmesdjén találtam meg az, hogy mi érdekel pontosan, de egyébként ezek azért elég szorosan összefüggnek. Mikor a MOMÉ-ra kezdtem el járni, elmélet szakra, akkor ez egy nagyon új szak volt. Szerintem én voltam a második évfolyam, előtte egyébként bölcsészkarra jártam, és nagyon nem elégítette ki a vágyaimat, úgyhogy egyébként nem tudom, hogy ki ismeri, de az Éder Krisztián SP keze van abban, hogy a MOMÉ-n kötöttem ki, mert a legjobb gimis szóval barátom csoporttársa volt az SP-nek a fotószakon, és kiderült, hogy a Krisztiánnak is van a bölcsészkaron egy barátnője, aki nem szereti a bölcsészkart, és hogy jöjjünk mind a kettőn a MOMÉ-ra, és akkor jelentkeztünk, és mind a kettőn a MOMÉ-ra mentünk. Szóval ez így indult. De azt tenném, hogy tök érdekes, hogy most egyébként doktori fokozatom is lett időközben, amit egyébként egyáltalán nem terveztem, de hogy abszolút úgy mentem a MOMÉ felvételére, hogy nem tudtam, hogy melyik a műcsarnok és a szép mű. Szóval egy ilyen első generációs művészeti értelmiségi vagyok, és a MOMÉ tanulmányaim során arra is rájöttem, hogy jobban érdekel maga az alkotás, meg általában véve azok a témák, amik nincsenek nagyon így túltárgyalva. Uh-huh. Szóval akkor elkezdtem queer művészettel foglalkozni, azon belül is kelet-európai megnyilvánulásával ennek az egésznek, ami a mai napig nem túl felkutatott, erről is beszélhetünk, és valahogy egy ponton a tánc irányába sodródtam, és ott Szeri Viktorral, aki egy koreográfus, meg maga is előadó.
0: És a Holó tagja,
1: szintén. És a Holó tagja, de hogy vele igazából így együtt voltunk is, mint pár, de aztán ebből egy ilyen szakmai együttműködés lett, és ennek az együttműködésnek a részévé vált a Pál Tomi, aki pedig média művész, és így alakult a Holó performance csoport, de hogy mindeközben meg a doktorimat csináltam már ugye évekkel később, és az is a MOMÉ-n, ahol meg hát tulajdonképpen 80-as évekbeli performance-szal, divattal foglalkoztam, utazgattam a nagyvilágban különböző ösztöndíjakkal, és akkor néha egyik helyen kutattam, és oda szerveztem egy Holó performance-t, vagy Holóval voltunk meghívva valami rezidencia programra, és rájöttem, hogy ott kéne kutatnom, tehát így valahogy így nagyon egymást átszőtték ezek az utak, és azt hiszem, ezen a ponton visszadom neked a szót, mert elég hosszan
0: igen,
1: tudnék még erről
0: mond,
1: beszélni.
0: Igen, de ez tök jó, meg hogy igen, kicsit távolról indítottunk, de engem amúgy mindig érdekel az is, hogy így kinél hogy alakult, vagy valakinél van, hogy ilyen teljesen random sodorta így egy-egy irányba így az élet, vagy a szakma. Szóval akkor a MOMÉ-n a mestert csináltad már?
1: A bölcsét. A bölcsészkaron csak fél évet voltam.
0: Ja, értem, és akkor onnan. És a Momén, nem tudom, akár ezen a szakon így kaptál támogatást arra, hogy ami mondtad, hogy olyan témákkal foglalkoztál, ami annyira még nem volt így kikutatva, vagy olyan területek érdekeltek, hogy ahhoz így az egyetem azért bevált-e mondjuk az elképzelés, vagy hogy amit vártál, vagy inkább azt érezted, hogy hagyták, hogy csináld, amit szeretnél. Az is egy jó dolog egyébként.
1: Hát egyrészt a Momén rengeteg inspiráló diák volt, másrészt volt jó pár inspiráló tanár. Harmadrészt, ha nem is feltétlenül olyan dolgokat tanulhattam ott szó szerint, ami valójában érdekelt, tehát nem volt így elém rakva az, amit fel akartam kutatni értelemszerűen. Azért kaptam segítséget és támogatást is, és mindig hagyták, hogy abba az irányba menjek, ami így valóban érdekel, mert gondolom látták, hogy ez egy ilyen új fejezetet nyithat a művészettörténetben. Most gondolok, hogy például az ilyen queer művészeti gyakorlatoknak a felkutatására a rendszerváltás előtt, mert ez volt igazából az egyik ilyen nagy témám, és ezt a Király Tamás munkásságának a feltárásával és az egész hagyaték gondozásával kezdtem meg úgy igazán a diplomázás után, amikor
0: Na igen, és igen, az hogy alakult? Mert engem az is így tökre érdekel.
1: Hát úgy alakult, hogy én a szakdolgozatomat arról írtam, hogy...
0: A mester.
1: Igen. hogy így Kelet-Európában a queer művészet az mit jelent. Ha figyelembe vesszük azt, hogy egyébként az a szó, hogy queer, meg ez az egész diskurzus, az egy ilyen angol szász, inkább észak-amerikai, vagy anglo-amerikai eredetű dolog. Igazából voltak Magyarországon, meg a volt keleti blokk területén más olyan művészek is, akik hasonló dolgokat csináltak, mint a queer művészek mondjuk New Yorkban, vagy akár Londonban, vagy Torontóban, de hogy teljesen más ilyen történelmi folyamatokra válaszoltak ezekkel. És akkor igazából Lengyelországba kutattam sokat. Egyébként egy Karol Radziszewski nevű kortárs művésznek a munkáit, akivel azóta állandóan dolgozom együtt. Érdekes, hogy akkor ő volt annyi idős, mint most pedig...
0: Mint te most?
1: Mint én most, igen.
0: És vele amúgy hogy alakult ott ki ez a kapcsolat, hogy valamilyen rezidenszín keresztül voltál ott?
1: Nem,
0: hát
1: ott, akkor nem tudom, hány éves voltam, szerintem 22, és amikor erről a témáról írtam szakdolgozatot, akkor így igazából semmilyen létező publikáció nem volt elérhető sem ebben a témában, és egyébként sem abban a témában, hogy az archívumokhoz ugye minden fajta történelemnek az alapjai, múzeumok, archívumok, könyvtárak, hogyan lehet ilyen queer szemszögből nyúlni, és emlékszem, hogy dán kutatónak a doktori disszertációjának a kéziratát kaptam meg a Bécsi Képzőművészeti Egyetem, tudom milyen szakjának a vezetőjétől e-mailben, úgyhogy hogy ez egy ilyen elég ilyen is dolog volt, de a Karol az nagyon konkrétan azzal foglalkozott, hogy Kelet-Európában mit jelent queer művésznek lenni, és ez egy jó fogodzó pont volt nekem, mivel azért mégiscsak 22 éves voltam, és tehát vettem egy ilyen, kaptam az akkori csávomtól egy ilyen repjegyet Varsóba, és akkor a Kultúrpalotában találkoztunk Karollal. Ott volt a barátom is amúgy, így ültes nézett.
0: Hát te éppen szakmásztál, intézted a dolgot.
1: Informálisan zajlott, és akkor lényeg, hogy megírtam ebből a szakdogám, de közben megismerkedtem a Király Tamással a Cézár nevű kocsmában, a Király utcában. Kiderült, hogy ő úgy Magyarországon egy elég ilyen emblematikus alakja lehetne ennek az egész sztorinak, ami engem érdekelt, de addigra már leadtam azt hiszem a szakdogát, és akkor elkezdtünk így, mindig, mikor éjszaka összefutottunk, elég gyakran amúgy,

0: Gondolkoztam is azon, hogy na ki lesz az, aki ezt a elképesztő életművet majd így egybe fogja, és akkoriban sokat mozogtam a Transit körül, ami egy ilyen kortárs művészeti egyesület, most a Lehetőségek Tere nevű projektjük, így a legfőbb tevékenységük, ami a Práter utcában egy ilyen workshop hely, igazából ilyen fiatal felnőtteknek igen. szerveznek különböző ilyen érdekes képzéseket, hogy én is tanítottam azóta ott, de igen. a Dóra, a Hegyi Dóra, aki a Transitnak az egész vezetője, és felkeresett, hogy menjek a Transitba dolgozni, és kutassam fel a Király Tamás.
1: Aha, de és ezt honnan tudták, vagy aztán...
0: Onnan, hogy a Transitnak volt egy ilyen blogja, nem került senkihez.
1: Hanem akkor ez így valaki ezt felvállalta.
0: A Király Tamás a Transitban nagyon sokat forgolódott, mert a Transitról azt kell tudni, hogy különösen akkoriban, de egyébként így a Fidesz hatalomra kerülése után is egy ilyen magyar viszonylatban nagyon jól finanszírozott, és ez ehhez képest nagyon kísérleti és nyitott szervezet volt. Egyébként most is, csak most már egyre több ilyen jellegű szervezet van, de nagyon sokáig teljesen ilyen, tehát egy ilyen nagy hézagot egyedül töltött be, és akkor nyilván a sok olyan életművet feldolgoztak könyvek, kiállítások formájában, amik így valahogy így félre sodródtak így a kánon helyett.
1: Igen, meg egy kb. Egy intézményi szerepet is vállaltak tulajdonképpen, vagy hogy hogy tényleg olyan művészekkel is foglalkoztak, akik így elvesztek volna, de közben meg tök fontos helyet töltöttek be, akár így az ilyen budapesti underground.
0: Igen, és hát a Király Tamással abszolút ez történt, de már az élete során is kevésbé volt felkapott, mint amennyire lehetett volna. Ugye, hogy engem meg honnan ismertek, hát az is egyfajta nyitottság, hogy én ilyen 21-22 évesen írtam már a Transit blogjára, a kutatásaimról, húdan egy kutatásra, most én 22 éves ember. Közben szóval, hogy kevés ilyen platform van, ami bizalmat szavaz nagyon fiatal szakembereknek, igen. és akkor tudták, hogy én leszek itt az, aki ezzel az anyaggal valamit tud kezdeni. Aztán rögtön amúgy a Transit blog főszerkesztője is lettem, és valahogy így indult a szakmai pályafutásom, ami úgy zárójelbe jegyzem meg így azóta csak lefelé ível, mert...
1: Jaj!
0: Mert bár elismeréseket
1: magasra gyűjtöm... Magasra tetted az elején a
0: hát, vagy igazából így eltűntek így a további szintek időközben, mert az én generációm volt az, aki mondjuk még így bele tudott kerülni gyorsan egy ilyen vezetői pozícióba friss diplomásként, tehát abban az évben, amikor én ott elkezdtem dolgozni, így össze is omlott az egész művészeti intézményrendszer, és tulajdonképpen nem volt hová menni onnantól
1: igen,
0: kezdve.
1: Igen, és ez kicsit hasonló, vagy hogy aztán az évek során ezt nem tudták úgy helyrehozni feltétlenül.
0: Nem. Hát én úgy, most ha így az a kérdés, hogy miből következett, volt egy ilyen válság, hogy a Transitnak elveszik a támogatását. Egyébként az Erste alapítvány támogatja, vagy hát működteti a Transit hálózatot. Ez egy ilyen kelet-európai, közép-kelet-európai kortárs művészeti hálózat. És 2016-17-ben megnövekedett a jelentőség az alapítványon belül az ilyen társadalmi projekteknek. Jól emlékszem, egyébként vezetőváltás volt, és amiatt a művészetről picit így áthelyeződött a hangsúlya az oktatásra, a szociális projektekre. Ehhez egyébként mindig is volt köze a Transitnak. Hát volt egy időszak, mikor úgy nézett, hogy lecsökken a költségvetés, és végül egyébként megmaradt a Transit, és gondolom pont ezért csinál most ennyi ilyen edukációs projektet, hogy ezeknek az új elvárásoknak is megfeleljen. Én végül a doktori iskolába kötöttem ki a MOMÉ-n, ami hát egy ilyen fizetésszerűséget tud biztosítani.
1: Hát igen, de ez meg tök fontos, hogy a kutatás, amit végzel, meg a dolgozathoz, amin dolgozol éveken keresztül, biztosítja azt, hogy ne kelljen szétdarabolódnod mindenféle munka, meg minden mellett, szóval azért ez tök sok. És hogy igen, aztán az, hogy ezekkel például különböző ilyen ösztöndíjak, vagy rezidensziken így tényleg van egy ilyen tök erős nemzetközi nézőpont is, ami

0: amit így be tudsz hozni, az szintén azért tök jó. És mikor végezted el?
1: A doktorit ezt amúgy majdnem napra pontosan egy éve védtem meg, két éve adtam le, ami így életem egyik ilyen legborzalmasabb ilyen...
0: Nehéz időszak.
1: ...procedúrája volt azt megírni, mert nagyon... tehát, hogy ilyen... Szóval azt kell tudni ezekre a doktori programokra, hogy nagyon egy szabadságot adnak pár évig, de akkor így bele egy ilyen forgószélként így felkapnak a szakmai dolgok, és akkor ha valaki nem adja le azonnal a doktorit, akkor egy olyan szitóba tudja találni magát, biztos sok hallgató van, vagy volt ebben a helyzetben, hogy már nincs ösztöndíj, de meg kell írni egy ilyen több száz oldalas ilyen. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt leadtam, vagy hogy így ja, már csak azért is, mert én sose volt ilyen ambícióm, hogy én ilyen doktori pályára akarok menni. Ezek mind ilyen intuitívan jött. Azt hiszem, ennek egy nagy jelentősége van a munkámban. És egyébként ide kapcsolódik, hogy elkezdtem a doktorit. Ez az ilyen szabadság a munkaterhe alól, ez így inkább az ilyen alkotó irányba sodort, és akkor kezdtem el az együttműködést Viktorral és Tomival. És,
0: igen, mert az pont így az az időszak volt, mikor elkezdted a doktorit talán, ugye? Hogy kb. Az.
1: Igen.
0: És akkor felerősödött inkább az a, nem tudom, tevékenységet, hogy inkább ez a művészeti performatív, vagy így van, érzel olyat egyébként, hogy van, amikor mondjuk inkább egy ilyen kutatósabb fázisban vagy, van, amikor sokkal jobban érdekel akár ezeknek az ilyen közösségi performatív tevékenységeknek így a szervezése, hát vagy érzel-e ilyet?
1: Azt hiszem, hogy minden területen, amit csinálok, az így hasonló irányba mutat, szóval ezek általában kiegészítik egymást.
0: És ez az intuitív dolog, amit mondtál, hogy így azt érezted, hogy ott pont most erre van szükség inkább, hogy
1: hát
0: ez
1: vagy
0: kollektív...
1: pont erre volt szükség, és ezért csináltam. És mivel bevált, folytattam.
0: És mesélj akkor erről a művészeti kollektíváról. Mondtad, hogy a Tamás az egy médiaművész irány, a Viktor ő táncos performance művész, és te pedig egy ilyen elméleti, de közben alkotó társként is benne voltál ezekben. Hogy nálatok így megvannak ezek az ilyen tagoltságok, vagy így mindenki mindenben így részt vesz ezekben?
1: Hát az elején megvolt nagyon rövid ideig.
0: Aha.
1: Tehát mondjuk olyan egy hétig, mert egy ilyen kis ösztöndíjat kaptunk, hogy a tánc és a tudományok és a technológia határterületén csinálunk valamit, amúgy a Műhely Alapítványnak az Ismeretlen Kutatása nevű ösztöndíja. Ami egyébként azért jó, mert tök kevés olyan lehetőség van, hogy kapsz valamennyi pénzt egy kísérletezésre, de nincs ilyen produkciós kényszer. És bár nálunk se volt, annyira inspiráló volt a hármunk kombinációja, hogy elkezdtünk egy ilyen performance-on dolgozni, és nagyon hamar itt teljesen egybe folytak, meg felcserélődtek a szerepek. De olyan szinten, hogy így konkrétan így egymás területét így átvettük, meg alakítottuk, és nagyon-nagyon hamar iszonyatosan jó barátok lettünk, és minden egyes lehetőséget megkaptunk arra, hogy együtt dolgozzunk hirtelen, szóval vannak ilyen pillanatok az életben, mikor így azt érzi az ember, hogy sínen van, és tök érdekes, hogy nekem ebben az ilyen kortárs művészeti közegben, mint kurátor, kutató, ugye szerkesztő is voltam sok ideig. Úgyhogy egyébként kiskoromban nem szerettem olvasni például, szóval ez is ilyen érdekes, hogy sikerült. Amúgy most már szeretek, de egyébként nem olyan sokat, mint gondolnák rólam az emberek, mert inkább ilyen én mozgékony vagyok, szóval nem mindig köt le, hogy egy helyben ülök, főleg azután, hogy egész nap egy helyben ülve dolgozom gép előtt. Ja, de hogy sokszor, sokáig volt egy ilyen érzésem, hogy abban a közegben, amiben belekerültem, így nem igazán éreztem, éreztem, hogy helyemben vagyok, mint például, amikor a tranzitban dolgoztam, de valahogy nem láttam magam abban a pozícióban vagy szerepben, amiben mondjuk a 10-20 évvel nálam idősebb generáció uh-huh. volt, és volt egy ilyen állandó kérdésem, hogy így igen, hogy meg tudom én ezt csinálni, de hogy nem, valahogy nem teljesen komfortos, és mikor a Viktorral meg a Tomival kezdtem el dolgozni, nekem az volt az első ilyen aha élményem, ahol semmi ilyen kifogásom nem volt, se a folyamat kellemessége, se a munka alapossága, se a uh-huh. végeredmény kvalitása felől, és ez nagyon felszabadító volt.
0: Meg hát a többiek is ugyanúgy partnerek voltak ebbe az egészbe. És egy
1: nyilván. Hát persze, meg én egyébként általában csoportban dolgoztam mindig is, uh-huh. Nem említettem egyébként Sós Andi barátomat és kollégámat, akivel nagyon sokáig együtt dolgoztam szinte minden kurátori projekten, amit például a Transitba valósítottam meg, úgyhogy ő nem dolgozott a Transitba, de mindig így felbéreltem, hogy
0: magad
1: dolgozzam
0: mellé
1: velem.
0: Hoztad, igen.
1: És az első dolog, amin együtt működtünk, az a Király Tamás, hatalmas Király Tamás projekt volt. Ugye egy épp elhunyt ilyen ikonikus művész, aki mindenféle éjszakai életbe híresség közben volt ágyazva. Szóval azért ez nem egy legegyszerűbb szituáció, főleg nem én nagyon kevés szakmai tapasztalattal, szóval ott kezdtünk együtt dolgozni, és aztán nagyon sok más kiállítást csináltunk. Például volt egy a kedvencem, az egy kiállítás volt a barátságról.
0: Az FKS-ében. És ott volt már a meghívott művészként, ott jelen volt a Karol is, talán?
1: Ott jelen volt a Karol Radziszewski is.
0: Uh-huh. És ez miért volt az egyik kedvenced? Ott sok nemzetközi művész is volt.
1: Igen. Azért, mert hát ez volt az egyik olyan kiállítás, ami ilyen nagyon konceptuális volt, és igazából valahogy így a saját barátságunkról alkotott képünket, meg így az életmódunkkal kapcsolatos ilyen kérdéseket dolgoztuk fel. Persze a művészeket nem ledominálva, hanem valahogy olyan művészeket bevonva, akik, illetve együttműködve, mert van, aki új munkát hozott létre, akik foglalkoznak ezzel a nagyon fura térrel, ami a barátságban kibontakozik, mert ez egy ilyen, az volt a fő állításunk, hogy ez egy olyan pici társadalmi egység, amiben így nem tudnak behatolni az ilyen konvenciók és társadalmi normák, és ezért nagyon flexibilis és szabad, és volt egy Michel Foucault uh-huh. interjú, az az egyik ilyen fő inspirációnk, aki a meleg közösséget úgy írta le, hogy ez azért annyira szabad, mert hogy a több évszázados elnyomás miatt egy olyan szférába szorul a homoszexualitás, meg az ilyen meleg közeg, ami inkább a barátság logikájával írható le. Tehát, hogy ott nem rakodnak rá az ilyen intézményjelveresok, a házasság, hogy mi a szeretet, hogy a monogám jó, a nem monogám rossz. És egyébként a Foucault azt mondja, hogy jobb lenne, ezt egyébként akkor azt mondja, hogy jobb lenne, ha ebben itt maradna valahogy, és nem próbálna nagyobb nyilvánosság felé nyitni, vagy beágyazódni a többségi társadalomban, mert így felszabadultabb. És ezt akkor mondta, amikor elmerült éppen a meleg és leszbikus jogi aktivizmusban a házasság kérdése uh-huh. és hasonlók. Szóval ez egy ilyen vallomás volt, ez a kiállítás, és nagyon érzelmes volt rajta dolgozni, nyáron volt, és egy csomó ilyen krúzolással is foglalkoztunk, hogy az intimitásnak ez az ilyen nagyon tiszta megnyilvánulása, amit szociológusok a barátságban leírnak, az mennyire jelen van tulajdonképpen akkor is, mikor így összefutsz egy parkban egy ilyen emberrel, és így szexeltek, és így, tehát ilyen zéró elvárás van, maximálisan jelen vagytok mind a ketten, maximálisan teret adtok egymásnak, jó esetben persze, akkor, ja, szóval sok ilyesmi volt benne, hát meg ez egy jó téma. most nem is tudom, miért sodrottunk ide.
0: Hát, hogy az Andival együtt dolgozás, meg mindig ezek akár ilyen barátságon, vagy valamilyen kapcsolaton alapuló projektek, vagy tevékenység, amit csinálsz, hogy akkor nálad ez egy ilyen fontos, akár egy ilyen alkotói motor, vagy hogy több projekt is ilyen kollaboratív, mint a Holóból, aztán ahogy mondja, szóval a Holónál, vagy az Andival való közös munka, hogy akkor ez erre törekszel is, vagy ez mindig így alakul, hogy így együtt hát,
1: tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy rosszul érzem magam, hanem így alakul.
0: Aha.
1: Hát az utóbbi éveim ilyen zűrösek voltak, mert nagyrészt New Yorkban voltam, különböző ösztöndiakkal ilyen egy évekre, és ott is persze belekezdtem együttműködésekbe, amik meg most zajlanak, így az interneten egyelőre. Tehát legutóbb egy éve jöttem haza, és most az elmúlt egy évem arról szólt, hogy hát szembesülnem kellett azzal, hogy megváltoztak ezek a viszonyaim. Egyébként a Andi közben New Yorkba is költözött, úgy költözött, hogy én is épp ott laktam, de ő aztán ott is maradt.
0: Vele dolgoztatok olyan kiállításon is, ami Király Tamás és Rajk összepárosítás, azt hiszem,
1: igen.
0: A Trapéz galériában is igen. Volt. Szóval, hogy ez is egy ilyen tök jó együttállás, hogy ez a több terület hogy tud akár összekapcsolódni.
1: Igen.
0: De hogy azt mondtad, hogy most itthon vagy, és azzal kellett szembesülnöd, hogy már mondjuk nem ugyanazok ezek a baráti kapcsolatok, mint voltak, vagy gyengültek, vagy más lett, vagy felszínesebb lett, vagy így
1: ezek nagyon kimerült. Ezek nagyon szoros baráti kapcsolatok, szóval nem tudnak csak úgy meggyengülni, talán nem is fognak soha, legalábbis remélem. Inkább arra gondolok, hogy a Holó összes tagja belekezdett önálló, vagy hát nem belekezdett, eddig is volt mindenkinek önálló tevékenysége, de egyébként, ha belegondolok, azt hiszem nekem volt egy időben a leginkább ez a doktoris, ilyen kurátori, meg kutatós, ilyen önálló irányom, viszont az elmúlt pár évben hát egyre inkább ez hülyeség most azt mondani, hogy nekem volt, és a többieknek nem, ez nem igaz, de hogy mindegy, lényeg, hogy a Viktornak például, meg a Tominak is a 5 évvel ezelőtthez képest nagyon-nagyon sok és sikeres önálló projektje van, ami nagyon nagy jelenlétet igényel. Például Viktor most 2 hónapot Tajvanban lesz, meg ilyesmi. Tomi Nürnbergben tanít, és hát már abból is voltak ugye nehézségek, hogy én New Yorkban voltam. Legutolsó nagy projektünket, ami a ősszel volt a premier a Trafóban, meg egy ilyen nemzetközi turné is volt hozzá. Azt például úgy csináltuk, hogy...
0: Ez az Aura
1: volt? Nem, ez a Baby volt.
0: Aha.
1: És úgy csináltuk, hogy én nem voltam... Hát nem, hogy itt nem voltam, de Ljubljanában sem, ahova megkaptunk egy rezidencia programot. Hát nem a legjobb élmény volt, hogy ugye miattam ilyen délután 5-kor kellett nekik így meetingelni velem.
0: De akkor így benne maradtál, csak hogy egy ilyen teljesen másfajta...
1: Hát nem csak, hogy benne maradtam, hanem én érdekes módon én írtam a szkriptet, mert ez egy ilyen hangalámondásos az egész, egy ilyen kitalált karakter beszél a közönségnek végig, és nem csak a közönségnek, hanem a Viktornak és a Tominak is. Szóval egy ilyen nagyon fura, ilyen domináns pozícióba kerültem azáltal, hogy távol voltam, és ez olyan szempontból is érződött, most ezt persze csak idézőjelben mondom, de hogy például több kiállításon is dolgoztunk, úgyhogy én így ilyen képernyőn voltam jelen, és szóval nagyon sokszor volt az, hogy ők megcsináltak dolgokat, és én meg így kritizáltam egy ilyen hangszóron keresztül, mert ugye én meg így úgy éreztem, hogy nem voltam eléggé benne, szóval ez a nagyon horizontális működésmód egyébként meg tudott maradni természetesen, és tök jól reflektáltunk ezekre a helyzetekre is. Ez így megingott, vagy hát így nem tudott annyira hatékonyan működni. Azt most hozzátenném, hogy van egy kb. 6 darab ilyen csetünk, a legrégebbi az 2018 óta naponta kb. 50-szer frissül, és most viszont már olyan szabályok vannak, hogy tilos munkáról beszélni benne, úgyhogy amúgy ugye nagyon, tehát hogy eredetileg azért lett létrehozva, és ez segítette a holónak a fennmaradását. Uh-huh. Egyébként most majd lehet, most lesz több minden, de még nem tudom pontosan mikor.
0: Uh-huh. De mikor. Az idei évben még lesz akár új előadás itthon?
1: Hát jövőre lesz, biztos. Uh-huh.
0: Mert most mondtad, hogy mindenfele vagytok, szóval lehet, hogy az idei év az inkább arról szól, hogy még a tervezés.
1: Az Under 500-on szeretnénk a Babyt, ami a legutolsó előadásunk, ami össze lesz szeptember 5-én és 6-án az Artusban.
0: Uh-huh. Igen, ez egy független fesztivál, performance fesztivál. És ahhoz szokott menni kiállítás is. Azon te dolgozol most, vagy ott mindig más szokott?
1: Az Under 500 az a COVID alatt jött létre. A kezetektől így benne vagyok, mint szervező, de egyébként a Viktor, a hivatalos főszervező, meg a Hód Adrián, aki uh-huh. a Hódworks nevű társulatnak a vezetője, koreográfus. Hát először azért jött létre, hogy a COVID alatt ugye minden színhez bezár, de volt egy ilyen, aztán az első hullámban volt, hogy mindent így lezártak, meg elmaradt, de hogy amúgy nem voltak olyan nagyok a számok, és uh-huh. egyébként lehetett volna csinálni kültéren nyáron eseményeket, hogyha 500 fő alatt van a résztvevők száma, innen jön a neve, és akkor a Viktor szervezte, nem tudom, hogy az Ubik Eklektiken, vagy a Colorado-nak a művészeti programját, lehet, hogy mind a kettőjét. Ez jelenti, hogy minden ilyen technikai rider, meg minden össze volt készítve, és az Artus meg Dél-Budán egy ilyen nagyon tehát a független helyek közül a legfelszereltebb és nagyobb, egyébként tök jó hangulatú hely. És akkor ott oda szerveztünk, de ezt kb. 60-an szerveztük az egészet akkor. Ugye igazából a holó miatt is, meg más miatt is nagyon benne vagyunk a kortárs táncközegben. Talán Magyarországon az ilyen leginkluzívabb és interdisziplinárisabb uh-huh. közösség. Tehát valahogy e köré kezdett el épülni utána a fesztivál, mert hogy miután jó élmény volt, minden évben elkezdtük megcsinálni. Azóta egyre fontosabbá vált, és már legelejétől kezdve volt képzőművészeti rész, amúgy egy ilyen budapesti viszonylatban elég nagy és impozáns galéria tere van az Artusnak, uh-huh. és oda szoktam egyébként a Sós Andival, meg a Pál Tomival, szóval így visszakerülnek az emberek. Meg a Kálai Katával is amúgy, aki hát kurátor is, de képzőmész is. Uh-huh. Minél többen annál jobb, mert ugye ez egy teljesen ilyen alulról szerveződő fesztivál, igen. és csomó minden másra is kell az embernek foglalkozni, de közben nagyon sok munka van vele. Szóval minden évben van kézművészeti rész, nagy kiállítás, ilyen Velencei Biennál és művészek együtt, ilyen 18 éves művészekkel. Szóval...
0: Uh-huh. Akkor ott ez a fókusz inkább, hogy ez a több generáció, meg ilyen mostani tendenciákat megmutatni, vagy van-e más, akár ilyen hát fókusz a szervezésben.
1: Igen, nem tudom, hogy mennyire követhető, hogy most így egyik témából váltok a másikba, de hogy...
0: Szerintem hogy most ennek pont ez lesz a szépsége ennek a beszélgetésnek.
1: Pont ez a lényeg az Under 500-ban, hogy van ez a kortárs tánc közeg, ami így a mag, de hogy ugye oda csomó zenész, ugye legilyen kísérleti, elektronikus, meg akusztis zenével foglalkozó emberek ott valahogy kapcsolódnak hozzá, és akkor nagyon sok táncos a performance-ok miatt ilyen kiállítási kontextusban is működik, szóval nem erőltetett ez az összetalálkozás, de mi még jobban szeretnénk ösztönözni ezt. Tehát igazából van jó sok előadás, tehát annyi a két nap alatt egy egész év annyit meg lehet nézni. Van, ami teljesen új, meg ilyen munkabemutató. Van különböző kiállítás, és oda például kifejezetten olyan művészeket szoktunk elhívni, mindenféle kapuörködés nélkül, hogy akik számára egyrészt ez egy lehetőség lehet, másrészt akik számára a lehetőség lehet az is, hogy ebbe az interdisziplinális közegbe bekapcsolódjanak, úgyhogy végül is itt is az figyeltő meg, ami máshol a munkám, de ezt hozzátenném, hogy a Tominak meg a Viktornak is a munkájában ugyanennyire megfigyelhető ez a sokrétűség. Nem véletlenül élvezik ők is a közös munkát.
0: Igen, meg így a holós események, meg előadások kapcsán is ott is így ez a sok terület, meg ez a mindenféle, akár a tánc, vagy költészet, meg oda is sok szöveget írsz az előadásokba is, meg amúgy a látogató is egy ilyen aktív bevonódást igényel az előadást tőle, például amin én voltam.
1: Melyiken voltam?
0: Az Aurán voltam, az biztos. Az volt az, ahol kerestük ezt a helyet együtt, és hogy az tényleg egy ilyen mindenféle terület is keveredett, meg tényleg az, hogy a nézőbevonás, és hogy ez így cél is, vagy hogy ösztönzitek a nézőt, hogy egy ilyen aktív részvevővé váljon így az előadásokba?
1: Hát szerintem itt a fő kérdés, ami foglalkoztat engem is, a holót is, meg ezeket a munkákat, de egyébként azokat a művészeket is, akiket kutatok, az szerintem a művészet és a valóság közötti határnak az elmosása. Most mondok egy példát a Király Tamás munkáiból, hogy ő 80-as években, vagy akár 70-es évek végén ilyen divatsétákat tartott Budapesten, és beöltöztek ilyen jelmezekbe, és megmond ránkoztatták, vagy éppen a járókelőket, vagy éppen felkeltették a figyelmüket. Tehát tulajdonképpen így bele ékelődtek egy realitásba, és valami mást hoztak bele. És a holónál is igazából valahol ez a fontos. Egyrészt az, hogy szerintem számunkra, mint alkotó, fontos az, hogy miközben alkotunk, ne azt érezzük, hogy valamilyen mesterséges dolgot hozunk létre, hanem így valójában így együtt megéljünk dolgokat, és ezért a legtöbb ilyen szürreális hely, amit felépítünk, ilyen különböző díszletekkel, meg zenével, meg koreográfiával, valójában a saját élményeinken alapul, amiket annyira élveztünk, vagy élvezünk, hogy szeretnénk megosztani másokkal is. Hol van ez a fajta személyesség, és volt egy módszer, ami a kezdetektől fogva érdekelt minket, az az élő szerepjáték, és igazából azzal kezdtünk el kísérletezni, hogy lehet úgy interaktálni a nézővel, meg úgy belemeríteni a nézőt egy ilyen szituációba, hogy nem én szájbarágosan megmondom neki, hogy mit kell csinálni, meg mi történik, hanem tulajdonképpen reflektálsz arra, hogy ez egy ilyen művészeti helyszín, meg ilyen kitalált dolgokról van szó. Például az Aurában ott konkrétan el van mondva, hogy mi mit szimbolizál abból a kitalált világból, amit megpróbálunk megkeresni, de aztán utána annyira így elszabadul így a zene, meg minden, hogy így nem tudsz már feltétlenül így intellektuális szinten foglalkozni azzal, mit hogyan kéne tenni, hanem lesz valamilyen érzeted, és ez a zsigeri szint az, ami hát jó, hogyha összejön, mert egyébként nyilván nem mindig sikerül. Mm-hmm. És
0: meg mindenkinek más a megélése, gondolom, egy ilyen.
1: Mindenkinek más, van, amikor nem sikerül, uh-huh. Van, amikor mi vagyunk máshol, uh-huh. Van, amikor a nézőket nem tudjuk kiismerni, ugye uh-huh. A külföldön játszik az ember, ilyenkor nagyon...
0: Tényleg ez miben más mondjuk itthon egy trafó közönségnek, és mondjuk akár máshol?
1: Hát nagyon más. Mert a trafó közönség...
0: Mert hogy sokszor ott vannak ezek az előadások, néha egy más helyszínen is, de hogy ez, hogy alakult így amúgy, ezt tudatosan oda tervezitek őket, vagy van ennek bármi oka?
1: Hát ez hosszú. Egyrészt nagyon különbözik, tehát hogyha mondjuk az is, hogyha mondjuk Kelet-Európában adjuk elő valahol, vagy mondjuk Bécsben, vagy nem tudom, Berlinben.
0: Ja.
1: Meg az is, hogy ismernek-e minket a nézők. És Budapesten azért most már elég sok ideje működünk, 2018 óta ismer minket elég sok mindenki, és egyébként még az is érdekes, ha valaki ilyen hírből ismer, szóval van egy ilyen kis szekta jellege, nem véletlenül, mert amúgy sok ilyen tematikájú performance-unk is volt, különösen a Covid környékén. Uh-huh. Így a közönség kapcsán érdekes, hogy ugye van ez a képzőművészeti vonal, ez mondjuk én vagyok, hogyha így szét kell osztani, meg a Tomi is talán, vagy igen, akkor ott, de Tomi felől jön ez az ilyen technológia,
0: igen.
1: Érdeklődésű közönség is, meg mondjuk szerintem sok zenész is, és akkor a Viktor felől meg a színház és a tánc, és ugye foglalkozunk szerepjátéka, hogy ilyen larposok is.
0: Fú, de jó.
1: És ez nagyon izgi, ilyen olyan közönséget tud így összehozni, ami amúgy ritkán jön így egybe össze, és egyébként hát sokáig Budapesten csak ilyen nagyon underground helyzetekben voltak előadásaink, úgyhogy már mondjuk külföldön ilyen nagyobb trafó méretű, vagy annál is nagyobb színházakban, és mikor a trafóba először, egyébként az első ilyen nagy előadásunk az Aura volt a trafóban, aminek azért mindig van egy súlya, hogy a trafóba történik valami, és úgy megteljen egyáltalán, és társai, és akkor ott így mindenki mondta, hogy így wow, hogy így ilyen embereket ők még életükben nem láttak, de persze azóta a trafó is alakul, meg nyilván egyre többen foglalkoznak olyasmi kérdésekkel, meg műfajokkal, amikkel mi, szóval de úgy érzem, hogy mi tudtunk nyitni egy ilyen kaput különböző közegek, meg különböző emberek és intézmények között.
0: Meg mondtad, az tök érdekes volt, hogy ez a performance, meg tánc szintér a legbefogadóbb. Hogy ezt mondjuk a művészeti közegben annyira más területen nem érzékeled? Vagy mi a helyzet most ezzel?
1: Hát szerintem a kortárs tánc azért így, most ha belegondolsz, azért így talán az a legkisebb ezek közül a színterek közül. Uh-huh. Tehát most azért a képzőművészetnek még ha olyanok is, amilyenek, de megvannak a maga nagy intézményei. Kortárs táncon meg ott van a Trafó, meg a Múz Színház, meg az Under 500, de ez itt tulajdonképpen ugyanazt a...
0: Ugyanazok a...
1: Néhány embert fedi le, arról nem is beszélve, hogy a Goli, az Angelus Iván által alapított kortárstánc iskola, ahol sokan végeztek ezek közül az emberek közül, jó pár évig nem működött, és nem is nagyon termelődött ki magyar rock közül új generáció. Egy ideig sok külföldi jött oda tanulni, de akkor már más felállásban működött az iskola, és aztán szünetelt, és most épp újra kezdi a artista képzővel együttműködésben a működést, úgyhogy meglátjuk, hogy abból mi fog kijönni. De hogy nyilván minél kevesebb ilyen stand, hát mint a melegek a Foucault szerint, szóval minél kevesebb ilyen struktúra, meg konvenció van rárakódva valamire, annál ilyen szabadabb és kísérletezőbb. Azt hiszem, ez az ilyen józan paraszti ésszel adott válaszom, de biztos sok mást is lehetne mondani erre.
0: Hát, ja, azért a művészeti közeg dinamikái azok sokszor ilyen kicsit kifürkészhetetlenek.
1: Amúgy azért az is fontos, és emiatt kerültem én inkább a tánchoz közelebb, meg a performancehoz, hogy a kézművészetben van egy ilyen nagyon komoly és erős tárgyközpontuság, amihez tőke kapcsolódik. Valahogy, hát ezt sokan megmondták már, hogy minél anyagtalanabb egy művészeti alkotás, annál ilyen fenségesebb tulajdonképpen, szóval ilyen értelemben egyébként a zene a csúcs, de a tánc sincs nagyon hátul, és engem ez a fenséges foglalkoztat, úgy látszik.
0: Aha, de ez tök jó, vagy érdekes, amit mondtál, hogy ja, ez egy ilyen tök jó magyarázat, vagy nekem is csak most így felmerült, mert tényleg tök erős ez a amit mondtál így az inkluzivitásról, meg így különböző közösségek, meg identitások által, úgyhogy ez tök izgi. Mondtad, hogy a lehetőségek terével volt most is együttműködés, volt egy ilyen workshop sorozat, vagy hogy nevezhetnénk, amit te tartottál ott, egy ilyen hosszabb távú zárt közösség volt aztán talán, amire igen, lehetett jelentkezni ilyen
1: épülő queer világok.
0: Közösség, aki ott összejött, mennyire voltak olyanok, akik számára ez egy új téma volt, és nyitottsággal fordultak hozzá, vagy volt olyan, aki pedig még inkább el akart ebben mélyülni.
1: Onnan kezdem ezt az egészet, hogy én mindig, hogy tanítottam már egyetemen is, uh-huh, sokáig nem tanítottam semmit, mert nem tudtam elképzelni, hogy mit taníthatnék most ezek közül, amiket így, most így osztál.
0: Hát pedig lenne.
1: De most már mióta tudom, azóta tanítok, szóval, hogy uh-huh, igazából olyan dolgokat tudok tanítani, amiket máshol nem lehet tanulni, tehát amiket így magamra szedtem, uh-huh, és most jutottam el oda, hogy ezeket össze tudom fogni egy keretbe, uh-huh, így, és át tudom adni, és ez amúgy egy tök különleges élmény volt. Bostonban voltam egy kiállításon, ahol nem is tudom, hogy pontosan miről volt szó, de hogy valahogy a fekete queer közösség ilyen alternatív ilyen hálózatai, meg a HIV prevenció, uh-huh, éjszakai élet a 80-as években Bostonban. Egyébként Bostonban nagyon élénk volt egy akkoriban ez a közeg. Nyilván nem annyira, mint New Yorkban vagy San Franciscóban, de hogy nagyon sok művész onnan jön, aki nagy jelentőségű ma. Például azt hiszem a Nan Golden is. Hm. És ezért mentem el megnézni a kiállítást, amúgy Boston nem a legjobb hely. És ott volt egy ilyen múzeum pedagógiai program, hogy ilyen, wow, ilyen 15 éves ilyen gyerekek voltak ott, és mert ott voltam több napot, egy barátommal mentem, aki kiállított, és hogy szóval ilyen gimnazista korú gyerekeknek beszéltek erről, és így annyira hát egyrészt ilyen nagyon szépnek találtam azt, hogy ez így eljut tínédzserekhez valahol, másrészt elszomorodtam, hogy Magyarországon mennyire messze vagyunk ettől. Persze azóta már Amerika is egyre messzebb van ettől sajnos, de akkor ezt még nem tudtuk. És
0: hát igen, ez intézményi keretek között nem annyira elképzelhető, hogy egy ilyen, nem is, hát nem is az, hogy kiállítás, de hogy még ahhoz kapcsolódó program is. De
1: konkrétan be van tiltva, igen, jelenleg is még elvileg, úgyhogy erre is kérdezik, hogy mi történik majd ezen a téren, de amúgy szerintem jó irányba fog menni.
0: Igen.
1: De nem tudom.
0: Igen, lassan változnak sajnos, vagy az ilyen rossz dolgokat nem a legegyszerűbb így kiírtani, de közben én is bizakodó vagyok. És akkor ez volt egy ilyen, nem tudom, inspiráló ilyen behatás, ami kapcsán...
1: Igen, hát nem csak ez nyilván, de én akkor már dolgoztam a Karollal, a Karol Radziszewski, akit korábban említettem, az általa alapított Dick Fegezin nevű ilyen kelet-európai queer kultúrával foglalkozó kiadványnak a budapesti számán, uh-huh, és elég sok anyagom volt összeszedve queer történelemből is, és elég sok mondani valom volt világépítésről is, a Holó miatt, és akkor a Dórának mondta, hogy mi lenne, hogyha tartanék egy ilyen workshopot, és egy elég ilyen nagy workshop lett, mert tehát 8 alkalmas volt, azt hiszem, és egy alkalom az ilyen 8 órás volt.
0: Wow.
1: És
0: az egy fél éves kurzus lehetne.
1: Több volt, mint egy fél éves kurzus, mert mindenről volt szó, amit egy fél éves kurzuson el szoktam mondani, uh-huh, de annál még többről is. És hát a két fő tapasztalat, hogy a csapat, aki összejött, hihetetlen, egyébként túljelentkezés volt, de nem ilyen brutálisan, nem tudom, tizenvalahány főre volt limitálva, hogy maradjon ez az intim légkör, de túljelentkezés volt, és akik ott összegyűltek, az olyan volt, mintha egy a az ilyen legilyen kiválóbb arcokat összeszedték volna valahonnan, és iszonyatosan felkészült volt mindenki már azokból a témákból is, amikről beszéltem, de azért nyilván mindenkinek jól jött ez a pici extra, amit hozzáadtam, de hogy a Dóra is mondta, hogy ő ilyet még nem látott, és aztán nyilván együttműködni is nagyon jó volt velük, és volt igazából 22 és 40 között mindenféle generáció, de leginkább ilyen 25 körüliek. Hát ez mind jelzi, hogy mennyire nagy szükség van ilyenekre, úgyhogy örülök, hogy ennyivel hozzá tudtam járulni, meg annak is, hogy amúgy akiket megismertem, azok, amint jobban maradtam.
0: Aha.
1: Szóval...
0: Hát igen, erre tényleg az a helyzet, hogy van, vagy lenne igény, és egyébként tervezel bármi hasonlót, vagy ezt beszéltetek-e arról, hogy ezt folytatni lehetne akár a lehetőségek terében, nyilván akár kisebb volumenben, vagy bármi?
1: Hát ez egy elég intenzív volt. Amúgy nem tudom, hogy tervezek-e hasonlót, most épp mással foglalkozom, de mondjuk a következő fejezete ennek a témának az volt, hogy végül kijött a Dick Fegezin az ACB-ben.
0: Volt a bemutató?
1: Nem, egyébként a Trafóban volt a bemutató, de az tényleg? ACB-ben volt egy kiállítása Karolnak, aminek az apropóján lett bemutatva, meg a kettő össze is kapcsolódott, mind a kettő, tehát a kiállítás is ilyen queer történelmi szereplők köré épült. A Karolnak festményei voltak kiállítva, meg ilyen archívumi anyagokkal volt ez az egész perbeszédbe állítva. És
0: te voltál a magyarországi szerkesztője ennek a kiadásnak,
1: igen,
0: ugye?
1: Mert a Karol, hát most már 20 éve, szóval ugye 20 évvel ezelőtt azért még kevesebb szó volt erről. Egyébként ilyen rendszertelenül, szóval valamikor két évig nem, van amikor egy évben kettő számot is kiad, például a legújabb szám az két hónappal utána jött ki. De az amúgy
0: és az
1: ilyen...
0: mi volt ott a fókusz?
1: Az Stockholm... Ban volt egy kiállítása a Karolnak, ami ilyen meta volt, az volt a címe, hogy The Classroom, és így igazából ilyen különböző kelet-európai ilyen archívumokra koncentrált, meg hogy hogyan áramlik a queer tudás és társai, és akkor igazából erről szólt a kiadvány, szóval ilyen katalógus volt, ilyen összegző. A miénk az egy nagyon ilyen Budapest-centrikus volt, meg nagyon alakította a mi barátságunk, meg együttműködésünk. Ja, igen, azt kezdtem elmondani, hogy a legtöbb kelet-európai országban, ahol járt, meg városban, például Minszk, meg Kijev, Bukarest, itt azért nagyon sok esetben szüksége volt a Karolnak valakire, aki...
0: Jaj, lokál.
1: Lokál, meg ugye nagyon sok archívumi téma van, ahol az idősebb generáció nem beszél angolul.
0: Aha.
1: Szóval, hogy emiatt is, meg azt hiszem az ötletet is már ketten dédelgettük nagyon régóta, szóval miatt is ezt így ketten szerkesztettük.
0: És akkor ez a... 80-as évek magyar underground, Király Tamás nyilván ezeken a alakokon keresztül is mutatja be.
1: Igen, de igazából a századfordulónál kezdődik azoknál a festőknél, meg költőknél, akik burkoltan, de vagy hát egyesek szerint burkoltan, mások szerint sehogy, megint mások szerint
0: igen,
1: meg teljesen egyértelműen dolgozták fel a queer vágyaikat, meg gondolataikat. Gondolok például Ken Stock Károlyra, aki egy ilyen 20. század elejé hatalmas festményén kb. 50 darab ilyen mesztelen fiút festett meg, akik körül ilyen izmos fenekű lovakon, ilyen további mesztelen fiúk lovagolnak. Ezt a festményt egyébként a Karol újra festette eredeti méretben, és a kiállításnak a központi eleme volt az ACB-ben. De például ott van Vaj Sándor, aki született Vaj Sarolta, időközben Sándorrá vált, majd törvény bíróság elé is került emiatt, de megvédte magát, és azt mondta, hogy a Jóisten így teremtette őt, és ő nem tud ezzel mit tenni, amit el is fogadtak akkor. Szóval, hogy
0: de jó.
1: Ilyen sztorik voltak akkor, innen mentünk szépen a kortárs ilyen népligetben, egyik barátommal találkoztunk, aki sokat jár oda, és megmutatta, hogy mit csinál, dokumentáltuk. Elég explicit egyébként ilyen szempontból a magazin. És akkor nyilván a köztelévő ilyen érdekes, meg ilyen szép dolgok, azok nagy része a 80-as évek művészetéhez kapcsolódik, Elkazovszki, Király Tamás és hasonló figurákat érintve.
0: Nálad volt ez a rengeteg kutató anyag, vagy rendelkezésre álló mindenféle háttérinfó. Ez, mikor kezdtétek el ezt a kiadványt tervezni úgy konkrétan? Mert mondtad, hogy régóta már szóban így alakult ez, de hogy mondjuk mi volt az az időszak, ami így felölelte ezt az ilyen kutató munkát így konkrétan mondjuk erre a projektre?
1: Régóta terveztük.
0: Vagy neked volt amúgy is, igen.
1: Mert onnantól kezdve, hogy a szakdolgozatomat megírtam, nem tudom hányban, de rég, akkor még csak 5 száma volt, vagy 6, vagy valami ilyesmi.
0: Igen, ez a 15. volt.
1: Aztán közelebb kerültünk a megvalósításhoz akkor, mikor a 14. számon dolgozottak arról, ami Bécsről szólt, és a monarchiabeli idők miatt sok magyar sztori is kapcsolódott Bécshez. Például Nopcsa Ferencnek a története, aki egy paleontológus volt, és többek között, mert ő nevéhez fűződik elvileg az első repülőgép eltérítés is a világon, és majdnem Albánia királya lett, és kémkedett is egy időben. Ő fedezte fel az első magyar dinoszaurusz csontokat Erdélyben. Ő is meleg volt, és volt egy albán szeretője, titkára, ugye? Aha. 40 évig, akit végül meggyilkolt, és utána magával is végzett Bécsben, úgyhogy emiatt is volt benne a bécsi számban. De ehhez például Pestre jöttek erről kutatni, sőt, erről én írtam egy cikket. És akkor csomó minden mást is feltártunk együtt, és kirajzolódott a Károly számára, hogy az eddigi városok közül itt van a legtöbb ilyen sztori, ami bekerülhetne a magazinba, onnantól kezdve, hogy a nagy századfordulós, nagyon nagyra tartott kanonizált festőknek a képei úgy lógnak a Nemzeti Galériában, hogy ez teljesen expliciten a legtöbb esetben ki van mondva.
0: Aha.
1: Odáig, hogy egyébként elvittem a Filmei úti sírkertbe, és megmutattam neki Kertbeni Károly sírját, aki szintén századfordulós figura, és ő találta fel a homoszexuális és a heteroszexuális szavakat, és akkor igazából emiatt is és a Károlynak nagyon tetszett, hogy a temetőbe viszem először, és mondta,
0: megértem,
1: hogy...
0: Megértem, igen.
1: Ja, hogy az lett a bevezetőnek a címe, bécsi szám bevezetőjének, hogy Cruising with Ghosts, vagy valami ilyesmi. És akkor ezt az ilyen krúzolást, mint ilyen gyakorlatot, hogy csak így csellengünk mindenfele a városban, és összefutunk dolgokkal, látunk dolgokat, használtuk a magyar számnál is végül is, de azt úgy tudtuk megcsinálni, hogy volt itt párszor a Károly, de az ACB támogatásával rendesen idejött kutatni. Volt egy olyan 2 hét, egyébként ez 1 éve volt az a 2 hét, mikor idejött, és 0-24-ben dolgoztunk, és már előre le volt szervezve az összes interjú, a Labris, a leszbikus szervezet és archívum képviselőjével, aki Takács Mari dokumentumfilmrendező is, illetve a Mások magazinnak az egykori szerkesztőjével, Láner Lacival, ami a Mások az első ilyen meleg, és egyébként leszbikus, meg bi, meg trans kulturális magazin volt. Elég intenzívvé vált egy ponton a munka, de ami nagyon megható volt nekem, hogy ugye ezen sok területen megfordultam időközben, és sok ilyen szakmai, meg baráti, vagy hát a kettő között valahol kapcsolatra tettem szert, és annyira szép élmény volt látni, hogy ezek még mindig működnek, és hogy mennyire segítőkész és támogató az a közeg, ami így kialakult körülöttem, vagy amit felfedeztem magam körül az évek során. Hihetetlenül sok támogatást kaptunk a megvalósításhoz, onnantól kezdve, hogy a táncarchívum mennyit segített nekünk, meg a rendelkezésünkre bocsátotta a dokumentumait, a háttérarchívum ugyanez, odáig, hogy a Trafó nagy színpaddal befogadta utolsó pillanatban a bemutató eseményt, ami azért egy nagy dolog, mert a Trafó, tehát mégiscsak a egyik legfontosabb kortárs művészeti intézmény jelen pillanatban, úgyhogy ez tetszett ez a folyamat, és egyébként meg a visszajelzések is ilyesmik voltak, hogy
0: ezt
1: ilyen,
0: kérdezni, azt ilyen jó.
1: 18 és 80 között mindenki megfordult az eseményeken, mondott feedbacket, és nagyon, tehát nem is igazán volt olyan élményem, amikor így a kritika dominálta volna ezeket a feedbackeket, mert ugye Magyarországon sokszor van ez az élményem, nyilván az akadémiai közegre ez jellemző, amiben szintén így benne vagyok, ugye, és hogy ott sokszor érzem azt, hogy az ember tök sokat dolgozik valami, és akkor így a hiányosságokra mutatnak rá, és most abszolút nem volt ez, tehát azt hiszem a Károllal ez a két projekt volt az az élményem, ahol a legkevesebb kritika ért. Tehát ahol a legjobban éreztem, hogy erre nagyon nagy szükség van. Persze emellett azt is gondolom, hogy magas színvonalon csináltuk meg, csak hát hogy éreztem, hogy az emberek részéről nagyon nagy szükség van ilyesmikre. Úgyhogy remélem, hogy ez beösztönzi a többi kutatót és intézményt hasonló hát projektek véghezvitelére.
0: És tök jó, hogy tényleg azt így a visszajelzésekből ezt érezted, hogy egy ilyen nyitott meg egy ilyen szabadabb diskurzussá válhat akár így ez a téma, és főleg itthon, mert tudjuk milyen volt ezzel kapcsolatban így a gondolkodásmód, úgyhogy ez szerintem nagyon fontos, és ez is egy ilyen kollaboratív projekt volt a Károllal együtt.
1: Igen.
0: Ez is egy ilyen tök jó.
1: Ami persze lehet, hogy még folytatódik, illetve többféle terv van arra nézve, hogy hogyan fog folytatódni. Ami érdekes, hogy a magyar számnak a bevezetője, tehát minden számnak van egy bevezetője, de a magyar szám az ilyen experimentálisabban viszonyul ehhez a műfajhoz, és egy ilyen nagyon hosszú interjú. Egyébként hasonlóan, mint ez az interjú, hogy így valahogy az én személyes perspektívámból mondom el, hogy mikor, mire bukkantam. Uh-huh. És akkor ezzel el is lehetett azt is kerülni, hogy ugye van egy ilyen hiánypotló publikáció, és akkor így mi alapján döntöm el, hogy most így kikerül bele, nem igazán raktunk bele kortárs, tehát mondjuk velem egykorú művészt, csak olyan esetben, ha valamilyen sztorihoz kapcsolódott, igazából teljesen egyértelműen volt kommunikálva, hogy ez az én meg akárhol számára elérhető info jelen pillanatban.
0: De ez tök jó keretet ad akkor
1: igen,
0: ennek.
1: Hogy azt akartam mondani, hogy a cím, tehát onnan indult a beszélgetés, hogy betiltották a Pride-ot.
0: Fúja!
1: És akkor a cím az lett, meg ez fel is tette ezt a kérdést a Carol, hogy do you think it could become a crime? Mert mint queernek lenni, hogy bűnné válhat-e? És akkor én így kifizettem, hogy nem, szerintem, mert hogy pont ez a fura ezekben a betiltásokban, hogy ott volt fura, szerencsére most már csak, hogy ilyen zavaros, hogy így valójában így nem, de közben azért miért tiltják be, de közben mégis megrendezik. Hát örülök, hogy ebből az ilyen skizofrén állapotból kivergődtünk április 12-én, de hát azt nem tudom elképzelni, hogy most mi lesz, megjósolni se, az biztos, hogy nehéz lesz először szembenézni azzal, hogy mekkora súlya van annak, ami eddig történt.
0: Hát igen, lesz mit azért úgy elsimítani, még akkor is, hogyha akiknek most ez a dolga, nem, ők nem tettek semmit ezért, hogy egy ilyen közállapot kialakuljon meg minden, úgyhogy igen, most még ezt itt, ja, sajnos nehéz megmondani így májusban, de voltak jelek arra, hogy azért így ez pozitív irányba változik, ami azért nagyon jó.
1: Hát szimbolikus jelentőségű gesztusok voltak, illetve ami nekem feltűnt, hogy így a közéletben sokkal kevesebb ilyen konkrét politizálás megy, és így egyszerűen emberek alapvető emberi jogokról mondják el a véleményüket, és ez nagyon progresszívnek tűnik, de hogy így az is
0: 2026 Magyarország, igen.
1: Az is drámai, hogy ezzel most mi olyan progresszív. Tehát ez mutatja, hogy milyen kegyetlen állapotok uralkodtak eddig. Úgyhogy ezek alapján jókat remélek, de persze továbbra is szívesen kritikusan visszanyolok a mindenkori hatalomhoz.
0: Szerintem ezt igazándiból így kell, vagy így érdemes csinálni. És mi az, amit az idejévtől vársz így szakmai szempontból? Most mondtad, hogy itthon vagy, akkor ez most Budapesten tevékenykedsz következő időszakban?
1: Hát most volt egy ilyen nagyon aktív időszakom, amiről most az interjúban szó volt, ennek a 3-4 ezzel múlt egy évben történt. Most így picit így visszavonultam, de valójában ez csak a látszat, mert egy könyvben dolgozom.
0: Asztal!
1: Egy Shelley Mars nevű performance művésznek a memoárját írjuk ilyen dialógus formában. Igazából most így full time ezt csinálom. Vele a New Yorkban ismerkedtem meg, és annak a közegnek egy ilyen különleges, meg szintén egy kevésbé kanonizált alakja volt, amivel nagyrészt foglalkoztam, ez az ilyen East Village, ilyen kísérleti színház, queer performance közeg, és azt kell róla tudni címszavakban, hogy hát Ohio-ban született, és ott nőtt fel, ami egy elég ilyen kegyetlen környék volt a 60-as években, komoly ilyen durva rasszista dolgok, mi erőszak és társai, akkor utána ebből kiszabadult, és repülőgépeken stoppolva beutazta Dél-Amerikát, majd San Franciscóban domina lett, és elkezdte az első ilyen kitalált perszónáit megalkotni.
0: De jó.
1: És sok olyan helyen striptizelt, ahol ilyen fehér, ilyen fura, ilyen csávok ott dirigáltak neki, akiknek a arcába vágott egy ilyen bőr, fekete ilyen dildót. És akkor szép lassan valahogy ezen a, tehát ez a domina, de már ilyen dildó kombinációja elvezette oda, hogy ilyen férfi drag performance-okat kezdett csinálni, de ezek mind ilyen nagyon ilyen provokatívabbak voltak, meg ilyen zavarba ejtőek, szóval kevésbé ez az ilyen vicces, mint a drag-től. Mit tudom, hogy a drag-től várunk, és akkor tehát mondjuk azért a nőgyűlölet, meg egyébként az ilyen leszbikus közegen belüli feszültségek, vagy a queer közegen belüli feszültségek, ilyenek tematizálódtak nála, amik hát még most is nagyon ilyen sikamlós területnek számítanak, könnyű mellélőni, meg valami rosszat mondani, és akkor meg végképp ez egy ilyen nagyon izgi, megosztó figura volt, és akkor New Yorkban vált egy ilyen ismertebb névvé a 90-es években, és akkor onnantól kezdve ilyen nagyobb színházakban csinált olyan performance-okat, ahol ilyen egy, nagyon sokszor olyan előadási voltak, hogy egy személyben, tehát hogy ő játszott el több karaktert egyszerre, és ilyen nagyon komplex ilyen párbeszédek, meg szituációk, és akkor igazából nagyon autobiografikus volt, és akkor tulajdonképpen az az íve a memoárnak, hogy ezek a gyerekkori traumák ebben az ilyen folytogató kisvárosban hogyan kerültek tulajdonképpen feldolgozásra először a domina karakterek, meg a szexmunka során, majd a művészetben. Szóval ez egy elég nagy falat, de ezzel foglalkozom, és azt, hogy a távolabbi jövő mit hoz, azt még nem
0: nyitott
1: tudom.
0: Nyitott vagy minden.
1: Művészek nem tudnak olyan könnyen tervezni, mint azok, akiknek van rendes munkája. De legalább szabad vagyok.
0: Igen, de ez nagyon jól hangzik. Azért ez nyilván egy egész embert is kíván ez a feladat, úgyhogy ez most ilyen jó, hogy ilyen nyugis időszak, de közben meg tényleg nagyon izgi. Na, hát akkor ez most egy tök jó ilyen éves projekt, aztán majd gondolom alakul így mindenféle ilyen, akár a holóval, majd a jövő év, az is jól hangzik. Úgyhogy hajrá, és nagyjából a műsor végéhez értünk. Azért elég jól kitöltöttük, és nekem kifejezetten tetszett, hogy ilyen egymásba folyós, ilyen visszautalós, ilyen mindenféle volt, úgyhogy nagyon köszi, hogy meséltél. Nagyon tényleg tök izgi volt.

0: Lamacsora Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lamacsun.
2: Ilyen hangotat ki a nyikorgós ajtó.
3: Estás escuchando Lamachun Radio.
4: ¿Y cómo se llama el programa tuyo? Boom Bang. Boom Bang.

rap addicts, but then transform.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Lamacsun Rádió. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: Sziasztok, ez a Dalanta Gergő Show. Mai vendégem Marton Viki, énekes dalszerző, ismert dal az eltűnt változás, amelynek videoklipje nemzetközi. Baszki, nem, ez a Marton Viki. Mai vendégem Maron Viki, hegedőművész, DJ és zenei szelektőr, aki közösségi események, például brunch bulik és zenei díjak zsűriének is tagja volt. Szia Viki, ez az Elke stúdióban.
1: Szia Gergő.
0: Valamit kihagytam felsorolásban?
1: Nem, jó volt, és egyébként azt akartam mondani már az elején, hogy nagy klasszikus. A Marton Viki, igen, az óriási klasszikus.
0: Kerestem rád, és ez a név jött fel.
1: Így van.
0: Google-en másik találtam. Hogy vagy amúgy? Maron teljes szelt rám ma.
1: Teljes mi?
0: Maron teljes szelt rám.
1: És... Szeretem valamit, és semmit nem hallok, de jó, így. Jól vagyok, köszönöm, jól vagyok, izgulok, melyik énemet vegyem elő, ugyebár.
0: Könnyen ide találtál Budáról?
1: Igen. Köszönöm. Egészen oké volt. A Mátyás téren kicsit elakadtam, hogy merre, de jó volt az intuíció, hogy merre kéne mennem.
0: Abba belegondoltam már, hogy Orbán Viki a nevünk, hogyha összerakjuk.
1: Imádom.
0: Készülésnél, hogy megnéztem a Wikipédiát is. Eddig off volt az adás, de már van. és maronnál szívjuk magunkat az adás után.
1: És előtt.
0: Mesélj kicsit a zenei gyökereidről. Nem tudom, te talán már nem nézted Z+, de hogy zenetévé, kazettamásolás, emberomlettöltés, hogy indultak így a zenehallgatásod, akár már gyerekkortól.
1: Ja. Sajnos semmi ilyesmi nincs, eléggé puritán módon lettem.
0: TikTokról a techno editek.
1: Igen, ott kezdődött minden. Nem, hát én nagyon sokáig, kb. Egy gimiskorom még nem is nagyon így érdekelt az elektronikus zenét, amikor így anyád mondja, hogy az utcán, mikor mentek, és egy kocsiból kiszól a zene, hogy na, a tudsz zene, hát...
0: Igen, na,
1: akkor én nem fogok tudsz zenét hallgatni, én jó kislány leszek, és akkor később ugyebár gimiben így bejött egy artist, a Rufus the Soul, most már, azt hiszem. Ja, és akkor onnan indult el az, hogy elektronikus zene felé pivotáltam magam. Létezik ilyen szó?
0: Igen, szerintem jól használtad.
1: Köszi. Ja, folytassam?
0: Ja, csak...
1: Hegedültem előtte 13 évet.
0: Ja, igen. Akkor volt komoly zene. És szereted is a klasszikus zenét, vagy inkább csak ilyen volt? Vagy...
1: A klasszikus zenét azt így szeretem alapvetően, de az elején az olyan volt, hogy kb. Egy muszájból csináltam. Egyszerűen még meg is, időben meg is fenyegettek a szüleim, mikor mondtam, hogy én most már abba hagyom fullosan. Mm. És akkor azt mondták, hogy jó, de akkor nem jöhetsz velünk pápára a strandra, vagy arra a csúszdás részre.
0: Pedig most meg Goa Fesztivál lesz ott.
1: Mi? Oké.
0: Okay. Pápait halak már, jön.
1: Kurva volt. Igen, úgyhogy mikor megfenyegettek, így mondtam, hogy idézőjelben, bocsi, anya és apa, akkor mondtam, hogy jó, nem hagyom abba a hegedülést, és akkor így tök sok ideig hegedültem még. Hmm. És akkor onnan igazából nem
0: volt is tanultam. Móri vagy Csóri?
1: Csóri.
0: Ja, ez nem kérdés volt. milyen volt a szintér Móron?
1: Hangszintér.
0: Hangszintér?
1: Van egy ilyen suli, azt hiszem. Vagy az nem is Mór, az Bodaj? Mindegy, az ennek, hogy van ott ilyen
0: a kitelepülés.
1: Aha.
0: Volt valami érdekes esemény a városban?
1: Ott, anno? Mm. Aha, bornapok, ugyebár.
0: Bornapok.
1: Igen. Ja, hát. Igen, a bankrablás. Azt hiszem kettő háznyira, vagy kettő tömnyire laktunk.
0: Micsoda?
1: Igen. Ja. 4 éves voltam, azt hiszem.
0: Csak hegedű volt az első hangszered?
1: Az oboa.
0: Teljes azonál. Szereted, vagy azóta se hegednek be a sevek?
1: Micsoda?
0: Azóta se hegednek be a sevek.
1: Baduncs.
0: Mikor jöttél rá, hogy tudsz, vagy nem tudsz rappelni?
1: Mindig is tudtam, hogy nem tudok, de nagyon szeretném eladni, hogy tudok. Ennyi. Hát igen, mindig is.
0: De kicsit ez az ott idődről szól, szerintem az
1: egész. Igen, hát faszod, van, tudsz rappelni.
0: Pontosan. Több mint 10 lemezed van, szóval mondhatjuk, hogy lemezgyűjtő vagy. Nézed néha Discogson így, hogy van-e értékes közöttük, vagy hogy mennyit
1: jönnek? Igen, néha ritkán nézem, igen. De néha eszembe jut, hogy húha, és mikor legelőször láttam, hogy az egyik lemezem 100 eurónál jár, akkor én mondtam, hogy micsoda, pedig ez egy, nem tudom, egy ilyen
0: nem akkor is. Akkor mostantól nem játszom.
1: Mert... Igen. Kapjátok be.
0: És hogy indult a DJ-zés nálad? Mm. Nem volt egy DJ Budapesten? Vagy...
1: Az eseményeknél már volt ilyen gondolatom, hogy csináljak-e eseménysorozatot, hogy legyen még egy. De alapvetően 18 májusában elmentem a Ligue de Clique-re, 2 órát vártam, találtam még egy használatlan karszalagot is, de úgy se engedtek be a létszámstok miatt. És amikor bekerültem 8-kor, hát így csodás volt. Én előtte bulizni voltam előző nap, de hogy akkor jöttem rá, hogy basszus, house zene mit megy. És akkor ott így most már egy kedves barátom így rám írt, hogy milyen üde tagja vagyok a közösségnek. Először voltam ott. És akkor utána így, igen, igen.
0: Letetted így az alapkövet.
1: Ja, hát baszottam igazából, hogy táncoltam nagyon, és akkor... mondtam neki, hogy így DJ-zgetni próbálok, vettem akkor előtt egy ilyen kontrollert, így két hete volt meg, és mondta, hogy de hát miért nem lemezről játszol? Adriánnak hívják őt egyébként, PRPC a DJ neve, már mostanában már nem annyira szokott aktívan DJ-zni, de a lényeg, hogy ő megtanított engem DJ-zni, és így nagyon, hát lemezről, ebből lemezről tanított meg, és tök jó fej volt tőle. Azóta is tök hálás vagyok, hogy egy csomó mindent itt tanultam tőle, nem is mondom el, hogy miket, gatekeeper vagyok. De, nem, majd elmondom. Ennyi, szóval ő nagyon, nagyon felkarolt, és akkor onnantól indult el, és ilyen, ez ilyen 2018 novembere volt, amikor már így szerintem elkezdtem vele gyakorolgatni. Szóval ilyen 2019 körül még mindig szarul kevertem, sőt, rá több évre is szerintem. És most is azért ugye vannak rontások.
0: Igen, hát én biztos, hogy szarul keverek, de ez sokszor szerintem mindegy is. Meg is válaszolt, a következő kereset volna, hogy ki segítette az elején a karrieredet, vagy hogy kik támogattak. Szerinted csak azért futottál be, mert lemez DJ vagy?
1: Mert nő vagyok.
0: Valakinek hinni könnyű. Jártál valami versenyre gyerekként?
1: Húha, voltam ilyen, szerintem úszóverseny volt, meg ilyen, nem is nagyon akarok erre emlékezni. Ja.
0: Tesód, miben jobb nálad?
1: Húha, jaj, hát komolyságban. De
0: komolyság verseny.
1: Komolyságban. Több tesóm is van, de a húgom, akiről szó van valószínűleg most, igen. Hát rá nagyon büszke vagyok, de így néha szeretnék olyan lenni, mint ő, vagy ilyen, tudod, ilyen világot járt arcnak lenni, meg így a művészetekben itt tök jártasnak lenni. Hát ő, hogyha őt kérdezzük ilyen művészeti témában, akkor ő mindenképpen tud szerintem válaszolni.
0: Ja, igen. Teszteltük az adás előtt a művészet témát, annyira nem volt jó.
1: Ja.
0: Van a családban olyan, akinek papa a foglalkozása?
1: Pap?
0: Papa.
1: Papa?
0: Foglalkozás.
1: Mert papa? Mert az én vagyok a papa. Vagy mire?
0: Én vagyok a papa. Gergő atya.
1: Nem tudok róla, hogy bárkinek lenne bármi ilyesmi.
0: Mondták rád, hogy két balkezes?
1: Szerintem nem, de egy balkezes vagyok.
0: Egy balkezes. Jobb, mint két balkezes.
1: Igen.
0: Áli-áli, vagy subidubidú típusú ember vagy?
1: Subidubidú.
0: Mi lesz az első szám? El is elkezdtünk az első zenemlokhoz, aztán majd bele indítunk.
1: Oké, okay, Dark and Dirty a Get Fucked-tól.
0: Uh-huh.
1: Imádom.
0: Miről szól?
1: Hú, hát, hogy így Get Fucked. Egyébként tényleg ilyen patkány track, és ez szerintem ilyen Maron Essentials. Én ezt fogalmaznám meg erről a trackről. Mehet is. Kérlek hozd a zenét tálcán. Ezüst tálcán.

0: Szoktad mondani, hogy szoki?
1: Aha, igen.
0: Ezt tisztelem benned, hogy szoki mondó vagy. Azt hallottam, hogy szörnyen utánozod a bagoly hangot. Fú, tényleg szörnyű. Hogy sikerültek a mostani fellépések, Ozora, MVC?
1: Ja, mi volt a második?
0: Nem az MVC, vagy amikor a partiból jöttünk?
1: Ja. Igen. Okésen sikerültek. Ozora jól sikerült. Ozorát jónak éreztem, de az így hálás közönség volt azért ott. Az Interszál meg így jó volt a lehetőség, hogy játszhattam, tök hálás vagyok azért. Viszont egy ilyen kb. 20-30 ember volt akkor ott így lézengve a tánctéren, de örülök, mert nem lett por, és így könnyű volt. Tehát, hogyha táncolnak, van por, és akkor nehezebb a lemezjátszóval. Úgyhogy mivel így kevesen voltak, nem volt por, cool volt. Úgyhogy utólag itt tök jó.
0: Ne legyen por, ezt idézni fogom tőled.
1: Igen, sehova.
0: A közönség reakciónak megfelelően változtatsz, vagy befolyásol, hogy milyen zenéket raksz, vagy igazából megvan a szett, és az van, ami...
1: Hát így ez változó, ahogyan szokták mondani volt. De tényleg úgy van, hogy így mondjuk egy ilyen kötetlenebb szettnél, ami azt jelenti, hogy nem streamelnek, vagy ilyenek, akkor így nem mindig úgy készülök, hogy előre elkészítem, de mondjuk egy
0: stream... Csak bedobálok, mert nem ezt.
1: Aha, igen, és akkor így ott így helyben rakom, és hogyha látom tényleg, hogy fú, ez lelombozza őket, vagy így óriási nagy cigi szünet van, akkor így, akkor váltani kell. Igen.
0: Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb gázsi, amit kaptál?
1: Legalacsonyabb szerintem a nulla, ugyebár.
0: Annyit én is.
1: A legmagasabb gázsi... Most lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, lehet, hogy volt annál több is talán, de ilyen 110 000. 110.
0: Egyik barátom akar írni egy ilyen cikket a DJ Gázsikról, az szerintem egy tök értékes ilyen...
1: DJ Gázsik.
0: Hát, hogy DJ Gázsik.
1: Keresd meg!
0: Milyen helyzetben játszanál napszemüvegben?
1: Hogy milyen
0: mi? Milyen helyzetben játszanál napszemüvegben?
1: Hát, amikor cool akarok lenni, plusz süt a nap a szemembe, igen.
0: Akkor inkább a daytime, meg ezek a...
1: Igen.
0: Volt olyan DJ-zés, ahol semmi se jött össze?
1: Húha, biztos. Meg volt ilyen is, amikor még a DJ-zés se jött össze, azokért nagyon örülök, hogy nem jöttek össze, tök hálás vagyok, mert mint kiderült, így elhívtak egy elektroket bulira.
0: Te ezt hallod?
1: Igen.
0: Becsuktuk az ajt?
1: Rendesen. Ez egy patkány a térben? Azt a... Mi?
0: Bocsi, valaki bejött a pókban. Viki, következő kérdés.
1: Nem. Én teljesen legottam sokkal van, hogy ki ez a bebaszott csávó, valaki random bejött.
0: És tényleg
1: ismered? Nem. Bocsak, bejött a Tomi.
0: Jogi, én hallom.
1: Szia, Tomi! Hát én erre egyáltalán nem számítottam. Elárulta volna otthon a feje, elárulta volna, hogyha... És nem áll, bocsak, te király vagy. Mi a fasz? Ezt csináltad. Csáv az bejött, és így mintha részeg lenne.
0: Stúdióban kb. 3000.
1: Yeah! Bazeg, ez jó ötlet!
0: Igen, filmed in front of a live audience, hogy élő közönség előtt veszük fel a dolgot. Meglepődtem?
1: Meg, úgy voltam, hogy úristen, most a Gergőnek el kell intézni egy bejött csövást? Vagy egy random valaki, aki ki akarja rabolni?
0: Nem az első alkalom, de... Most már van egy kis rutinunk. Erről jött eszembe, volt ilyen DJ-zés, ahol semmi se jött össze.
1: Ez egy ilyen loop, ugye? ilyen papírlubba kerültem, hogy újra azok a kérdések jönnek fel.
0: Ez nem ugyanaz.
1: De már volt ez a kérdés, nem?
0: Volt, hogy bemartál és leszartad, hogy hogyan fogod meg a lemezt így, szóval összetapogatod?
1: Nem. Mi soha nem tapogatom össze. Aki összetapogatja, annak rácsapok a kezére, főleg, ha az én lemezeimről van szó.
0: Ki kell jobb B2B-zni? Először így az irányelveket, és utána pedig, hogy konkrét emberek, hogyha akarsz mondani.
1: Olyan arcokkal jobb B2B-zni, akikkel így vágjuk egymásnak így a cél. Szia, Tomi! Akivel így vágjuk egymásnak így a céljait, a B2B-vel szerintem, meg így a zenei ízlését is, hogy így ugyanarról beszélünk, mikor arról van szó, mondjuk, hogy baszatos, jó, most így mondtam egy nagyobb tágfogalmat, de hogy ja, ilyen emberekkel jó, meg akik így tényleg így szeretetből csinálják, és nem az, hogy így lenyomjanak, vagy így versenyezzenek. Ez tök jó beszélgetésem volt erről Lauval legutóbb, ugye Pontonon. Úgyhogy... Ja.
0: Van, aki versenyez, hogy
1: hát, hogy nagyobbat akarsz lakni a másiknál. Wow. Igen.
0: Szerencsére ez még nem volt a saját DJ karrier idézőnek. Szerencsém. Milyen érzés, amikor visszanézed magad kamerám?
1: Én ezt így mindig csinálom. Vagy hogy így megnézzem így a szettjeimet, hogy így mit, hol rontottam el, és akkor abból tanuljak. Vagy hogy így, oda még kellett volna egy kis gén, és majd akkor így megjegyzem, és akkor ezt így mindig megnézem. Hát így fán dolgokat csinálok a kamera mögött, szóval ezt így elfejtem, és így megnézem újra, az cool.
0: Ja, most már vissza lehet hallgatni, ismerek olyan vendégeket, aki meg nem merte visszahallgatni a műsort, amikor itt volt. Van olyan stílus, amit szívesen játszanál, még nem DJ-sztél, Goa, Noise, Hiperpop, bármi?
1: Amúgy a Goa az jó, de ilyen okosat játszanék abból, vagy nem tudom, ilyen... Azt érzem, hogy nem a mainstream, amihez kapcsolódok. De ja, hát ilyen drum and bass, azt is adom, meg a dubstepet is, azt szívesen játszanám.
0: Drum and bass...
1: Fogalmam sincs, de igen, gyors.
0: Hogy tetszik a kocsma, hogy most vagy itt először?
1: igen, sajnálatos módon most vagyok itt először, de nagyon jó a kocsma, innen száraz növényeket látok, és az nagyon szimpatikus, meg az a kéz, az a kar, amit le kell ott, hogy mondják azt, amikor tudod így lenyomod a másik karját.
0: Skander. Ja, abban egy dildó volt, egy ilyen sex shopban, és most egy kőbányás üveg van.
1: Tényleg? Jó.
0: Új funkciót kapott. És eljöttek az egyik pénteken?
1: Everything's a dildo if you're brave enough.
0: Igen, vagy sörnyító, vagy dildo. És eljöttek egy pénteken játszani?
1: Bocsi, mindig beleszólok. Szóval kezdve őről, kérlek, bocsi.
0: Az anyaromokban 3000-re eljöttek egy pénteken játszani?
1: Hát
0: 18-tól 23-ig kell, és nincs zsír.
1: Igen, nincs annyi pénz, ezt akartam mondani, ezért lódos lett volna, de igen, nincs az a pénz. Nem vagy elég gazdag ahhoz, hogy mit szokott mondani.
0: Néha kicsit, mintha így ordítanál, vagy...
1: Ja, azok egyébként az, hogy ordítok, szerintem ez így folyamatos félelme. Miért néztél a Tomira?
0: Hát, hogy ő is biztos a füle már fáj, vagy nem tudom, hoztál füldomot. És barbár, varázsló, szerzetes, démon van ez, boszorkány, doktor, vagy valami más volt el a Diablo 3-ban?
1: Én nem is tudom, mi voltam. Az a lényeg, hogy így én nem értettem akkor semmit, csak ment a kaszabolás, és így az XP gyűjtögetés, de az nagyon jó volt. És ilyen, hát ilyen, így izgi volt a storyline-t így felfedezni.
0: Az egy Lexus. Oda néztem. Ha szexelnél valakivel, és másnapra meghalna, akkor is szexelnél?
1: Hát így önös érdekek, tudod.
0: Mert szerintem ennek lehetne, tudod, hogy így Orbán Viktorral lefekszel, vagy mondjuk én, és vagy így eutanázia idős otthonokban, szóval biztos lenne ennek etikus felhasználása.
1: Az Orbán Viktorral sem, nem is gondoltam, de nem tudnék hozzáérni. Ugye
0: amúgy, igen,
1: tényleg,
0: egy ország akarja, de így nem
1: tedd meg, marad.
0: Ugye volt egy adás, amikor Maroon 5 néven felléptel egy Slam Poetry-vel, ma is készültél?
1: Nem, ma nem készültem.
0: Akkor hallgassuk meg a következő zenét, melyik legyen.
1: Ja.
0: Még mindig nem töltöttem le, szóval...
1: Jaj,
0: ezért. 50-50, hogy végigmegye.
1: Na mindig, elnézést minden vallásostól. Legyen a... Hát... Jó, most abba vagyok, hogy DJ Assault legyen. Dance with me. Dance with me.
0: Akarsz még valamit mondani rólam? Vagy csak szóval?
1: Ja, igen, hát így ezt a Tomi játszotta. Amikor így óriásit bulisztunk, utána két szettet is játszott aznap, és mikor meghallottam ezt a számot, így annyira elkezdtem.
2: Dance with me, hát I don't know why won't nobody dance with me. I don't know why won't nobody dance with me. I don't know why won't nobody dance with me. I don't know why won't nobody dance with me.

0: négy, öt. Mire gondolsz?
1: Hat.
0: Csak akarom tudni, hogy egy hullámoszon vagyunk-e, úgyhogy kezdjük el most az egy hullámhoz táncot.
1: Éppen táncolunk egyébként. Csak gondoltam, szólok.
0: Jaj, lealkítva van a zene. Ha bármit tehetnél, mit tennél most?
1: Basznék. Nem amúgy.
0: Ennél?
1: Mit? Ja, hogy bármit ehetnék?
0: Megbaszni ezt a szendvicset.
1: Ja, a szendvics. Amúgy amúgy szendvics, igen. Ó, persze. Imádom a szendvicset. Igen.
0: Könnyenzavarba jössz?
1: Igen.
0: És hogy áll most a megfelelési kényszered?
1: Hát igen, többet gondolkodtam ezen a fél órás szabályodon, amit így mondtál, hogy... Csávó!
0: Mit jelent a következő számsor? 922 35 300?
1: 922 35 300. Húha, ezt nem vágom, de ez ilyen buszoknak tűnnek. Éjszakai busz az első, ugye? 922-es.
0: Aha.
1: 923 igazából hajoltam.
0: Akkor rád kerestem, akkor megtaláltam a cég, nem tudom micsodát, és ott találtam ezt, hogy pozitív információk nincs. Viszont negatív információ se volt, szóval végülis akkor jó lesz.
1: Ki vagyok balanszolva, karmikus dolgok. Én imádom, hogy ezt csinálod, éppen fogság.
0: Viszont most leleplezem a sötét titkodat, hogy HR-esként dolgozol.
1: Fú, igen.
0: Hát erre nem lennék büszke. Amikor elutasítasz valakit, akkor ilyen kis CVT Pro vagy? Használtál irat megsemmisítőt?
1: Azt hiszem, igen. És fán. Nagyon fán. Igen.
0: Olyan, ahogy elképzelem.
1: De tényleg így a kezedem dugnád bele, tudod így néha olyan...
0: Ja, csak hogy így mi történik,
1: igen, és mi történne?
0: Kis spagettik jönnek ki.
1: Pontosan.
0: 8 helyen dolgoztál, ez nem vörösjel így a HR-eseknek, hogy nem tudsz normálisan sok időt eltölteni egy helyen sem.
1: Egy rendes HR-es megnézi, hogy mennyi időt töltöttél egyes helyeken, és egyébként a 8 helyből valószínűleg nem 8 az egyik, mert ugye ott ilyen RPO-ba dolgoztunk, ilyen nem tudom, mi lehet az már tök mindegy, ilyen kiszervezett recruitment. Ja. Recruitment process outsourcing, szívesen. Igen, és akkor ez szerintem ez eredményezte a 8 munkahelyet, mert azon belül összem 2 cégnél voltam, de ugyanaz a cég, de 2 céget szupportáltam, vagy 3-at tök mindegy. A lényeg, hogy nem vagyok akkor a job hopper. De lehet, hogy nem, most már itt vagyok 4 éve a cégnél.
0: És mik a gyengeségeid?
1: Úha, Tomi, mik a gyengeségeim? Minden. Nem. Hát decisive-nak lenni.
0: Igen. Az Intergalactic Labor Fair zsűriébe bekerültél.
1: Hát hogyan, az a kérdés.
0: Hogyan kerültél be?
1: Hát ez a lényeg, hogy így, nem tudom, így nagyon kedves volt velem az Ákos V, és beajánlott, és így ennyi. Tehát, hogy így, amikor így nem kérnek érte cserébe semmit, ez így egyszerűen nagyon meglepett, hogy így ilyen önzetlen volt, és ezt értékeltem nagyon.
0: És mi alapján hoztál döntést, és milyen volt a közös munka, vagy volt-e valaki, aki mondjuk így nagyon hangos, és akkor tudod, neki kellene mondani, vagy
1: hát,
0: ha beavathatsz ilyen kulisszatitkokba?
1: Be, szerintem igen. Hát ilyen kicsit ilyen tapasztalatlanak éreztem magam, úgyhogy így örültem is, hogy így mások hangosabbak idézőjelben. De így megvolt így a véleményem, de most így hogyan tudom, hogy így az én véleményem ez így jó vélemény egy ilyen artworkről például, vagy egy zenéről, és ez, nem tudom, ez van bennem sokszor, hogy így biztos, hogyha mondjuk én ezt gondolom, akkor ez egy valid gondolat, vagy így...
0: Hát az elején mondtad, hogy az első napodon, amikor már oszlopos tagja volt ennek a közösségnek, szóval végül is ebből lehet szerintem táplálkozni.
1: Aranyos vagy.
0: Jujitsu-sztel, hogy mondják ezt?
1: Brazilian Jiu-Jitsu.
0: Hány másodperccel tudnál elaltatni?
1: Nagyon jó a kifejezés. Osz. Hát attól függ, hogy mennyi... Attól függ, hogy mennyire tudnál így ellen állni, védekezni, vagy ilyenek. Hát szerintem azért így van egy-két technika, amit mondjuk egy kezdőhöz képest egy fehéröves voltam. Azért valamit tud mutatni. Nem tudom, 5 percen belül fix, de hát ez lehet, hogy sok. Hát jó, tök mindegy. Igen, de gyere, kipróbáljuk adás végén. Most közben is csinálni.
0: Hát azt hiszem, igen, ezt most fel kell írnom. fesztiválok, van kedvenc, vagy alkotó ozora, Kalocsai Paprika Fesztivál, Móri Bornapok?
1: Csóri Bornapok. Egyébként tényleg így alkotó volt mindig is az, ami így barátokkal járunk oda, és így óriási élmény. Egy héten keresztül tényleg csak lógtok a barátaiddal, jó zenére, lötyögtök, táncoltok. Aztán így bejött egy a képben nekem így a dád, Egi. Eg.
0: Egi.
1: Egi itt a... Egi. Bocsi, még egizünk, igen. Szóval bejött így a dád a képbe, és akkor rájöttem, hogy nekem az a helyszín az csodálatos, úgyhogy így ozora is, és akkor így nekem most így dád, ozora az így nagy favorit, az alkotó meg hát ilyen örök favorit marad, és ez a szent háromság, a bulizási szent háromság. És akkor ezen felül még ugye van Lengyeltót így a Manasz Mikroázis helyszíne, az is amúgy egy tök szép helyszín. Oda is alig várom, hogy visszatérjek idén.
0: Én a Manasz, Modem és Mumus Fesztivált, azt mind a hármat keverem egymással, és mind a három tök más, de...
1: M betűsek,
0: és még mindig nem tudom megjegyezni. Ozora után hány fokos fordulatot vett az életed?
1: A 360, amikor semmi nem történik.
0: Igen.
1: Jó, akkor legyen 350, amúgy, nem tudom. Nem akkora fordulatot, de egyébként jöttek utána ilyen gondolatok az életem, hogy úristen, egyébként mire kell többet fókuszálnom, mire kell kevesebbet. Ilyen jó tanító dolgok, meg így nem értem, hogy így ozorán, így elmegyek ozorára, és így tényleg csak így akkora energiák vannak, hogy csak így jönnek a történések, és olyan ilyen véletlenek történnek, amit így nem hiszek el. Úgyhogy ezt mindig is szívesen fogadom.
0: Mondasz egy példát.
1: Hát például, amikor így találkoztunk veletek, akkor így nem hittem ebbe aznak, hogy ott vagy a backstage-ben.
0: Minden backstage-ben nem tudok úgy bemenni, hogy ne legyen ott ez a gyerek.
1: Szóval hát egy csillagok együtt állásat találsz valamit.
0: Teli old voltam úgy.
1: Tényleg.
0: Van rád hatásra a teli old?
1: Nem tudom,
0: lehet. Szóval, hogy csináltuk így, egy ilyen vidéki szálláson együtt kimentünk, és mindenkivel így vonyítottunk holdra.
1: Klasszik.
0: Holdra, nagyon ajánlom mindenkinek. Programajánló rovatunk következik, milyen buli koncertfesztivál lesz, amit nagyon ajánlasz.
1: Hát a programot azt így nagyon igyekeztem ilyen úgy értékelni, hogy, vagy úgy ránézni, nem DJ szemmel, úgyhogy nem DJ programokat, vagy hát nem ilyen zenés programokat hoztam főleg. Na jó, benne van az Atno egyébként, bármi, ami az Atnóban történik. Bocsi, böfögnöm kellett. És azon felül Inota 2026, Anyaromi és Fények, de tényleg, ez lenne az összefoglaló. Tehát játszani fogunk Tomival, alig várom. Kicsit nem várom, belizgulok, de alig várom, plusz hát Fények, hát mindig jók a fényinstallok, jól néznek ki. Modemen voltak egyébként geció fényinstallok.
0: Ja, ezt láttam videóról.
1: Basz meg. Életemben nem láttam ilyet, hogy így, érted, józanul trippi volt. Le vagyok némítva?
0: Ja, már nem. Programajánló, én is ajánlok egy eseményt. A augusztus 20-án a Lamacson Rádiónak lesz támogatói eseménye pont az Atnóban, amit említettél.
1: Yeah.
0: Állak ma alapítás. Én fogom főzni a Lamacsont vegán, úgyhogy mindenki ehet. Gyertek el, koncertek, DJ-k és rádióműsorok, szóval egész nap ott leszünk, 2-től hajnal 6-ig.
1: Én már ma Mikroáziszon leszek sajnos, de Go Lachmakun Rádió.
0: Igen, hallgatók. MCRT-re fel tudsz írni?
1: Igen.
0: Mi tényleg?
1: Igen.
0: Plusz egyen?
1: Igen. Ha nem lesz, akkor ki, nem tudom, így kidöngölök neked egy plusz egyet.
0: Ez durva.
1: Nektek.
0: Köszönöm. Köszönjük. Lehet, hogy volt olyan, hogy a barátait ott hagytak, és akkor a WC sorba ott telsz így idegenekkel. Milyen témát szoktál bedobni?
1: Tök jó a ruhád. Imádom a sminked. Jó a tetkód. Tényleg egyébként vannak csajok, akik tök jól néznek. Jó a fit. És akkor így, utána megyünk tovább, de így jó a fit.
0: Csak ez a...
1: Igen, a jó a fit. Kezdés. Igen. Vagy hogy szerintetek is ilyen geci büdös van itt bent?
0: Igen.
1: Csak én érzem a pisaszagot.
0: Nem... És ilyenkor azt érzed, hogy nem vagy különleges, mert hogy más is érzi, vagy...
1: Nem, ilyenkor... Nem, bele se gondoltam, nem is akarok bele gondolni. Nem vagyok különlegesebb ilyenkor, de... Ezt kipeljük a kérdést, most már nem akarok erről
0: beszélni. Ja, csak kíváncsi voltam a kontrasztra, mert én olyan témákat szoktam behozni, hogy például a Komodó szigetén a legutóbbi halálos támadás egy szingapúri faszival történt meg, aki... elment kirándulni így Komodó szigetén, pedig a helyiek mondták, hogy vezető nélkül ne menjen el, és amíg fotózott egy fán egy kisebb komodói varánuszt, mert a kisebbek felmásznak oda így a nagyobbak elől, addig hátulról meg harapta a lábát egy nagy komodói varánusz, és bevitték a kórházba, nem volt ellenszer, úgyhogy visszavitték Labuan Bajorba, ott a nagyváros, ott se volt ellenszer, utána elvitték Balira, mert ott se volt ellenszer, és Szingapurba lett volna, de addigra meghalt. És hogy így a komodói varánusz az öt pici szigeten, így tudod, egy budapesti területen él. Miért nem ott tartják az ellenszert amúgy?
1: Wow, igen, ja. Egyébként.
0: Mind, de amúgy ti is érzitek, hogy milyen vidős van?
1: Nem, hát figyelj, még milyen témákat lehet bedobni, hogy tudtátok egyébként, hogy a bal kész szabály, a jobb kész szabály az régről maradt meg?
0: Ilyen. Igen, tényleg. Ja.
1: Fú, de ki vagyok tőle.
0: Fuck, Mary, Kill, ismered a játékot.
1: Aha.
0: Erős Antónia, erős Pista, erős Ramazotti.
1: Erős Ramazotti, nem vágom, szóval... Várj, erős Antónia, erős Antónia, erős... Igen, jó, erős Antónia, fuck, de ez a legerősebb, tehát hogy így hot. Erős Pista, Kill, nem.
0: Wow.
1: Nem, és akkor erős harmadik legyen akkor a Mary, whoever that is.
0: Amúgy szerintem van benne egy kis sárm.
1: Ki ő?
0: Egy ilyen spanyol pop énekes, szerintem a 80-as, 90-es években.
1: De tudnom kéne? Vagy ez még a Z pluszos idők?
0: Én így, vagy fú. Ja, most jól beégek ezzel a kérdéssel, szóval én sem tudom pontosan. Mert hogy... De szerintem igen, szóval spanyol énekes faci, de így nem tudnék tőled egy számot sem mondani tőle, csak hogy így milyen zenéket játszik.
2: Oké.
0: Okay. Még utolsó kérdés. A Dante isteni színjátékot biztos ismered, megírja

0: Bocs, igen, ellopom a sót.
1: Ja, igen, szóval hogy milyen hangeffektek, de ez is működik. Következő zene rovat, mi lesz a következő zene?
0: Bocs. Ja, na, mi lesz?
1: Mikor jönnek a fink hangok?
0: Most. Legyen akkor a... Ja, legyen a... Igen, legyen a Lights on the Eucalyptus. Eukalaptázia.
1: Ez ausztrál?
0: Nem tudom.
1: Vagy ausztrál.
0: Ausztrál.
1: Mondd ezt, most nem indítom el, amíg nem fejezed be.
0: Mit?
1: Hát a számról a beszélést.
0: Erről a számról? Ha. Ja, tényleg elfelejtettem mondani. Vajon miért? ja, hát ez egy ilyen tök transzi szám, nagyon baszatos, nagyon életigenlő, és én közben ilyen szexinek is érzem magam. Nem ja, és ilyen amúgy ilyen tényleg van egy ilyen astral vibe. Szóval ilyen, és akkor ilyen kiteljesedés, nem tudom, hogy hallgassuk meg.
1: Australia.

0: Zimbabwe.
1: Ez volt a ritmus.
0: Klubmetet szponzorál, vagy mi a helyzet?
1: Barter.
0: Igen,
1: csinálok posztot, kapok két rekesz klubmetét, nem adjátok el senkinek. De egy ideje most már így nem történt váltás, szóval már két üres rekesz van nálunk, és el kéne vinni, és így nem léptem. De múltkor posztoltam pedig.
0: Nice, ja. Megmutatok egy képet erről. Van ez a dízel koktél, ami sör és kóla, vagy kofola a gólyában. És ebből kitaláltam az ÖMV koktélt, tudod, Ausztria, a klubmaté és búza sört öntöz össze.
1: Wow.
0: Szerintem ezt ki kéne próbálni.
1: Már ne viszont.
0: Tanultam pár kifejezést Indonéziában. Ez az első adás a utazásom óta, úgyhogy nagyon kicsit ez téma lesz. Bagai menne jauk egy Yogyakarta. Ez azt jelenti, hogy milyen messze van Yogyakarta. Kami Mauti Durdan Makandi Sini, hogy itt akarunk aludni és enni. Neked volt már alvás paralízised? Kapcsolódó téma?
1: Nem.
0: Képzeld el, hogy így van az alvás paralízis démonod, és csak az ilyen indonéz kifejezéseket mond. Vágálj már nagy joke.
1: Én ezt már megcsináltam ajánlatot, hogy sleep paralysis, but it's Nina Kravitz singing at your bed, vagy valami ismi, tudod. Hát a kócsállás.
0: Akire is Oroszországot támogatja, szóval kicsit problémás ez az elektrórakpart, ami...
1: Igen, pont ma volt erről szó, itt Tomival nekem, úgyhogy igen, ez egy...
0: Én biztos, hogy bolygatálni fogom, de senkinek nem mondom meg, hogy mit csináljam.
1: Macamba hallgatjuk.
0: Voltál, vagy voltatok nyaralni?
1: Voltunk? Hát, majd Festival. Fogunk. Ja, fesztiválok.
0: Igen. És ja, mentek? Hova mentek?
1: Múlt héten voltunk nyaralni, igen, de hogy ezt nem tudtam, hogy te, igen. Szóval kérlek, te nem mondd meg.
0: Igen, a saját nevedben beszélj, hol voltál nyaralni?
1: A Tomi nélkül, szigorúan. Most, hogy beleszólt. Nem, a barátaival voltunk együtt. Lókúton. Az a neve, hogy Lókút, bazd meg.
0: Loki.
1: Horsewell.
0: Én Indonéziában voltam 2 hónapot, ezért is maradt ki annyi hét új adás nélkül. És voltunk Balin, és Bali mellett egy kis szigeten, Nusa Penida, és azon gondolkodtam, hogy miért van az, hogy az ilyen kis szigeten ugyanaz az élővilág, mint Balin, tehát hogy tudod, ugyanazok a majmok vannak, míg mondjuk Madagaszkár, tudod, egy ilyen olyan sziget, hogy így a nem tudom, élőlények 5%-a ott él, mert hogy teljesen különlegesen alakult ki így az evolúció, és megtaláltam a választ erre, és képzeljétek, a jégkorszak idejében 120 méterrel alacsonyabb volt a tengerszint, szóval Bali, Java, Borneo, az teljesen egy nagy föltöm volt, szóval hogy ez így az egész világra is, hogy nem tudom, Angliában mér ugyanazok az állatok, mint nem tudom, Franciaországban. Viszont van ez a Wallace vonal, amit ez a Wallace nevű ornitológus és kutató fedezett fel, hogy van egy ilyen vonal Bali és Lombok között, vagy hát Nyugat-Indonézia és Ausztrália között, ami annyira mély, hogy ott még amikor jégkorszak volt, akkor sem mentek át az állatok, és ezért van, tudod, Ausztráliában annyi különleges állat, amit nem találsz meg a világ többi részén. Illetve még ugye az emberek is egy tényező, hogy bevisznek ilyen invazív állatokat, például nyúl populáció Ausztráliában, tudod, meg 100 millió szorozódott. Ja.
1: Én az invazív fajokat nem kérem.
0: Igen.
1: A bálványfa Magyarországon, ez egy invazív
0: bálványfa.
1: Fa. Igen, csak gondoltam szólok. Igen.
0: Bálványozzatok bálványfát. Melyik a legjobb majom?
1: Én nem szeretem a majmokat. Én félek a majmoktól. Hát igazából én nem szeretem őket. Nem kérem a majmokat, köszönöm. Úgyhogy nincs legjobb a pirossági pávián.
0: Még, hogy nem tudsz hozzászólni. Pénisztranszplantáció.
1: Igen. Nekem. Hát, hogy így vegyék már le ezt a nagy faszomat, érted? Nem fér el. Ez nem, senki nem, tehát, hogy nem vagyok ilyen egoista, kedves ember. Nem, hát ez csak a poén része. Így most miért magyarázom meg magam? Igen, amúgy erről beszéltél, Gergő, hogy így mikor lesz már az, hogy fél órán keresztül így nem ostorozom magam. Jaj, ne, még ne, még ne. Egy pill tényleg az nem ostorozom magam. Ennyi. Köszi.
0: Szerintem hatásosabb lehet volna, ha nem mondod, hogy egy pillanat, egy pillanat.
1: Aj, basztam el.
0: Milyen applikációt használsz, hogy ezek az hangcuccok egyből rendelkezésre állnak?
1: Meme, ez a neve. És ez most egy rím volt, egy rap rím.
0: Nem próbáltad. Ezt majd kell az adás után nekem is.
1: Jó, rendben.
0: Neked mi lesz a kapuzárási pánik tevékenységet, ha így, vagy hát én
1: basszás.
0: Kicsit időse vagyok nálad, és hogy az összes kortársam vitorlási jogosítványt csinált. Sziklamászó, vagy maraton, tudod, hogy amikor már nem bírod annyira a kábót, meg a bulizást, akkor gondolkodtál ezen, vagy még nem vagy ott?
1: Még nem gondolkoztam ezen. Zenét fogok írni valószínűleg. Leülök, és így producer leszek, nem? El Camino, ilyenek, nem tudom.
0: Kispirigizem.
1: Ja, ilyen, tudod, ilyen gomba felismerő szakra.
0: Ezek a goás tevékenységek.
1: Pontosan. Na, úgy tényleg. Úristen, yeah.
0: Te hány százalékban vagy goás?
1: 69.
0: Nice. Mennyire tudsz a pillanatban élni?
1: Legtöbbször nem veszem észre, hogy abba vagyok, és akkor később még rájövök, hogy bazdmeg, ez a pillanat mit megy. Na, akkor nagyon tudok benne élni, és akkor az jó. Hát 69%-ban.
0: Képzeld, engem inspiráltál az Ozara Fesztiválon, megkérdeztem ezt tőled, és mondtad, hogy nincsen telefonos játék a telefonodon, úgyhogy én letöröltem az összeset, mert kicsit arra is ráfügtem.
1: Wow. És hogy vagy most?
0: Ja, remekül, egyet visszaraktam, szóval azért még kicsit játszom, de majd az is idővel.
1: Candy Crush.
0: Lépcsőnként. Maron Turis Tumblr monológ, ez mit jelent?
1: Hát igen, nem tudom, régen próbáltam, én már így kiestem ebből egyébként a tumblizgatós korszakból, és akkor ez már tényleg utána volt, amikor csak mondom, jó, oké, akkor én is elkezdek tumblrozni. És akkor megtaláltam a turiszt, és ezt a posztját, és annyira besírtam rajta, hogy elmentettem, és mikor így be voltunk baszva régen a barátnőmmel, akkor csak így random elkezdtem előcsapni, és így felolvastam neki, így egybe a szöveget, és így visítva nevetöttünk. Úgyhogy, hogyha nem is gond, akkor felolvasom, csak először meg kell keresnem arra, hogy beírom, hogy labú, azt így kihozza. Jó, akkor így hát a teljesség igénye nélkül, olvasom is akkor, ja, és minden egyes helyesírási hibával együtt igyekszem felolvasni. Tehát, ó Istenem, adnám meg az Atyu a Szent Megváltó Úristen újra, hogy gyerek lehetnék. Istenem, nem voltak még mindenféle kütyük, fúj, porba tiporták az emberiséget, elnyomorították, senki nem ért semmihez, csak a beplötyögéshez, hihetetlen, most ezt is így be kell plötyögnöm, úgyhogy már 300 éves vagyok. Nagyon megterhelő ez a sok plötyögés, egy ilyen időszervezetnek, bezzeg gyerekkorunkban mentünk lopni kukoricát a földről, meg dinnyét, a csösz jól megkergetett minket, és elnáspángolt a furkos botjával, úgyhogy Feri Laci barátom meg is halt egyszer, Isten nyugosztálja, de nem baj. A dinnye finom volt, meg de jókat játszottunk, karikékat, bigfenceket vetettünk gondtalan életbe, meg mert tudtuk, hogy a jó világ, jó a haza, baj nem lehet, apánk anyánk dolgozott keményen, elvertük egymás háta át, fűzfa veszökel, csak úgy csattantott, de jó is volt, meg mentünk a Dunapartra kacsázni, de igazán akkor még nem ilyen voltám a Duna gyerekek, inni lehetett a vizéből, és nem fostunk be, de néha azért befostunk, akkor a labulevél kevéllel kitöröltük, aztán kész, nem ám, mint a mai gyerekek, csak a számítógépes WC-be képesek beleszarni, a jó Isten bassza meg, bocsáss meg Isten, nem tudjátok, hívő vagyok, jaj, a templomok is milyen szépek voltak akkoriban, a papok nem hajtalankodtak, hanem rendesen fajosak voltak, szépen megtartották, amit kellett, segítettek a beteg büdös embereknek, mert büdösek voltunk, nekem nem volt bajom vele, hát ez volt a divat, nem ám fürdés, meg a pazarlás, mostanában annyi a pazarlás, el se iszik az emberek a tökéletes élelmiszert, kidobják meg a sportkocsit, amiben legálisan versenyeznek a suhancok Dél-Angelikába, bezúzzák inkább, minthogy a szegényeknek eledelt csináljanak belőle, tudják mennyi pénz kell, pénz ez, királyi okleveles mérnök vagyok, én meg nem tudom kiszámolni, nem kell számítógép, csak a plöntyögéshez, jó Istenem, miért élek még mindig, kislányokat még lehetett fogdosni, molesztálni, szerették is, nem metúztak, akkor még, ha nem állták a próbát, Istenem, de jó is volt, miért kell élni még mindig? Elnézést azok, elszarok bele. Az, hogy bocsi kislányok, akik neked molasztáltatok. A papok. Tökre idélet, Gergő.
0: Kibaszott meg, azt akarod.
1: Én ezt imádom, ezt a szöveget.
0: Egyszer a először jut eszembe a Császár komédiában úsztam, és ilyen idős arcokat, tőle, nagy napokorú faszig, így ezt mondta az egyik a másiknak, hogy az unokája az elnőn a telefon nyomkodja, mi meg 56-ban besételtünk Budaörsről, hogy megnézzük, hogy az úszoda meg van-e még, és így miért nem ezt csináljuk?
1: Ezek a mai fiatalok.
0: Köszönjük, ez tényleg Erhorn szintű téma.
1: Köszi.
0: Az ókori görög istenek ambróziát ettek és nektert ittak, ezt mondták már neked?
1: Történelem órán talán, igen. De ez jó tudsz.
0: Ha lehet. Egy ország zenét kellene hallgatnod életed végéig, melyik ország lenne az?
1: Ne, de így elektronikus zenében, ugye?
0: Bármilyen zenében.
1: Elektronikus zenében.
0: Az a lényeg, hogy csak egy ország zenét hallgatod, az lehet bármi. UK.
1: Most igen.
0: Klasszik. Kulturális rovat következik, ajánlj egy könyvet.
1: Kulturális rovar.
0: Vagy könyvet.
1: Jó.
0: Nem tudom sose kimondani, kulturális rovat.
1: Kulturális rovar. Én azt mondom, hogy jó, felírtam Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, én ezt mondom, meg Matthew Walker, Why We Sleep, az a kettő. És hogy miért? Az majd a következő adásból kiderül. 69.420. adás.
0: És elolvastad az Art of Not Giving a Fuck-ot, és mégis izgulsz az adásban?
1: Hát egyébként igen, mert ugye arról van szó benne, hogy choose, hogy tehát, hogy így választ ki, hogy mi, what are you giving a fuck about? Vagy what you're not giving a fuck about? És ez kicsit így nehéz még nekem így elszaparálni. De így Zsávot így nem is érdekli. Igen, egyébként.
0: Valakinek kérdéseket is fel kell tenni, és hogyha az egyik után nem jön annyira a másik, akkor...
1: Ja.
0: Nagyon próbálkozom.
1: Jól csinálod.
0: De mit mondtál, bocsi, most nem figyeltem egy kicsit?
1: Igen. Én fogalmam sincs, tudod.
0: Ismersz olyan embert, aki sokat kokainizik, így nem kell nevet mondani, csak hogy mi a munkája, mert... Szerintem sok pénz, és kíváncsi vagyok, hogy ezek az emberek mit dolgoznak.
1: Hát attól függ. Ez az Erhorn volt.
0: Te hogy mondod a Renault?
1: Régen Renault-nak mondtam. Renault.
0: És mi a kedvenc sajtod?
1: Kedár.
0: Renault. Azt hittem, megkapcsolódnak az emberek.
1: Ja, kedvenc.
0: El tudod képzelni Shakirát, hogy a gólyában így táncol?
1: Shakirakja neki.
0: Na most képzeld el, hogy 20 Shakira körbe el egy ilyen tánctéren, és itt te vagy a kör közepén, milyen táncmozdulatot dobsz be?
1: Hát a kör közepén állok című táncmozdulatot.
0: Milyen eddás?
1: Ja, hát lenne egy olyan rész, amikor tudod így legugolok a földre, így lerakom a jobb kezem a földre, tegyük fel, és így a lábaimmal így balra kirúgok, mintha egy ilyen, hát ilyen fél deszka tartásban lennék, és ezt így egy ilyen egy ritmusra elég hot lenne, igen. De nem ilyen, nem olyan sakirásban, hanem tudod, ilyen Shakira megszégyenült be.
0: Ja, hát persze, nem fogod le
1: igen.
0: Nyomni így a Shakira-es táncban, úgyhogy saját stílusodat kell.
1: Igen, skater.
0: De ugye ez, amit te mondtál, ennek van a Napoleon Dynamite-ban egy ilyen alternatív mozdulata, ami az egyik kedvenc tánc mozdulata, most megmutatom.
1: Jó.
0: Szóval ott is ez a kirúgás, de fordítva is.
1: Ja.
0: Hogy akkor húzod be, szóval, hogy nem kirúgsz, akkor... hanem hogy behúzod, nem.
1: Ezt gyakorolni fogom, mert így akkor értettem meg, hogy mit csinálsz, amikor elkezdtem csinálni, és lejöttem, hogy halálautista vagyok ezen mozdulathoz. Szóval így ezt majd otthon gyakorlom.
0: De plusz egy pont, hogy megpróbáltatta is.
1: Köszi.
0: 4-es kellene, hányosan érzed magad most?
1: 3,69. Gondolkoznom kellett a válaszon.
0: Csak jó, egész számokat fogadok el.
1: Jó, 4.
0: Na, örülök.
1: Jó, amúgy jól szórakozom, tényleg.
0: Ez azon megkérdeztem, és 3-est mondtál, és...
1: Tényleg?
0: Szerintem ez nagyon érdekes, mert az volt a feltételezésem, hogy ha azt kérdezem, hogy 2-es kellem, hogy érzed magad, akkor senki sem 1-et, vagy 0-et, ha csak valami baja van. Mert hát ilyen buliban, vagy ezért, mindenki 2-es mond, hogy 4-es kellem, viszont senki nem mond 4-est. De akárkit megkérdezek, az mindig azt mondja, hogy 4-es, és hogy én sosem mondom azt, hogy 4-es, vagy hát de most például 4-es, de hogy csak hogy ritka esetekben tudod, tehát hogy ja, akkor 4. Következő zene, és aztán meg villámkérdések.
1: Jó.
0: Jó.
1: A következő zene, kérlek. Yeah! Akkor legyen a Tomikától. Hát nem tudom. Ez csak a munka címe, nem? Adjak neki címet, nem tudok neki címet. Kertész Géza.
0: No, de címet, a címet.
1: Az, ami Denkivel kezdődik, de nem tudom, hogyan van a másik. Hát, igen, Tomika készítette.
0: Denki, ilyen gondolkodós.
1: Denki, ja. Denken. Tinken.
0: Denkesön.
1: Denken Schönen.

0: Akkor jó. Soft jazz playing in the background.
1: 70s Japanese jazz mix vol. 1, imádom.
0: Hot.
1: Na mégis mi volt ez a szem?
0: Ez a Tominak a trackje, amit imádok, és szeretném, hogy ki legyen adva, és elkezdtem elgondolkozni, hogy bazdmeg, lehet, hogy nekem kéne valahogy, de így lemezen, tudod, mert én játszanám ezt a tracket, és hogy így tök ritka, amikor így meghallom, nem jó, Tominál most már nem ritka, de hogy meghallom egy trackjét, és így bazdmeg, de játszanám. Na és ez egy olyan track, és ezt is szeretném, hogy ez így kikerüljön egy az éterbe.
1: Amit szerintem Maxi csinált ilyet, hogy rendelt 3 darab 7-incses lemezt így specifikusan, tudod, valami szülinapra, és akkor így...
0: Én a 7-incsesből nem csak a lemez szeretem. Szülinapra? De ez ilyen kinyisszantatta?
1: Igen. De, hogy szóval, hogy csinálják ilyet, hogyha csak így akarsz egy számot, és akkor ezt így...
0: Vágom, csak így az így a génye, az így rossz, nem? Tehát, hogy így nem hangzik
1: jól. Hát valószínű nem lesz olyan, de...
0: Igen. Ezt nem akarnám. Jól kell hangoznia.
1: Van azt, hogy azt elmondod, hogy így otthon vagy, és így felébredsz, és akkor tudod, hogy otthon vagy, de vagy így máshogy, mint az álomban.
0: Uh-huh, van. Előfordul.
1: Divat. Hogyan kell maronnak öltözni?
0: Big ruhák. De nem tudom. Igen, két maronnak öltözős én van. Az egyik az ilyen skater boy, vagy az ilyen leisure, hogyha így fogalmaz, lagear. És... A másik pedig kurvás, de, hogy ilyen, de olyan kurvás, hogy így, hát nem tudom, ilyen jó, közben kicsit ilyen skaterboy kurva, ez a lényeg. Így kell maronnak öltözni szerintem, de köszönöm a kérdést, mert ez sokat foglalkoztatott az elmúlt időszakban, hogy én vagyok-e, vagy én maron vagyok-e, vagy maron én vagyok-e.
1: Ez durva volt, amikor Avril Lavigne megalkotta a skate rockot.
0: Ja, hát amúgy tényleg. De így nem feltétlenül az a stíló, amit így nyomok, de igen.
1: Ja, persze nem, csak hogy ő alkotta meg így a punk rockot, és akkor utána abból alakult ki az öltözködés. Krok.
0: Punk rock.
1: Meleg fiú vagy fideszes lány?
0: Meleg fiú. Mindig.
1: Mikor rásoztál legutóbb?
0: Először és utoljára 2019-ben.
1: De az volt, hogy soha nem volt, hogy jaj, hát, leesett a resős üvegkupakja.
0: Ja, hát, de nem tudom, féltem tőle, mint minden ilyen újdonságtól, és akkor is féltem tőle, kicsit így beleszippantottam, mondom, oh, oké.
1: Okay. Ez szörnyű, és fejem, kérek még.
0: Én nem is emlékszem,
1: nekem ez volt a reakcióm.
0: Tényleg? Én nem is emlékszem, és amiatt nem is akarom nyomni, vagy nem tudom, mert meghallottam, hogy ilyen nagy szív kockázatok lehetnek tőle, szóval inkább így nem nyomnám. Mit mindent?
1: Rendszeres rásozók. Van valami idióta tetoválásod?
0: Nincs. Nulla tetkom van.
1: Én gondolkozom egy uszonyos alpakán, amit halpakának neveznék.
0: Micsoda
1: uszonyos? Uszonyos alpaka és halpaka lenne a neve.
0: Ez jó. Halo Evera.
1: Érzeteteli holthatását, ezt megbeszéltük.
0: Igen.
1: Milyen szuperképességet választanál? Nem lehet láthatatlanság, repülés, teleport, gondolatolvatás, időutazás, szóval nem ezek a mainstream dolgok.
0: Ezen el kellett volna gondolkozni exact. Korábban.
1: Hát, most gondolkozunk.
0: Most gondolkozom.
1: Hát... Felhangosítsam át érzenét?
0: Hát, hogy nem dadogni folyamat, az tök jó lenne. hát, ja, amúgy igen, a good storytelling. Én azt így nagyon szeretném, hogy ilyen jó, tényleg ilyen jó storyteller legyek, és így legyen egy jó csattanója mindig, és így várják meg az emberek a végét, és így tudod, így figyelemmel hallgassák, és akkor így tudjak így visszacsatolni később ugyanarra a poénra, hát az óriás itt menne. De én szeretek a poén körül élni.
1: És mi hiányzik most?
0: A poén.
1: Újságíró vagy táncművész, vagy inkább?
0: Táncművész.
1: Mi egy álmod, célod, terved, amit még nem értél el?
0: Hát amúgy tényleg így a zenei iparban dolgozni. Feladni a 40 órás munkámat.
1: Igen, az geci jó lenne. Mondtam pont itt, kocsmában dolgoztam, hogy lesz az életemben egy pont, amikor nem kell több Teams meetingen részt vennem, és hogy azt mennyire várom.
0: Hát igen.
1: Te mit kérdezni magadtól?
0: Uha. ez mi ez a klubban, ez szponzoráció?
1: Ez már jó, hogy szóval...
0: Mit kérdeznék magamtól, úristen?
1: Hát... Én fogom megválaszolni, csak mondom.
0: Ja, jó, oké. Jaj, basszus, tök nehéz, én mindent tudok magamról, azt hiszem.
1: Nem, hogyha az én helyemben szól, hogy...
0: Igen, de még így is nehéz a kérdés. Hát melyik... igen, hogy most... Tehát, hogy... Jó, ezt szerintem skippeljük, amíg ki nem találom.
1: Jó, akkor addig kérdés sor, mi volt a napod legjobb része?
0: Hát a Tomi...
1: Beszélelged?
0: Igen, beszélelged, mint egy részeges, kékeres.
1: Mi a mai este üzenete?
0: Szeretet.
1: Szeretet. Mi maradt meg az interjúból?
0: Hát, hogy így lebaszol, hogy miért izgulok.
1: És ez folyamat... segített, nem?
0: Igen.
1: Mindig izgulsz? Kit hívek az adásban?
0: El is készülhettem volna. A Jaffát. Na, ő tudna mesélni dolgokat.
1: Jaffa
0: Sufra. Jaffer Sufer.
1: Akkor mondta, hogy tudod, XY vagyok, ez a Lamacsul Hádió. És akkor ezt a szignált meg kivágom, és akkor így játszok.
0: Az XY-nál mondjam akkor, ugye?
1: A neve. Igen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Amúgy olyan még nincsen. Egy, két.
0: Sziasztok, Marom vagyok, és ez itt a Lamacsul Rádió.
1: Nice. És... azt hiszem, az adás végre értünk, szóval mondd meg, hogy mit kérdeznél magadtól, és elköszönöm.
0: Tőlem? Still nem tudom, mi most a... Szia Viki, mi most a kedvenc... milyen zenéket játszol mostanában? Hogy neveznéd ezt?
1: Amilyen zenéket játszok mostanában, hogy nevezném ezt? Hát főleg Maxival szoktam B2B-zni, amikor így DJ-zek, és kicsit le vagyok tiltva így az industriáról, meg ilyesmi, de próbálok ilyen experi house-okat, meg kicsit érdekesebb dolgokat így belevinni a szettekbe.
0: Miért vagy letiltva az industriáról?
1: Hát mert a központban meg a sárkányban szoktunk játszani, ahol meg annyira nem megy az, hogy így ordítoznak, és
0: szemben dárka. Ki mondja?
1: Igen, hát talán ha a tematikus szett lenne, akkor talán működne, de amúgy valószínű a hallgatók, a tulajdonos, aki meghívott, szervező, ezek az emberek mondják.
0: Egész végig azért a fejemben, hogy matematikus szett.
1: Matematikus, igen.
0: Egész
1: mindig. Csí. Akkor ez volt a mai Dalmat a Gergő Show. Nagyon szépen köszönöm, Viki, hogy elfogadta a meghívást, és megosztott ezt a nem minden nap élményt.
0: Aha.
1: Velünk, remélem, hogy tanultunk egymásról, magunkról és a világról is. Ha megtehetitek, támogassátok a Lamacson Rádiót, lamacson.hu/donate, illetve augusztus 20-án találkozunk az Atnóban. Mi lesz az Aeroszám, Dick?
0: Én csak annyit mondtam, hogy Lakmakundonát. Bocsánat. Nem, bocsánat. Hustler, the real shit.
1: Nice, pontosan, semmi nem kell elnézést kérned.
0: Hát azért dolgokért, igen, de igen. De igen, tehát hogy így Hustler, the real shit, ez egy tök jó track. David Spenny és mindenféle, tehát hogy igazából neki az aliasza, de most inkább nem is mondok, meg gatekeepelni fogom, érted?
1: Pontosan. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok. Sziasztok!
0: Köszi! Csá, puszko!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
3: Lamacsun.
1: Igen!

0: Ez a harmadtag Gergős.
1: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
0: Lamacsún.
1: Lamacsún.
0: Rádió.
1: Lamacsún.
0: Rádió.
1: Lamacsún.
0: Rádió.
1: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
0: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
4: Mégis miben?
3: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
4: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

Lamacsul Rádió.

Christ's pale body crucified.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Ez a dalmat

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Ez itt a Lakmacsúcs.
2: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Préta. Kapcsolat a préták és az emberek között. A vallásos spirituális hagyományokban a prétákat általában csupán apró nyűvnek tekintik az emberek számára, kivéve ha a préták vágya valamiért éppen a vér. Egyes hagyományok szerint a préták varázslattal, illúzióteremtéssel és álcával próbálják megakadályozni, hogy mások kielégítsék saját vágyaikat. Általánosan mégis sajnálatra méltónak találják a prétákat a buddhista kozmológia alapján. Akadnak buddhista kolostorok, ahol a szerzetesek, bhikkhu, étel vagy virágfelajánlásokat tesznek az éhes szellemek javára.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Ilyen, tehát ki a nyikorgós ajtó.

0: Szereted?
1: A
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát Kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa Klub.
0: Paika.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lavacsú Rádió.

gentlemen.

Azuhana.

Now we're in New Orleans.